Ez Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és egy picit hadd emeljem ki még egyszer a Rádió Egy DJ-ket, mert hogy elképesztő bulit csináltak a kampuszon is. Volt Rádió Stage, tele Rádió Egy DJ-kkel, és hát szerintem teljesen objektív megállapítás, hogy a legnagyobb bulik ott voltak. Képek, videók a social felületeinken, a Rádió Egy DJ-k közül pedig DJ Metzger Viki most a folytatásban, Nagy Bogival, Miss Mooddal, ez az éden, amit indítok a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és miért pont Taylor Swift maradna ki a filmes munkákból? Most a nyáron ugye a Toy Story 5 betétdalán dolgozott, és egy csomó promóciót is csinált ezzel kapcsolatban. Ez pedig az igazi mai slágere, Taylor Swift és az Opel Light a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, David Guetta pedig ismét bizonyított, mert hogy egy újabb nagy sporteseményhez írt hivatalos dalt, ugye a foci VB-hez, ami nemrég zárult, szerintem nagyon rendben volt egyébként. A dal is, meg a foci VB is. Az igazi mai slágerek között ez pedig a legújabb David Guettától, amit Jennifer Lopez-zel készített, Save Me Tonight, óriási kedvenc, ezt én itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hogy telik az éjszaka? Remélem mindenki jól van. A lendületet, az igazi mai slágereket a következő órában is hozom, akár mellózunk, akár vezetünk, akár csak simán élvezzük az igazi mai slágereket. Jön majd Sam Feld, jön majd Loi, jön majd a Panic at the Disco, a kezdésben pedig Kamrád. Eztől a Be Mine, ami a következő zenei órát indítja a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amely

0: Melyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és arra gondoltam, hogy mutatok most egy olyan dalt, amit a rádió egy DJ Lossy Baggy készített. Nagyon sok listavezető dalt készít, a legközelebb különböző belőadókkal. Freddyvel nem ez az első közös munkájuk, de ez a legfrissebb és szerintem óriási. Tehát a folytatásban Freddy, Lossy Baggy és a Pain and Glory itt a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, meg igazi fesztivál kedvencek. David Guetta után Sam Feld a fogyadásban, és ha már fesztiválok, ne feledjük, ma is lesz játék, többször is strandfesztivál páros belépőért. Aki jókor telefonál, miután indítjuk a játékot, tudja a Rádió 1 szlogent, azt elvisszük egy újabb óriási bulira. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy újdonság Loitól, akiről sokan azt mondták, hogy egy slágeres előadó lesz, miután kijött tőle a Get Lucky. Na hát, hova kell lenni jobb bizonyíték, mint egy újabb listavezető dal. Az igazi mai slágerek között a legújabb Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is jönnek, Balázsik, ez fontos, és legalább ilyen fontos, hogy addig is jönnek az igazi mai slágerek. A következő órát például Ray Dalton és a Blood Running indítja. Szenzációs a dal, mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
2: kiszűrni. A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Na ná, hogy dolgozott már Riel, nagyon jó szemmel felfedezi a tehetségeket, és nagyon nagy zenéket készít vele. Na ez viszont most, amit hozok Raytől, ez a saját igazi mai slágere, ami mindenhol a legjobb dalok között aktuálisan. Ray, Where is my husband? Ez jön a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Regál Lili, akinél szerintem nagyon menő, hogy most nemzetközileg is egyre többször felfedezik. Legutóbb például, mikor meghívták Majorkára zenélni, olyannyira tetszett ott mindenkinek, hogy azonnal bukkolták még ott helyben egy másik időpontra, néhány nappal későbbre, és azóta már vissza is hívták fellépni. Pedig ott is magas a lét, szóval nagyon gratulálok Lilinek. Ez pedig az igazi mai slágere, Regál Lili és a Hear Me a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy igazi fesztivál kedvencek megállás nélkül. Így lesz ez a fogyarásban is, hozom Alex Kencsitől a Bambolét, és hozom a fontos infót, hogy ma is lesz játék a Rádió 1-en páros belépőjét a Strandfesztiválra. Na rá, hogy a Balcsi parton is mi hozzuk a legnagyobb hangulatot, és mi visszük oda a Rádió 1-eseket. Szóval lesz játék, addig pedig jönnek az igazi mai slágerek. Alex Kencsi, Bambolé, ahogy ígértem, ezt indítom már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: pass your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A rádió egy legfrissebb hírei.
3: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Körvasút köti majd össze a tóparti településeket. Vadvirágosabb lehet Veszprém. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van, kett. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
4: Mint egy 20-25 éves szakmai múltak kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
3: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Jelentős átalakuláson mehet keresztül a Balaton közlekedése. Körvasút köti majd össze a tóparti településeket 2030-tól. A fejlesztés gyorsabb, kényelmesebb és fenntarthatóbb utazást tesz lehetővé minden évszakban. A Balatonfüred-Tapolca-Keszthely vonalszakaszt villamosítják, megszűnnek a sebességkorlátozások, 9 km új villamosított nyomvonal épül Lepsény és Balaton akaratja között. A beruházás turisztikai és helyi közlekedési szempontból is jelentős előnyöket hoz. A balatonparti települések átszállás nélkül érhetők el, és a tó 4 évszakos turizmusának fejlődését is segíti. A projekt előkészítése idén elkezdődik, a részletes tervezés 2027 és 2029 között zajlik. A kivitelezés 2030-ban indulhat. Olvasható a Beolon. Klímaadaptív gyepgazdálkodást vezetett be Veszprém a városi zöld területek egy részén. Az új rendszerben a kaszálás az időjáráshoz és a növényzet állapotához igazodik, hogy a zöld felületek jobban ellenálljanak az aszályos időszakoknak. A változás egyelőre a városi zöld területek mintegy 10%-át érinti. A frekventált helyeken továbbra is rendszeresen nyírják a füvet. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumok. A napos időszakokban továbbra is erős lesz az UV-sugárzás. Összességében térségünkben kellemes napos nyári idő várható, amelyet a hét második felére fokozatos felmelegedés követhet.
5: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
6: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag.

0: Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyó mérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, hú, bár 4:60. Az igazi mai slágerek között pedig Dua Lipa jön, egyébként július 28-a és Alina és Szabolcs névnap. Ahogy ígértem, Dua Lipa, akinek egyébként ezen a héten lesz az apukájával közös fesztiválja, a Sunny Hill Fesztivál, elképesztő nevekkel a line-upon Katy Perry, Luis Capaldi és többek között fellép Martin Garrix is. Na most viszont ő jön, Dua Lipa, az igazi mai sláger a Dance the Night.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra játék Strandfesztivál páros belépőért. Figyelni kell, hogy mikor indítunk játékot, bármikor szólhatunk, amikor szólunk, tizedikként kell csörögni. 0623111111 a számunk, mondani a Rádió 1 szlogent. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és bang, ott az ajándék, a páros belépő a Strandfesztiválra. Ő pedig a Rádió 1 DJ-je Cookie Gardnerrel és a legújabbal a Fire-rel, ezt indítom már is.
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Rádió ez csak igazi mai sláger, megy, esőre ma is számítani kell elszórtan, de azért 25 fok lesz a hét második felében, pedig akár 29-30 fok is hétvégére. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive, a hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék Besszona tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Gene Hackman halála arról már kibeszéltük, igen, megnéztük, és kiderült, hogy van valami 20 vagy 80 millió dolláros.
2: 20 vagy 80,
1: nem tudom mi a hagyaték.
3: Ugye? Igen, 80 millió dollár.
1: 80 millió dolláros hagyaték van a furán, fura körülmények között elhunyt Gene Hackman és felesége után. Most már olyan variáció is van, hogy egy hétig a feleség ugye halott volt, Gene Hackman ott őrizte, aztán ő is elvágódott, a kutya is ott volt. Tehát itt már minden verziót lefutatott az FBI, de és egyértelmű, nyilván kinyírták őket, de sose fog kiderülni. Nem is ez a lényeg, hanem hogy...
2: Hiszen koronatanul lett volna.
1: A Jeffrey Epstein ügyben. De nem is ez a lényeg, de hogy hagyott, illetve pontosabban nem hagyott 60 vagy 80 millió dollárt a gyerekeire. És aztán hosszasan boncolgatták, hogy mégis a gyerekek meg fogják kapni, de ez a Gene egy büdös forintot nem adott a gyerekeinek. Semmit. A 80 millió dollár.
2: Mert nem végrendelkezett, tehát nincsen egy papír erről.
1: Vagy volt nézze, elvileg végrendelet, de hogy nem adta a gyerekeknek, hanem alapítványoknak is mindenkinek szanaszét szórta, és ezek a büdös kölkök, ezek egy rohadt centet nem kaptak ebből a 80 érdekes, millió dolláros vagyomból.
3: Mert a gyerekek többször nyilatkozták, hogy nagyon jó kapcsolatban voltak apukájúval. Apukájukkal majd kiderült, hogy nem tudom, hónapok óta nem is látogatták a fatert.
1: Erős nyilatkozat a 6 hete az apát halott, és föl se hívott.
3: És nem tűnik föl.
1: A feleset ugye a felnőtt korban 6-7 nem kapcsolattartás.
2: Azért az elég sok.
1: A sok, nem? Abból a papa 4-et már halotta, húzott le a házba.
3: Igen, lehet, hogy keresték, de nem vette fel a telefont.
2: Igen.
1: Miként igaz, majd visszahív az öreg. De hát az öreg az, mit tudom, én 2 hetente telefonált vissza. Tehát lehet, hogy nem volt már annyira aktív. Kerestük, nem vette fel, biztos vásárol, majd újra hívjuk. Nem?
2: Valahol az áristoppos
1: kajákat. Áristopp környékén ott a papa sétált, közben szegény a mama már ugye, hát ő már elköltözött.
2: És nem kaptak egy büdös fillért
1: se. És egy büdös forintot se kaptak.
2: Azért az nagy szíven szúrás.
1: Igen, szerinted az az, hát amikor örökösnek számítasz rám?
3: Hát ott van 80 millió dollár, és abból, mert ugye, ha egyébként anyádnak a bankszámláján van 1 millió forint, és nem rád hagyja, arra is azt mondod, hogy hát mama, azért csak én vagyok a gyereked, de az nem olyan megrázó, mint a 80 millió dollár.
2: Hát minden szempontból megrázó. De igen, 80 milliót, hogyha úgy szétosztogat a barátai, meg alapítványok között, és te abból egy petákot nem látsz, azért az, ez egy kicsit
1: szokos. Igen, ugye azt mondta, hogy ő rátette a feleségére, csak ugye a feleség is hát együtt költöztek át ugye az örök vadászmezőkre, és ezért ugye hát most nyilván törvényes örökösök illeti meg, ha a kedvezményezett is meghal, és ebből egy most egy hosszú jogi procedúra lesz, azért a gyerekek rámozdultak a 80 ember.
2: Ahogy ne.
1: Tehát mondták, hogy azért, na azért itt.
2: Legalább a
1: felé. Akkor valamit találjunk, így van. De hogy ez egy hosszú jogi per lesz. Amiről még nem beszéltünk, és ami még nem volt témánk, hogy van-e ilyen, hogy Magyarországon valaki örököl, kiszúrnak vele, ráhagynak egy francia kártyát, egy paklit, egy hamutartót. Tehát a legnagyobb csodák a végrendeletben, amikor nem akartad elhinni, hogy az apád, az anyád, a nagyszüleid, valaki valami olyan hagyott rád, hogy tényleg, tehát a sörös dobozait és a sör alátéteid nagyságrendeket keresjük most, nem a Versailles kastélyokat.
3: De várjál, hát pont ez a szép benne, ugye úgy szokott, hogy és fiamra hagyom a sörös doboz alátétemet, a 400 milliós házat
2: meg
3: pedig Mollyre a kutyát.
1: Nem ilyen, nagyon van szerintem ez Magyarországon, hogy a 400 milliós házat Mollyra.
3: Vagy izére, vagy dehogy nem. Én ismerek ilyen sztorit. Ne. Hogy mondom neked, a gyerekek egy fillért nem kaptak, hogy hívják, végrendelkezett a fater, már csak ő élt, egy fillért nem kaptak, nem 400 milliós volt a ház, de azt hiszem ilyen 80 millió forint, és az volt a végrendeletben, hogy ezt el kell adni, és a helyi kutya otthonnak kell adni a pénzt.
1: Wow! Na, papa oda csapott a végén.
3: Oda. Igen, nem volt felhőtlen a kapcsolat.
2: Az a nagyon biztos, amikor azt hiszi az anyuka vagy az apuka, hogy a porcelán készlet, meg az evőeszköz készlet, hogy az élete nagy kincse, és akkor azt ráhagyományozza a gyerekeire, akik aztán csak rakják balról, jobbra, jobbra, balra, és soha semmit nem fognak vele kezdeni.
1: De ez azért van, mert ő értéket gondol bele,
2: azt
1: vagy azért van, mert őrizgette, cipelte, hogy ez egy óriási érték.
2: Igen, ez egy nagy rele. Hát nálam mi megnyertük az üdvözlés.
1: Volt végrendeleti? Olvastatok? Vagy van ilyen, hogy rendes végrendelet? Van ennek kultúrája, hagyománya Magyarországon?
3: Szerintem igen, sokan írnak.
1: Mert Amerikában nagyon megy.
3: Abban az esetben is leginkább, ha ki akarsz belőle tagadni valakit.
1: Hogy ő biztos, hogy ne kapjon semmit.
2: Hát az én édesanyám írt, és leírta szépen, hogy megkaptam az üdülési jogot. Jippi! Így erről kénytelen volt utána a közjegyző rendelkezni. Tehát
1: és mondta, most próbálsz kivászni van, belőle?
2: Nem is fogok tudni soha az életben. Ezt a
1: megnézetted?
2: A szép unokáim is megfogják.
1: De megnézetted? És hogy ez nagyon jó. Rátad az anyád egy üdülési jogot?
2: Kettőt.
1: Amivel ő bevásárolta magát valahova?
2: Hogyne.
1: És?
2: Kreisbergbe.
3: De szép hely, Kreisbergó!
1: Jó, hogy imádom.
2: Kreisbergbe és bükkfürdőre. Két üdülési jog, ez a kettő.
1: És milyen kötelezettséged van ezzel?
2: Hogy fizetek.
3: Ne! Mennyit kell
2: erre fizetek.
1: De évente?
2: Igen. Tehát az van, hogy két évente mehetnénk nyaralni. De ezt már, édesanyám már, amikor élt, már akkor próbáltuk nagyon leveszélni róla, de mindig jött, hogy ti majd megöröklitek. És mondtuk, hogy nem akarjuk megörökölni, de hidd el, hogy ez nagyon jó lesz, majd elmentek nyaralni. De mondtuk, hogy nem szeretnénk elmenni nyaralni, járunk nyaralni. Ne, ne vedd meg, mert csak pénzkidobás. Na, megörököltük. Most próbálom felgöngyölíteni, hogy hány százezer forintot kell kifizessek.
1: És nem tudsz belőle kilépni?
2: Nem, mert ezekből soha nem.
1: Úgy, olyat írt alá mama, hogy 20 évig kötet, ne csináld.
2: 20 év, még 20
3: és
2: évig.
3: És minden évben fürdő, haver.
2: Minden második évben is fizethetem a közös költséget.
1: Akkor legalább menjetek le.
2: Az apartman.
1: Mozgalmas hely. Tehát de nagyon bükkfürdő, zajlik az élet.
2: Kreisberg gyönyörű síközpont. Nyára van időpontunk.
1: Mama behúzhatott
2: itt. Add
3: el a Zsülnek, Zsül szereti a hegyeket, szívesen megy.
2: Úgyhogy mi ezt így megszívtuk.
1: Gyönyörű. Örököltem 8760 forintot, ezután be kellett fizetnem 11000 forint öröklési adót.
3: Nagyapám soha nem volt szomjas életében, amikor meghalt, kiderült, hogy egy erdőt hagyott apukámra, majd a hagyatéki tárgyaláson jött az újabb meglepetés, hogy az erdő három fából állt.
2: Három facsemete valahol az út
3: könnyen
2: szélén.
3: Jött, könnyen ment, ahogy írja a hallgató.
1: 60-ban van bérelt horgászhelyem, aminek a bérleti jogát 2,5 millióért vehettem meg, ezen kívül évi 300 mátyás, hogy ott horgászhassam.
2: És ez hogy örökül.
1: Csodálatos, csodálatos. A mamám után a házat örökölte a család 8 fő, az ingatlanos jutalika több volt, mint amit én kaptam a házból.
3: Gondolj el valami Szabolcs-Szatmár megye, vagy Békés megyében volt a házikó, akkor az tényleg nem sok.
1: Igen. Apám karácsonykor úgy el, tudtam, hogy vannak autói, amikkel foglalkozott hobbiként, de idővel találtam még mindig egyet. Aztán még egyet. Most 19 autót találtam, ami az ő nevén van. Egyik sem indul. Mondhatni roncsok. Ő ezeket örökölte.
2: Tudjátok, mi a durva, hogy az idős emberek a haláluk előtt egy 5-10 évvel elkezdenek így gyűjtögetni. Tehát, hogy tele lesz a lakásuk egy csomó olyan felesleges holmival, hogy már nem szanálnak, hanem még begyűjtenek dolgokat. És ott állsz egy rakás kristályvázával, meg tányérokkal,
1: konténer,
2: meg akármiket.
1: Azonnal
2: amiket
1: konténer.
2: Igazából nincs szíved kidobni, mert hogy igen.
1: Hát tárgyak, hát semmi nem kötődik hozzá. Nagy konténer.
3: Azt kész.
1: Hadd menjen.
2: Na hát
1: nem?
2: Nekünk így van, egy csomó ilyen holmink, ne tudjátok.
1: De miért? Hát te nem tudod elengedni, akkor valószínűleg nem ő hagyja rád, nem?
2: Mert ez valaki számára érték, csak még nem találtam meg azt az embert.
1: Ja, hát akkor itt is egy kis garázsvásáros gyűjtögető, érted? Valakinek jó lesz az még. Hát akkor, na de akkor itt van baj az elengedéssel. Kell egy konténer, belerakni, csokkolom, nem? Most nem a legszemélyesebb tárgyaira gondolok nyilván, mert azt nem akarja az ember odaadni.
2: Annyi vázánk, annyi tányérunk, annyi terítőnk, lepedőnk, szarunk lett, hogy nem.
1: Ó, na nem, meghalok a gyűjtögető emberektől, nem bírom. Én mindent összevadulok. Örököltem nagyomámtól 100.000 forint értékű árkot. Annak is a 72.2560-ad részét. Árkot. Ő árkot örökölt. Én apu után 6 milliós adósságot örököltem, le tudtam róla mondani, vagy az állam örökölte, azóta nem jó kapcsolatunk az állammal, Barni írja. Nekem az apám halála után adósságai között szerepelt, hogy fizessem ki azt a gyerektartás elmaradást, amit nekem kellett volna fizetnie neki, amikor élt.
2: Ó, lalá!
1: Az milyen, hogy meghal a fatter, és még rajtad akar valamit behajtani. Úristen, nagyon jó. Mama mondta, hogy ez a Turmix gép jó lesz majd nekem, ha majd ő meghal. Rám hagyja, mert nagyon szereti. Az jó, mert az enyém 2 éve adtam neki kölcsön. Mama kicsit már befáradt egy kicsit. Horgásztagdíj mellett kaptam egy horgástéget, ami 150 méterre van a parttól. De csónakos megközelítés csak Keszthely felől 4 kilométeres emelés után lehet.
2: Az évszámot befektetése volt.
1: Úristen, de jó gyerekek. És Julival érzek együtt, nagyimnak sok porcelánja és tányéri vannak, nem tudom melyiktől váljak meg. Apám meg egy tonnányi elektronikai hulladékot hagyott rám. Dave küldte nekünk.
3: Te is jól jártál.
2: A bütykölgetős.
1: A bütykölgetős.
3: De azzal mit csinálsz, mert az még érzelmileg se tudsz kötődni. Mert legalább a porcelánhoz azt mondod, hogy oké, elteszek valami kis csetreszt, mert ez a mamáé volt.
2: Én a porcelán, ahhoz se kötődök, csak nincsen ahhoz kedvem, hogy ezt tudom, hogy egyébként el kellene vinni, be
1: kellene... Hadd csináljam, én imádok kidobni. Hadd menjek egy konténerre.
2: Nincsen szívem bedobni
1: nekem
2: valahova.
1: Ez a fétisem. Szabadulj meg, tedd le, legyél könnyed, levegőjegy, menjél. Persze, hadd menjek oda egy konténerre.
2: Én ezt úgy érzem, hogy ez egy pazarlás. Ez mi? Érték. Valakinek ez érték lenne. Tehát valaki örülne neki, csak rengeteg időt és
1: nem
2: energiát kellene.
1: Nem elmondom, 90%-ának senki.
2: Igen.
1: Persze. Konténer. Már hallom, hogy csörömpről, hogy törik össze, jaj, de jó. Király, libabőrös lettem.
3: Júli, nézd, szabadság!
1: Minden ilyen. Hát csak rakódik. Hát muszáj. Hát olyan jó érzés, amikor így üres lesz a garázsod, és így kidobsz minden ilyen, senki által nem használt, nem kedvet, kacatod. A legjobb
2: mi még az előző lakó után is ugye maradtak ott dolgok.
1: De minek?
2: Egy komplett autó, autószerelő.
1: De minek? Konténer és berakni, kész, vigyék, felszabadulni, füvet rázta, hadd szóljon.
2: Mondom, egy komplett autószerelő műhely van és? A garázsunkban.
1: De akkor igen, nekem ez másodjára is nagyon
2: tudod,
1: furcsa.
2: Hogy milyen érték?
1: Egy autószerelő
2: műhely. A csavarkulcsok, azért, mert ezt egyenként kellene hirdetgetni.
3: De akkor tehát nem adod el, de inkább ülsz rajta úgy, hogy gyűlölöd.
1: Hadd menjek oda egy konténerrel, légy, vannak konténeres barátaim.
2: Vali, gyere!
1: Én megcsinálom neked. Egy baseball ütöt vihetek? Léci, és egy nap alatt kitakarítok neked mindent.
2: Kirakom
1: neked
2: a
1: mászákat. Olyan lesz, megőrülsz, megszabadulsz minden ilyen régi, lomos, kacatos.
2: Egyszer csinálunk egy nagy garázsvásárt.
1: Jó, és semmi akkor... nem fog elkelni. Tehát most, amit elmondtál lista, ez mind rajtatok marad.
2: Nekem nem is kell, hogy pénzt adjanak érte, csak vigyék el. Igen.
1: Hát, megértem, egy jó berozsdásodott emelő, azért legalább én is adnék egy 600 forintot.
2: Van egy csomó mély nyomunk is.
1: Ilyen lomisokat kell hívni, azok lehet, hogy megveszik. Kihívsz ilyen lomisokat, házhoz, nem lomtanítás, nem szólsz, nekik gyerekek van, díleljünk valamit, adnak 30 rúgót, az viszi. Tarzant
3: elküldöm, de Tarzan nagyon jó ember.
2: Tarzan viszi?
3: Tarzan elviszi az egészet, ha nem figyelsz, mondjuk más is elvisz, de ha kicsit figyelsz, akkor csak azt, amit mondasz
2: Tarzan
3: neki.
2: Tarzan jöhet bármikor,
3: jó, na, ezt akkor ledíleljük. Mi állandó segítőnk, úgy tűnik, hogy most is hadra helyezhető, vagy hadra fogható, és ezt nagyon szépen köszönjük neki, hogy föl lehetett hívni őt.
2: Vidákovics Béla ügyvéd úr.
3: Vidákovics Béla ügyvéd úr. Béla, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Hello. Köszönjük, hogy ilyen gyorsan reagáltál erre a sztorira, meg hogy a Júli rácsörgött, és azt mondtad, hogy persze tudsz segíteni. Itt most két olyan téma van, ami egy csomó hallgatónk vagy érintett benne, vagy érdekli. Az egyik, hogy létezik-e ma Magyarországon az, hogy én kitagadom a jogos örököst az örökségéből?
4: Létezik ilyen, de nagyon szigorú körülmények között lehet csak bárkit kitagadni, ezt tételesen a polgári törvénykönyv felsorolja. Tehát csak azért, mert nem szeretnék neki juttatni a hagyatékból, azért úgy nem tagadhatom ki. Tehát köteles része mindenféleképpen jogosult.
3: De egyet hát tudsz mondani, hogy mi az, ami most ne soroljunk föl? Igen, hogy például...
4: lehet kitagadni? Aki az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követel. Tehát nagyjából ez a kategória, vagy az örökhagyó rokonainak a sérelmére követel bűncselekményt. Nem tartja akkor, amikor szüksége lenne rá erkölcstelen életmódot folytat. Tehát nagyjából ezek a kategóriák. És ezt pontosan meg kell jelölni magába a kitagadásba az okként, hogy ez, hogy miért tagadták.
3: Tehát az kevés, hogy összevesztünk 5 évvel
2: vagy
3: ezelőtt.
2: Vagy hogy elhanyagolt. Tehát, hogy egész egyszerűen nem tartotta velem a kapcsolatot, és nem méltó arra, hogy tőlem egy példát hát bármit kapjon.
4: Az, hogy esetlegesen elhanyagolt, az még önmagában így nem biztos, hogy elegendő, de mondjuk van ilyen, hogy az örökhagyó irányába fennálló tartási kötelezettségét súlyosan megsértette. Tehát mondjuk ez az elhanyagolásnak lehet egy módja, hogyha így nézzük, de súlyosnak kell lennie.
3: Na, akkor kanyarodjunk rá a másik dologra. Mi van abban az esetben, hogyha az ember örököl, és hát a vélt boldogság helyett, hogy most óriási pénzekhez jut, egy tartozást örököl?
4: Önmagában csak tartozást úgy nem tud örökölni, hogy azt neki meg kelljen fizetnie. Tehát ő a saját vagyonával az örökhagyónak a tartozásáért nem felel, csak a hagyaték erejéig. Jó, tehát hogyha mondjuk öröklök egy 5 millió forintos tételt, mondjuk 5 millió forintnyi készpénzt, meg mellé 10 millió forint adósságot, akkor csak 5 millió forintig felelek, de mondjuk ez igaz akkor is, hogyha vagy ingatlant öröklök mondjuk nem tudom 20-30 millió forintért, akkor 30 millió forint erejéig felelek az örökhagyónak az adósságáért, azt meghaladóan nem.
2: Aha. Világos. Tehát akkor az örökséget, az ő örökségét nem terhelhetik, mert áll mondjuk jelzálokként az én saját tulajdonomra.
4: Nem. Hát ugye tartozom megfizetni ezt az összeget, Tehát most teszem fel, hogy ugye megörököltem ezt a nem tudom 30-40-50 milliós ingatlant, akkor ezt az 50 millió forintot ezt meg kell, hogy fizessem, de nem vagyok köteles mondjuk abból az ingatlanból megfizetni, nem lehet, hogy másból fizetem meg. Tehát ezt a tartozást kell tulajdonképpen rendezni, vagy ha én ezt nem szeretném, akkor visszautasíthatom.
2: Aha, tehát lemondhatod
4: magát az örökséget. Igen, a lemondás egy picit más, vissza lehet utasítani, és akkor tulajdonképpen onnantól kezdve

0: látni, hogy mit lehet csinálni, meg mit nem ilyen esetekben.
1: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Óvatosan a külföldi koncertekkel. Közvetlen vonattal az Adriára. Veszprém lesz a tájfutó világbajnokság központja. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van, kett. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel korábban a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: Közvetlenül elérhető az Adria Veszprémből is. A Retro Istria Express, a MÁV éjszakai járata egészen augusztus 30-áig közlekedik naponta Budapest és a horvát tengerpart között. A vonat megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd Ljubljanán keresztül érkezik meg

0: Pátiába és Riekába. Az utasok választhatnak ülőkocsit, fekvőhelyes vagy hálókocsis utazást is. Az éjszakai járat kényelmes alternatívát kínál a nyári autópályás dugók helyett azoknak, akik vonattal vágnának neki az Adriának, közölte a MÁV. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg. Magyarországon már harmadik alkalommal. A verseny központja Veszprém lesz, míg a futamoknak a Bakony változatos terepei adnak otthont. Az előzetes várakozások szerint mintegy 60 országból közel 400 versenyző érkezik Magyarországra. Az esemény több ezer néző követheti a helyszínen. A világbajnokság televíziós közvetítéseken keresztül világszerte népszerűsíti Veszprémet és Magyarországot. A pontos versenyhelyszíneket a szervezők később hozzák nyilvánosságra, írja a Veol. Nyugodt, többnyire száraz idő valószínű környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a napsütés lesz túlsúlyban, miközben a nappali hőmérséklet 27-32 fok között alakulhat, ami ismét igazi nyári meleget jelent. A reggelek továbbra is kellemesen frissek maradnak, így a korai órák kedveznek a szabadtéri programoknak. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszigetelten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél általában mérsékelt lesz, csak időnként élénkülhet meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
3: Idős bácsi, aki lövöldözött, megvan? Hát beszéljünk róla egy fél maratot, hát nagyon szeretjük a történetet idézőjelesen, de hát ez annyira abszurd és annyira rotesz, hogy erre azért muszáj beszélni. Ugye, nyugdíjas bácsi üldögélt az erkélyén, ugye? És hát nem volt semmi probléma. Arra repült egy madár.
4: Itt a kávéját,
3: itt a kávéját, az öreg kis nyugdíjas bácsi. És arra repült egy galamb. De ez a galamb aztán ott nekiállt egy kicsit ott a turbékolni, meg hát hogy is mondjam csak.
4: Ha meg mit csinál a galamb, ugye a turbékoláson kívül? Mit szokott még csinálni?
3: Össze-vissza szarja ott a dolgokat. Így van.
4: Hova szart?
3: Hova szart? Hát rászart a bácsinak az erkélyére. Mi történt, ugye?
5: Felbosszantotta magát?
3: Felbosszantotta magát a bácsi. Felbosszantotta magát a bácsi, ugyanis a galamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
4: Ugye? Fölháborítom.
3: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
5: nyesedéket. Hogy sorosbérem.
3: Igen, meggyanúsítja, hogy sorosbérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
4: Benne vannak még a régi emlékek.
3: Így van, azért a donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
5: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
3: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba sem.
5: Látni mögé. Akarom a kommentjét, amit Facebookra szokott írni, jó? Csak az ideg állapot miatt. Igen.
3: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyverbe. Figyelj, zseniális történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 671 éves B. János, ugye, hát leadta a lövést, ami ezt a kis galambot nem találta el, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült.
4: Hát viszont B. János célzási képességei már nem egészen olyanok, mint régen.
3: B. János már nem úgy lő, mint a harmadik dandárban a második világháború, amikor harcolt ugye a németek ellen. Fogta magát, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
5: Szeretném képzelni?
3: Nem hiszem.
4: Jani bátyám, gratulálunk.
3: Jani bátyám, mi az Isten történik magukra, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
5: Délutáni vagy a óvodában, délutános vagy. Tudod, hogy járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök.
3: Igen, végre csönd van.
6: Ezsi, Józsika is alszik.
3: Az minden ember.
6: Ez jó. Kati, aludjál, Kati! Látlak, Kati!
3: És ezzel
4: csak... Jó, néni, lőnek!
3: Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesült, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj az öreg a szenzációs. Belőtt az óvodába, nem találta senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal falhoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. A letartóztatását kezdeményezték, az ügyesség nem látta indokoltnak, így elengedték B. János.
4: De kedvesek.
3: Elengedték.
4: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
3: Egyébként ez egy jó kérdés.
4: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket?
5: Lehet, hogy gyakorlatozni aki... az előkertben.
3: Valószínűleg B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beelenged néhány lövést a homokozóba.
5: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy János egy ilyen légkiskával.
3: Igen, egy cigivel a szájában. Igen. János bácsi, előjött.
5: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem, aki szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai, tehát terepmintás nadrág.
4: Hogy jössz rá, hogy kilőtt be az óvoda ablak?
5: Igen. Hát, alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe, meg tudta, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van.
4: Átszázó háló.
5: Átszáháló.
4: És megcsillant a távcsövön a fény.
5: Ezért szerintem, hogy van olyan kocsin, ilyen, tudod, ilyen matrica, hogy nem
4: fegyver
5: tudom,
4: az autóban.
5: Fegyver az autóban, vagy vadisznó halva jó, vagy valami hasonló. Biztos, hogy... De nézd csak, hogy milyen fit.
3: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
5: És rendőr. Igazán volt, nézd milyen színű ruhája.
3: Nézd, terep színű ruhába a bácsit éppen előállítják ugye a rendőrök.
5: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
3: De nagyon durva, hogy megmondtam, hogy az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
5: Nekem volt légpisztolyom gyerekkoromban, természetesen. És
4: nem is volt kérdés.
5: Ez volt ilyen galamb holokauszt, és a lényeg, hogy légpisztolyom is volt, meg stalpisztolyom is volt. Nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét.
3: Igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény. Óriási élmény,
5: olyan légpisztolyom nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
3: Tehát, de ott van a fotó, azért nézd meg, itt azért komoly golyók is vannak, nem értettem hozzá, hogy mi ez. Azt egy galambot akartam megriasztani, valóban nem is az volt a célom, hogy meglőjem el, találjam, csak hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepították az alatt a parkolókocsimat. Érted? Kiállt az erkélyre, és elkezdett galambra lövöldözni.
5: Tehát kettő lehetőséged volt, hogy ne szarják össze a kocsidat. A. Veszel egy ponyvát 1500 forintért a Maxba.
3: B. Lövöldözni kezdesz.
5: B. Szerze magadnak egy légpuskát. És elkezdesz lövöldözni.
4: A ponyva nem jó, mert azt állandóan levenni, föltenni, és a ponyva is szaros lesz. Hova teszed a galambszaros ponyvát?
5: A galambra.
4: De a galamba fenn van a fán.
5: Akkor tegyél ponyvát a fára. Tessék.
3: Egészen elképesztő. Az öregtől elvettek egy csomó töltényt, fegyvert, kis lövedéket, nagy lövedéket. Tehát az öreg azért Rambó volt. Bocsánat.
4: Na várjál már!
5: Azok ott vadászfegyverek.
3: A lakásban több puskát is találtak. Távcsövese volt az öregnek. Figyelj, az öreg zombitámadás és harmadik világháborúra készült. Távcsöves, rendes vadászpuska, sörétes, itt minden van.
5: Ez egy embertípus. Ő azért vett magának lépuskát, mert tudta, hogy azért nagyon elkapnák, hogyha ezzel lő neki a galambra, de valójában ezzel akart kilőni a galambra.
3: Négy vadászlőfegyver, egy légpisztoly, kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye. Először tagadta, hogy őlött volna a légpisztolya, de később beismerte. A gyerekek egyébként nagyon megijedtek, de örültek, hogy senki nem sérült meg.
5: Talás,
3: elhiszed.
4: Az ez kemény.
3: Azért ez nagyon kemény.
5: Rendőrség, haló, jó napot!
3: Tessék!
5: Jó napot, kérem, jöjjön ki!
3: Mit csináljunk?
5: Úgy tudom, hogy önnek van fegyvertartási engedély, igaz?
3: Nincs. Nem tudom, miről beszél.
4: Nincs is fegyverem,
3: és nem is élőttem arra a galambra.
5: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az öné?
3: Nem. Tudja, Marika! Mi a dolog? Rohadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodában. Oda akartam belőni.
5: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepintás ruhák, ezek az öné?
3: Igen, ez a célkereszt a kocsiján.
5: Igen. János, kérem, jöjjön. Kérem, miért csinál?
3: A felesége fejére rajzolt célkereszt. Hát tényleg az öné.
5: A felesége miért van álcahálóban, kérem?
3: Igen, miért kell rohangálni a cikcakos irányba a játszótéren a feleségének egy álcahálóval jár? És ezt meg tudja magyarázni?
5: Miért van a postáláért, vagy stüszi vadász?
3: Igen, évek óta háborús vészhelyzetben vagyunk, az öreg készült.
4: Egyébként meg ők fölkészült, tényleg.
5: Igen. Jó ég. Szerintem ilyen prepper is lehet amúgy, nem érzitek? Hogy van egy biciklitálója megraf a konzervekkel?
3: Biztos vagyok benne, hogy ott komoly nem, víz és élesztő és WC-papírkészletek voltak felhasználva, vagy felhalmozva, igen.
5: És itt tudósi röhöng, és az óvodában az óvodások ugyanígy tudod egy kis fegyverekkel.
3: Lőnek vissza, igen.
5: Ez egy régi konfliktus.
3: Igen. János bácsi csak a kicsik vashiányát próbált orvosolni.
5: De akkor miért ólommal?
3: Feltette felhőbe, onnan beesett az óvodába.
4: Képzeld el, hogy altatod a gyerekeket másnap? Nem fognak belőni, aludjatok nyugodtan.
3: De leesik, hogy belőnek? Tehát valami puffy-puffa, összetörik egy üveg, vagy neki valami, leesik, hogy belőttek. Csak még lehet, hogy betört egy ablak. Nem tudom, hogy hogy jöttek rá az óvónők. Nem feltétlenül jönnék rá, most ide belőne valaki.
5: De miért engedték haza másnap?
3: Egyébként ez egy jó kérdés.
5: Tehát, hogy belőtt egy óvoda ablakát.
3: Látták, hogy ártalmatlan. Van fegyverviselése, rájötték
4: galambra. Ez azért, érted, ez egy nem átgondolt cselekedet volt, és akkor óvatosan fogalmaztam, hogy ő nem az óvodába akart szegény belőni, csak hát ugye útba esett.
5: Szerintem kéne egy racionális büntetés ilyen esetekre, és az lenne, hogy egy fecskében állítsák ki az óvoda előtt, és az óvodások kapjanak egy pinball puskát. igen, és meg kell büntetni a bácsit. Hogy pontosan tudnia kell, mi a szitu.
3: Menza, olyan régen beszéltünk, iskolai kaja, nem tudom, olvastátok-e, komoly változások vannak, kíváncsiak vagyunk, drága szülők, ki, hogy értékeli a változásokat, jön-e a gyerek úgy haza, hogy anya, finom volt a kaja, érzem a változást, mert hogy állítólagosan, ugye az van, hogy tavaly február óta ugye új előírások szerint étkezik, mint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános középiskolás. Van egy csomó változás, ami elindult a hazai közétkeztetésben, és most találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy elemzi ezeket a változásokat, megmondja, hogy még mi vár ránk 2028-ig, de hogy a gyermekeink majd finomabb ételeket fognak enni, AB menüből választanak, salátabár, gyümölcsbárból választanak.
5: Ez a lányos úriában így van.
3: És hogy
4: van
3: jobb,
4: vitaminbárotok.
3: Jobb vitamin helyeken bár. Már AB menü és vitaminbár és gyümölcsös pult is várja a gyerekeket.
5: Supermenza, úgy hívják.
3: Supermenza, ez a Supermenza így van.
4: Jó, de a csokis piskóta kockát nem vehetik
5: azt
4: el tőlünk.
5: Kell. Már most beviszed
4: nincs
5: magadnak. Nagyon-nagyon jó, figyelj, nagyon jókat mesélnek a menzáról.
3: Azt mondják, igen, hogy növekszik az étkezők száma az AB menü választással. A közétkezeti szövetség azt mondja, beérkezett adatok alapján sokkal inkább nőtt a helyi menzán ebédelők, csökkent az ételmaradékok száma, kialakultottak vitaminpultokat, két vagy háromféle kínálatból válhozhatnak a gyerekek. Ez tényleg, ez működik? Ez nem csak egy-két kiemeltebb, jobb állapotú, vagy magániskolában van?
5: Gyerek, teljesen állami, így izé, és az volt
3: és
5: egy
3: AB menüje van.
5: Igen, AB menüje van, plusz, tehát az van, hogy nem is, tehát mindenből lehet választani, mert ilyen ki van téve, rendesen svédasztal van gyakorlatilag. Van hideg-meleg pult, van salátabár, és akkor próbálni kell hatni rájuk azért, mert ugye, ha rajtuk múlna, akkor csak köreteket ennének a gyerekek a legtöbben. Igen, ez is a köretből, ha még lehet. És akkor nagyon aranyosan megbeszélték az osztályfőnökök velük, hogy akkor mindent kóstoljunk meg, ha már van rá lehetőség, és elkezdtek a gyerekek salátákat enni.
4: És vagy nem, magától... de ő maga dönt.
5: Magának veszik ki a kis tányérjára a mennyiségét, meg azt, hogy mit akar enni.
4: Nem az van, hogy a fehér cipős, kivágott orrú cipős konyás.
5: Ők azért ott csirkálnak, ott csirkálnak.
4: Jó, azért 62-es
3: bicepszel.
4: És akkor oda csapta a tányérra a finom főzeléket, kaptál egy vállalhatatlan fasírtot rá, és most már nem adják, hanem a gyerek dönt.
5: Igen, állnak sorba a kis tálcákkal, oda megy magának, szed, megvárják egymást, nézik, hogy ki mit szed, akkor elindul egy ilyen egészséges versengés, hogy jó, hát ne, hogy már neked több legyen, másfajta legyen, izé. És aztán pedig ugye nem nincs annyi maradék. Tehát, hogy annyit eszik meg, amit a szemek kíván. Nyilván ezt meg kell szokniuk, van egy ilyen átmeneti időszak. A másik, hogy ott vannak azért a konyhai asszisztensek, nem tudom mi a nevük, akik segítenek nekik, ha baj van, vagy elfogy valami, vagy egyáltalán cukik. Nagyon jól megy.
3: Csökkentették a sóbevitelt, ugye ez WHO vonatkozás, legalacsonyabb határté értéket csak 28 szeptemberétől kell majd alkalmazni. Azt mondják, hogy 50-70%-kal csökkenteni kell még a jelenleg megengedett sóbevitel maximumát, de hogy így is folyamatosan nő az ott kajálók száma, és javul a közétkezetés. Nálunk nincs ilyen, egyféle étel van, a zöldséggyümölcs kimerül az almalében és a zöldbab főzelében, ezt Évi küldte nekünk. A lányom 4/4-es, nincs AB menü, ha nem eszik levest, nincs repeta, hogy azzal lakjon jól, és a főmenü megmaradjon a konyhásoknak. Aha! Nem eszi meg a leves, nem kap előételt, hogy azt aztán elviszik a konyhás néni.
5: A leves amúgy ez a legdurább dolog, amit szoktak csinálni a menzán, nem? Tehát, hogy azok nagyon el tudnak szabadulni.
3: Az egy igen.
5: Ilyen, olyan, mint egy ilyen jósgömb, hogy ahogy belekanalazol, akkor tudod meg, hogy mi vár rád valójában.
3: De hogy azért ez egyébként mennyire kultúrált, hogy lenne egy ilyen salátabár nekik tényleg, hogy ez a Supermenze megvalósul, hogy az AB menü választás. Tehát azért ez egy nagyon klassz dolog lehetne ez, hogy kicsit több ráfordítással, kicsit gondosabb előkészítéssel nem kéne sokat hozzátenni, valószínűleg egy kicsit jobb minőségű ételeket egyenek a gyerekek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy háromszoros árára menne föl. Mi volt a legutáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit megláthatod, és azt mondod, hogy fúj, undorító.
5: Úristen, nekem...
3: És amit azt mondod, úristen, de jó, ez van, ezt nagyon szívesen. Egy régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezdem a paradicsomos káposzta, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzasztó, édes volt. Úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzalom volt.
4: Akkor te szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
3: Hát jutott hozzá valami.
4: Fecnik voltak beleszaggatva.
3: Fecnit beleszaggattak.
4: Húsból. Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
3: bélszíroló.
4: Nem. De az is volt.
3: Bélszíroló.
4: Basszus,
3: nem volt benne
4: bélszín.
3: Nem volt benne bélszín.
4: Úristen, de jó volt.
3: Bélszíroló.
4: Nincs meg.
3: Hát egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
4: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog virsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írtak, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatosan, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
3: Semmi nem volt benne.
5: Nekem a bél és a roló szavak, amik lejönnek
3: ezt. Roló volt
5: a neve. Rolónak hívják, ez egy dolog, de hogy bél, ez egy bélroló.
4: Ha visszajövünk a izéről, a kitelepülésről, hozok neked,
5: nem
4: és nagyon finom. Nagyon finom.
5: Elmondom, nem, mi volt a prémium étel.
3: Na, mi volt a prémium, tessék.
5: Figyelj, és mai napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marhahús volt.
3: Igen.
5: Ledarálták, hogy ilyen nézének tűnjön.
3: Metszószal.
5: Metszószal, főtt krumplival.
3: Az egyébként a jó kaj volt. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a metszószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt. De
5: azért volt ledarálva, hogy meg ne kelljen rágnod.
3: Ja, ledarálták nektek?
5: Le volt darálva, úgy megfőzték, és nem ledarálták.
3: Vagy arra kanini előre megrágta.
5: Lehet, hogy valaki megrágta.
3: Tehát 10 óra, hogy bement, megrágta.
5: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
3: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
5: A cukros sóskaszósz krumplival.
4: A jó az nem ilyen.
3: Összenyomott krumplival, ilyen folyékony sóska, kicsit cukrosan. Én azt adtam, én azt szerettem.
5: Figyelj, az nagyon, az rendesen, az igen, umami igen. Volt akkor.
4: Én a leveseket gyűlöltem.
3: Mindegyik leves szar volt. Mindegyik. Nem volt olyan leves, ami jó volt.
4: Semmi nem volt benne, a húsleves, azt tudtad, hogy valami de kettő darab ilyen vegeta volt.
5: Aminek tudjátok, hogy a megyek neki ki volt magozva, és azért olyan volt, hogy ilyen szárnya lenne.
3: Igen, és a habarás az kicsit így összeállt ilyen darabokba a tetején. Az volt. Jó, de azért, amikor tejbegríz volt kakaóporral, azért akkor azt mondtad, hogy van élet.
4: Égegyed,
3: van élet a halál égegyed. Után. Tehát azért háromszor álltál sorba, egy kicsit citromízű tejbegríz, finom, hamis kakaóporral a tetején.
5: De a legrosszabb az a sárga borsó főzelék volt, amit szintén ledaráltak, és arra rácsöpögtettek szaftot, tudod, ilyen
4: pörkölt szaftot.
3: Igen, három
4: hússal.
5: Három hússal, és akkor az, ahogy az olaj, így mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen...
4: Zsír volt, az kicsim.
5: Hát, igen. Szerintem az olaj.
4: De olaj volt,
3: mennyire durva, hogy annyira megmaradt, hogy így szinten érzed. Tehát, hogy tényleg azért azt etted, olyan trauma volt. Igen, bementél a konyhába, és érezted a műanyagtálca, a pohár, a kaják illata. Tehát azért milyen szenzoros, tehát tényleg hogy érzed, hogy az emlék a szagformájában megmarad, ízformájában?
5: A szaga, tudod, a hideg fémszag.
3: Igen, igen, igen, igen. Nálunk csak undokkonyhás nénik voltak, tényleg 62-es bicepszel, kézzel fogták a húst, dobták be a tányérba, nem szórakoztál, adták, repet,
5: tudod,
3: ha nem volt.
5: Tudod, voltak, mint Tony Soprano. Olyanok voltak, mint Tony Soprano, csak nőben.
3: Igen.
5: Hátul álltak mindig, és akkor ment az ilyen bullying a gyerekeknek, meg egymásnak is folyamatosan húzták a bajszát.
3: És nagyon nagy szatyrokkal mentek el mindig 3 órakor. Nem akarom őket meggyanúsítani, de ők nyilván elvitték a maradékot. Olyan szatyrokat pakoltak ki, hogy abból egy állatkertet meg lehet.
4: Ott, gyönyörű disznók nőttek abból a moslékból. Igen. Akkor még lehetett moslékkal letetni.
3: Jó, mondok egy extra, tessék, nagyon sok csokikrémmel, piskóta kocka. Végén elfogy a csokikrém, és már csak a száraz piskóta marad, ezért beosztod a csokikrémet, hogy maradjon végig. Mekkora kaja volt?
5: Igen, nem volt.
3: Nem volt ilyen?
4: Nem volt.
3: Piskóta kocka csokikrém.
5: Nem volt, teljesen értetlen állok a helyzet.
3: A legklasszikusabbat hagytátok ki.
5: Mi lett volna velem, ha lett volna?
3: Nagyon kevés csoki pudingot adtak hozzá, ezért az eleje kánál volt, a végén már csak a száraz piskóta
4: csoki
3: maradt.
4: Puding.
3: Hát egy ilyen krém, egy ilyen öntet.
4: Kakaós ízé, össze volt hideg vízzel.
3: Igen.
4: Persze, nem volt abban se puding, se...
3: Hát azt, hogy én képzelem hozzá,
4: a csak... A csokoládét hogy... életében nem látott, haver. Az a legrosszabb minőségű kakaópor volt,
3: csoki nem
4: kicsit
3: volt benne.
4: Fölhúzva
3: csoki vízzel. Nem volt benne, igen, igen, igen. De azt én nagyon-nagyon szerettem, az nagyon jó volt.
5: Ami megmaradt, még a torpedó szendvics a büféből. Az volt, amikor már felsős volt, és volt
3: torpedó. Az nem tudom,
5: az egy
3: mi van.
5: Fényes, ilyen hosszú kifli formájú, olyan, mint egy baguette, csak ilyen nagyon rossz minőségű lisztből készült, az ilyen fehér lisztből, és a teteje tojásosan meg van kemve, ahol beraknak egy vajat, sonkát, sajtot, meg uborkakarikákat, és az összesütik. És
4: hát te azért elég menő helyre jártál.
3: Egyébként igen. Ez egy farizeres zsömle volt, meg te. Igen.
5: Na, de ez a büfé volt, ez nem a menza, ez a büfé. És akkor ez volt már az alternatíva, akkor nem büfészte, ha nem menzázt, nem büfészte.
4: Ez volt a csúcs.
3: Mondok még egy nagyon undorított grízes tészta. Egy pici ízzel a tetején, lehetted a lekvárt, ami nem lekvár volt, igen. És üres grízes tésztát tettél, kicsit megsóztad, ha nagyon ilyes voltál. Mi volt a grízes tészta, micsoda? Az ki találta ki? Az hogy az lehet megetetni 10 évig a gyerekekkel? De nem lekvár volt, íz volt íz a tetén, volt. És egy nagyon pici, úgyhogy gyorsan fogjon el, és üres grízes tésztát tegyél.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ankónai szerelmesek Szigligeten. Egy fordulatos, pikáns zenés komédia felejthetetlen olasz slágerekkel. A Turaida Színház dupla előadással érkezik a csodálatos szigligeti várudvarba augusztus 3-án és 4-én. Jegyek online már kaphatóak. Csapjon le rájuk időben!
3: Add át magad a nyárnak! Minden mást mi adunk hozzá! Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben, pici áron! Most a Rios töltséreségkrém 4 darabtól csak 179 forint, a Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
4: 5 kivételes művész, egy felejthetetlen este. Dés László siófoki koncertjén közreműködik Gubik Petra, Mácsai Pál, Wunderlich József és Fűr Anikó. Dalok, történetek és pillanatok, amelyek egyszerre meghatóak és felemelőek.
5: Jegyek és információ a Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
6: Újdonság Veszprémben. Megérkeztek az új Cherry modellek a Ringautó Veszprémhez. Modern design, innovatív technológia és élmény minden kilométeren.
7: Ne csak halljon róluk, ismerje meg őket személyesen.
6: Várjuk a Ringautó Kft-nél Veszprémben az Északkeleti útgyűrű 18 szám alatt. Cherry, most már Veszprémben is.
8: Megható történet, felejthetetlen dalok. Légy jó, mint halálig musical Balatonfüreden július 28-án. Jegyek pannonvárszínház.hu.
9: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
10: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
11: Rossz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon!
12: Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sazzon, pálinka dal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a Hotel Kapitány recepcióján.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottak.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Nehezebben közlekedünk nyáron. Évadot hirdetett a Petőfi Színház. Strandlopások a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van. Kett. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolt a rádiónkban korábban Vad Róbert rendőralezredes.
3: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
2: Hit, erő, akarat mottóval hirdette meg 2026-27-es évadát a Veszprémi Petőfi Színház. 5 nagy színpadi bemutatót, 5 kamaradarabot, 2 gyermek és 1 ifjúsági előadást tervez a teátrum. Színpadra kerül a szerelmes Shakespeare, az Abigail és az Elizabeth, Jane Eyre életéből pedig táncjáték készül. A következő évadban 2 nagy fesztivál is jubilál, folytatódik a Petőfi Akadémia és a gyerekeknek szóló zenés beavató színházi program is. Olvasható a Beolon. A nyári szezonban ismét megszaporodtak a balatoni strandokon történt lopások, ahol az őrizetlenül hagyott értékek, telefonok, pénztárcák és kulcsok könnyű célpontot jelentenek a tolvajoknak. A rendőrségi tapasztalatok szerint az elkövetők gyakran gyors, figyelemelterelésen alapuló módszerekkel dolgoznak, sokszor akár párban is. A hatóságok arra figyelmeztetnek, a bűncselekmények többsége jellemzően a legforgalmasabb időszakban délután történik, amikor a legnehezebb észrevenni a gyanús mozgást. A közelmúltban például egy berhidai férfit is elfogtak Balatonkenesén, több strandi lopással összefüggésben. A rendőrség és szakemberek arra kérik a strandolókat, hogy értékeiket lehetőség szerint vigyék magukkal a vízbe, vízálló tárolóban, vagy használják az értékmegőrzőket, mert a törölköző alá rejtett tárgyak sincsenek biztonságban, írja a Veol. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumokkal. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet. A hét második felében ismét erősödik a felmelegedés. A nappali hőmérséklet meghaladja majd a 30 fokot. A napos időszakokban továbbra is erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék, most felvételről szólnak.
5: Hű, de déjà vu van.
4: Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
6: Na gyerekek, aki airfryert szeretne a Jézuskától, az figyeljen. Tudjátok, ezek azok a gépek, amihez nem kell olaj, berakod, ugye bekapcsolod, és akkor az
7: forró leheletével megsüti.
6: A lehelettel megsüti, így van. Nem kell olajat használni, nem serceg a rántott hús egy serpenyőbe, forró olajba, mert ugye ezek airfryerek, ezek már ilyen modernek, és elvileg egészségesebben dolgoznak. Nekünk is van ilyen, talán kétszer be is volt kapcsolva.
7: Most könnyeket tartunk, hogy
8: a béka szeretne egyet. Adok érte valami
6: jó,
8: pénzre,
6: egyszerre
8: tényleg.
6: Kettőt tudok adni. Jó, kettőt.
8: Hozd már be,
6: tudok holni. Adni egy airfryert, és tudok adni egy olyan gépet, ami ilyen krémeket csinál.
8: Mind a kettő!
7: A krémes...
6: Egy komolyabb vételi ajánlatot azért tegyél rá.
8: Mondjál valami alaprösszeget.
6: Mert elmondom neked, hogy a kettő együtt azért az... Hát egy
8: haver használt.
6: Egy szabad, ez igaz. Szabad használt szemmel piacon... Volt. Az egyik talán kettőször, a másik egyszer volt bekapcsolva, úgyhogy...
8: Thermomixer, az nekem kell.
6: Köszönöm, úristen, hogy kimondod a nevét.
8: Úristen, az a Thermomixer, az eszköz, amire minden egyes ember, aki a konyhában itt tevékenykedik, vágyakozik, de soha nem tudtad megvenni, az annyiba kerül. Hát, tehát egy 40 ezeret adok érte.
6: Féláron. Én örülök, ha megszabadítasz tőlem.
7: Thermomixer ez a neve.
6: Thermomixer.
7: Ebbe fogod csinálni magad a langyos
6: fenyőt. Ami úgy adja el magát, hogy csak ránézel a borsó főzelékre, kigondolod, ő kiszipa lekappantja az agyadból a gondolatot, és kész a borsok közé. Álmodom neked, hogy másfél szel volt bekapcsolva.
7: De amíg benne van az előző adag, amit nem ettek ki belőle,
8: nem
7: úgy fogod
8: bekapni.
7: Jó, igen. Most ezt megkeresem.
6: Termomixer nálunk féláron. Airfryer szintén féláron.
8: Okay,
7: amúgy van ez a vonzó, mindannyian vonzódunk ezekhez a gépekhez. Hogy ez a, nekem a gőzülőtől áll fel a szőr a hátam, olyan boldogságomban ettek a termomixertől.
6: Ehhez nem én vonzódtam, ha érted, mire gondolok.
7: Ez a Benny, ez minden netten egy jó főzelékért.
6: Ez a Benny annyira akart ezt az airfryert, igen. Szakértők figyelmeztettek, hogy bizonyos airfryerek lehallgatnak bennünket, gyerekek! És Kínába küldik az adatokat, ezt
7: már,
6: mondják.
7: Ez az, amiről beszélünk?
6: Ez az.
7: Hát ez konkrétan egy robogó ára. Nekem nem kell, de megveszem én.
6: Ezért mondom, hogy...
8: Nem, ez már az enyém.
6: Diszkánt van, gyerekek. Black Friday van Balázsi konyhájában.
7: A halántékon csapom a mérleggel, Ferit. Enyém lehet 30 alolcsóban? Csak kérdezem.
6: Igen, azt mondja, hogy...
8: Mit küld ki?
6: Bizonyos mobiltelefon gyártók, hogy tudjuk, hogy lehallgatnak, de hogy itt azt mondják, hogy az airfryerek és szintén adatokat küldenek Kínába. Sokszor engedélyt kértek a beszélgetések lehallgatására, úgy, hogy a felhasználó ezt nehezen, vagy sehogy értelmezve feljogosította erre a készüléket, és azt mondja, hogy az ügyfelek nem kaptak konkrét indoklást arra vonatkozóan, hogy a főzőeszközök miért akarnak hangot rögzíteni, de állítólag jelezték a gyártók az adatvédelmi közleményeikben, hogy az emberek személyes adatait kínai szerverekre küldik, gyerekek.
8: Mit?
6: Ezt érted?
8: Én azt nem, ezt értem. Az adatszerzést értem kell. Mit hallgat le a konyhába? Apa! Elhoztad a gyereket az óvodából? Csajika, már megint nincs ki, szóval te leckéd!
7: Éreket fog hallgatni, de mondjuk attól fog, hol hallgatod. Balázsiknál más beszélgetés.
6: Igen.
8: Képzeld el, hogy az amerikai dróntámadásoknál...
7: Kapsz egy hívást Trumptól az előbb. Viki, most hívott a Trump, hogy jó voltunk a múltkor. Szóval, igen, nem hiszem, amúgy szerintem azt nézik, hogy tudod, hogy ki mennyit zabál. Az van, hogy ez
6: de mi az, hogy ki mennyit zabál? Tehát van egy kínai hardware, ahol küldjük az adatot, hogy Pistike meg Marika néni megevett 6 kiló csülköspacalt, amit airfryerbe csinált.
7: Igen. Azt nézik, hogy mit mondta Tururudi, nem tudom lefordítani. Tururudi, mi az a Tururudi?
8: Tururudi.
7: Igen, és szerintem azt nézik, hogy mennyit zabálsz, és akkor megpróbálnak ahhoz mérteni, előjönni termékekkel. Nem? Tehát, hogy nem hiszem politikai kémkedés zajlik, hanem csak próbálják a termékpalettájukat hozzánk igazítani. Tehát például lehetne egy zsírosító készüléket készíteniük, amit mi rögtön lázba jövünk, vagy...
6: Szerintem minden gyűjt. Tehát ez adat. Tehát én most az adat az olyan, mint az olaj, tudod.
8: De
6: tehát
8: nem beszélsz minden, komoly dolgokról a konyhán. Miről beszélsz? Mert az adat, a bankkártyás vásárlásod, az tökre értem. Az adat, milyenek a szokásaid, mennyi pénzt költesz, az oké.
6: Okay. Most gondolod el, hogy a kínai kormány ott van minden háztartásban. Mekkora a háztartás, milyen házban van, miről beszélgetnek, mit vásárolnak, hogy élnek, hova mennek nyaralni, mennyi pénzt költenek, mit sütnek, mit főznek, mit esznek, mikor tartanak nagy bevásárlást. Ez borzasztó sok adat jut a birtokukba. Ez az adat, aztán valamilyen formában, vagy kereskedelmi céllal, vagy valahogy, de azért ez utána nekik felhasználható. Ez olyan, mintha leraknál egy kamerát minden házba, ahol van airfryer. És innentől kezdve te arról a családról azért nagyon-nagyon sok adatot tudsz meg, és ezeket az adatokat aztán te vagy értékesíted, vagy piacot szerzel belőle, vagy piaci előnyöket szerzel, tehát én ezt el tudom képzelni.
8: És van egy szoftver, aki az családi beszélgetésből leszűri, hogy Kovácséknak van egy 12 és egy 11 éves gyermekük, tehát valószínűleg majd kínai tornacipőt fognak be, érted? Nem nagyon
6: nem
8: látom.
6: Tudom, én még azt sem tudom, hogy küldi tovább. Tehát, hogy van benne egy SIM-kártya, ami GSM alapú? Hogy küldi tovább? Mert az airfryert azt nem teszed netre.
7: Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elnézést kérek minden háztartási géptől, akinek tanúskodnia kell majd miattam. Így élek, ez van. Másrészt pedig szerintem az van, hogy nagyon-nagyon drága kielemeztetni az adatokat, tehát jó megszerezték az adatokat, de az kellenek adatelemzők, plusz kellenek hozzá ugye olyan szakosodott technikai emberek, akik ezzel foglalkoznak.
6: Hát ezek már szerintem AI algoritmusok, szoftverek, ez már szoftvergyűjti, legyűjti neki egy perc alatt meghallgat, nem tudom, 10 terabájtnyi beszélgetés, kielemzi, legyűjti az adatokat, rendszerezi neked, táblázatba teszi, tehát ez már nem ülött egy Hsien Jinping, és akkor lehallgatja, hogy mi volt Ráskóéknál az airfryerbe vacsora.
7: Dolgoztam szoftverfejlesztő cégnél, aki ugyanezt mondja, és aztán utána pedig estében nyúlóan ott ülnek a srácok.
8: És keresgélték a tutit.
7: Nem hiszem el. nem hiszem, igen. Szóval hogy azt mondom, hogy igen, biztos, hogy ez is van, de hát ahogy te is tapasztaltad az AI-nek a működését, hogy azért hektikus. És ennek fogva szükség van emberekre, akik ezt folyamatosan felügyelik.
6: Megvan a megoldás közben, na, gyerekek. Telefonos app van hozzá, tehát az Airfryer, te összehangolod egy appal, és az appon keresztül küldheti ő tovább az információt. Aha, tehát akkor az Airfryer-t az appal kell összehangolni.
8: Akkor viszont nem kell a tiéd, mert az egy szar, még wifi sincs benne.
6: De oké, de tessék, a tévé miért? A tévé miért ismert el? A Samsung, az LG, mitől, hogy kémkednek utánad? A robotporszívó miért kémked utánad? Ezek mind adatok. A látja a lakásodat, a méretedet, már azt a lakás méretedet, a szokásaidat, az anyagi helyzetedet. Gondold, hogy a kínai kormány hány európai lakásban van ott? Hány fajta adatot tud ő ebből leszűrni? Szerintem meglepődnénk, hogy miket tud elküldeni egy Airfryer, és hogy ők hova targetálnak, hova céloznak, milyen adatokra van nekik szükségük. Hogy aztán milyen előnyöket szereznek ebből. Szerintem a legrosszabb álmunkba se gondolnánk. Én simán el tudom képzelni, ez nem paranója. Hát az LG, nem tudom, Sony, a tévékről már kiderült. A robotporszívókról szintén kiderült, hogy kémkednek. A lakásodban, miközben porszívóz, fölmér mindent, és képeket küld a lakásodról.
7: Én eddig vagyok nyugodt, amíg nem adnak nekem beceneveket.
6: Hidd el, hogy már
7: addig nem érdekes. Amíg nem jönnek hátra,
8: szerintem
7: valahogy...
8: csak egy szám vagy. Ez egy van... hosszú
7: na, hát
8: szám.
7: Ez a... Amíg szám vagyok, addig nincsen bajom ezzel az egészen.
6: De mindent tud. Tehát a kínai kormány akkor tudja a te politikai preferenciáidat, az üzleti preferenciáidat, a döntéseidet, ha olyan cégnél dolgozol, ha politikus vagy, ha tévétársaságnál dolgozol, ha üzleti céged van, ha egy kínai konkurens cégnél dolgozol, ami mondjuk Európába akar bejönni, és te otthon vagy ennek a cégnek a nem tudom, a telekommunikációs igazgatója, vagy középvezetője, hát gondold el, hát neki mennyi információ jut a birtokába, úgyhogy nem is gondolod, hogy a tévén keresztül, meg a Airfryer-en keresztül téged lehallgatnak.
8: Megvan, tehát, akkor a magyar politikai
6: én szerintem,
8: élet
6: nem a csirkét nézik, gyereket. Hogy te most hány kiló csirkét sütsz. Nem erről szól a dolog, hogy...
7: Hát, meglepődne.
6: Igen, hogy csirke nyakat, vagy csirke combot sütte az Airfryer-ben, nem ez érdekli őket. Szenzációs.
8: Magyar Péter az most dobta ki az Airfryer-ét.
6: Berakta ki egy airfryert, ott aztán
7: bírja ki lehagat. Szeretnék elnézést kérni. Kiderült, hogy végül sok gépek lázadásáról van szó.
6: Igen, igazából kiderült, hogy nem Evelyn a Pétert és Péter az Evelyn, hanem az airfryert hallgatta le. Neked mi van? Nekem hallom, hogy serceg az olaj. Nem baj, szed ki belőle. Te mit szedtél? Itt csirkét sütöttek.
7: Mi ez a pokoli csámcsogás? Valaki a kormánynak a fülét rágja?
6: Igen, szóval gyerekek, ez azért ez így ebből a formában durva. A Google okos hangszórója magától kapcsolódik a Wi-Fi-re, jelszavat sem kér, szóval minden lehetséges. TikTokról is azt mondják, hogy mind Európában, mind Amerikában egyébként a zülesztéses videókat látod, amíg a kínai TikTok az nem ilyen.
7: Itt van nálunk minden titkot.
6: Itt van nálunk minden titkot, nézzük, amik is nem
7: ez
6: tudom,
7: itt a kínai TikTok.
6: Ez itt a kínai TikTok. Úgyhogy gyerekek, óvatosan az Airfryer-re, én ezt úgy kivágom.
8: Hozzad be, átvesszük.
6: Átveszed?
8: Persze, mind
7: de
8: a
7: lesz
8: kettőt.
7: Ilyen poszttraumás stressz az Airfryer-nek, miután végighallgatta Balázsék életét, átkerül hozzátok az olaszos háztartásban, majd sóhajtozni fog éjszakán.
8: Aj, de visszakerülhetnék a nyugalomba.
6: Mi adatmennyiség? Mi pénz ez, gondolod? Mi pénz?
8: Hát
6: kiszűri, és ilyen... eladja az adatodat, és az adatodat értékesíti. A rólad megszerzett információt, ezt csinálja a Facebook, ezt csinálja Google, mindenki ezt csinálja, hogy már az adatodat értékesíti.
7: Tudod,
6: utána
7: ki csinálja még ezt?
6: Különböző cégeknek.
7: Elmondom nektek, ki csinálja még ezt.
8: Na?
7: Zsül. Csak,
6: egyelőre nem Zsül gazdagodott meg.
8: Fog.
6: Igen, egyelőre Zsül nem gazdagodott meg ebből nagyon.
7: Ez átszálja, ez a miért? Az elfeje gazdagodott, nézd ki, ezt lehet, hogy éjszakánként milyen helyekre jár. Na nézzek Zsült, lehet, hogy elhagy kap a pulóverébe, itt ül, mert tudom én, aztán meg itt vége lesz.
8: Titkosan teleadatrögzítővel.
7: Már megy át oda, csúsztatjátok a kis pendrive-t.
8: És akkor most az LG TV-m elé ne jöjjek ki mesztelenül a fürdőszobából.
6: Lehetsz mesztelen, nem azért, azon egy jót nevetnek, aztán mennek, nem az érdekli őket igazából. Úgyhogy óvatosan gyerekek.
8: Vízforraló gyerekek Bluetooth-on csatlakozik a telefonhoz.
6: Egy vízforraló. Amihez azt miért kell, hogy...
8: Minek? Van ott egy gomb megnyomod, kész.
6: Igen.
7: Nekem egy vízforraló
6: otthonról a dugóból elindítod, hogy mire hazajössz, meleg legyen a víz. Hát semmi értelme valójában.
7: Én a botmixerrel fogom megbüntetni az összes többi gépet, aki hallgatózik. Most mondom, halljátok? Haza fogok jönni.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett.
5: Utazási csomagjából ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell!
5: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
9: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Szerelem, napsütés és fergeteges félreértések. Az Erkel Színház produkciója Ancónai Szerelmesek. Olaszos hangulat, slágerek és kacagtató pillanatok egy ellenállhatatlan komédiában Siófokon.
11: Jegyek és információ a Kámán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
12: Amfi Alsóörs. Augusztus 8-án felejthetetlen TNT élő koncert. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket egy varázslatos nyári estén.
13: Jegyek amfi.hu.
14: Bakony kötőelem. Csavar, szeg, pulhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
15: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobrielménypark.hu.
16: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet. Napi menü. Paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred.
17: Bradafaloda.hu.
18: Képzeld, az Anna Góra Aqua Parkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámmedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
19: Annagóra.com.
2: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Hétfőtől szerdáig fél liter borsodi világos sör 25% kedvezménnyel csak 299 forint. Mindig Aldi.
4: Augusztus 1-én Zircikon. Családi és sportprogramok, ikonikus hazai fellépők Zircen. Az esemény főtámogatója a Nutriverzum. Részletek zircmedia.hu.
10: Hédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Hédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab-Kuti utca 5.
0: Szeretnéd, ha gyermeked játék közben fedezné fel a tudomány és a technológia világát? A Tinker Labs Veszprém augusztusban ingyenes nyílt napokat tart. Gyere el, próbáljátok ki együtt élmény alapú STEAM foglalkozásainkat. Jelentkezés www.tinkerlabs.hu. Tinker Labs Veszprém, ahol a kíváncsiságból tudás, a játékból siker születik.
16: Barátokkal egy jó este. Degesz étterem és pizzéria, izgalmas kvízestek, finom ételek és új koktélok Balaton akaratján.
9: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Rangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
1: Mint egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Jelentős átalakuláson mehet keresztül a Balaton közlekedése. Körvasút köti majd össze a tóparti településeket 2030-tól. A fejlesztés gyorsabb, kényelmesebb és fenntarthatóbb utazást tesz lehetővé minden évszakban. A Balatonfüred-Tapolca-Keszthely vonalszakaszt villamosítják, megszűnnek a sebességkorlátozások, 9 km új villamosított nyomvonal épül Lepsény és Balaton akaratja között. A beruházás turisztikai és helyi közlekedési szempontból is jelentős előnyöket hoz. A balatonparti települések átszállás nélkül érhetők el, és a tó 4 évszakos turizmusának fejlődését is segíti. A projekt előkészítése idén elkezdődik, a részletes tervezés 2027 és 2029 között zajlik. A kivitelezés 2030-ban indulhat. Olvasható a Beolon. Klímaadaptív gyepgazdálkodást vezetett be Veszprém a városi zöld területek egy részén. Az új rendszerben a kaszálás az időjáráshoz és a növényzet állapotához igazodik, hogy a zöld felületek jobban ellenálljanak az aszályos időszakoknak. A változás egyelőre a városi zöld területek mintegy 10%-át érinti. A frekventált helyeken továbbra is rendszeresen nyírják a füvet. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumok. A napos időszakokban továbbra is erős lesz az UV-sugárzás. Összességében térségünkben kellemes napos nyári idő várható, amelyet a hét második felére fokozatos felmelegedés követhet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Viszont te szeretni fogod ezt a következő hírt, még az ja, is lehet...
3: Hagyd találjam ki, inzultus perceket. Nem, igen. Igen.
2: Ne, kicsit inzultáljunk, akkor már olyan régen volt, nem. Egy plusz size modellről van szó. Aki azt mondja, és felszólal...
3: Ez ő. Itt a videó.
2: Tehát itt a videó. Brutális
3: de ez altás. Amúgy, ez utómunkával készült ez a plusz size?
4: Ez biztos, ezt... hogy nem saját.
3: Ezt a Jóisten nem csinál.
2: Itt valami beültetés lehetett, fenékimplantátum, et Kenta úr az nem kifejező, ahogy kinéz a hölgy.
3: De tök vékony felső teste van, és van egy hatalmas ilyen...
2: Koffer méretű körte.
3: Igen, ez sebésznek kellett csinálni, ezt magát olyan nem történik.
2: Igen. De nagyon érdekes, amit felvet, mert azt mondja, hogy a repülőgépek ülését nagyobbra kellene méretezni, mert hogy nem fél el, és igazságtalannak mondja a légitársaságok működését, miszerint nem gondolnak a nagyobb emberekre. Azt mondja, hogy az emberi test 2024-ben megváltozott, több túlsúlyos ember van, és ezért tegyék nagyobbra egyébként a gépeken az elérhető üléseket, mert hogy ő nem fél el egy ülésen. Na és akkor nyilván ugye ezt ő föltöltötte persze, és megint megy az igaza van, vagy vegyen két jegyet, ugyanakkora ülésbe üljön mindenki, ne legyen plusz száj szék, mert mivel érdemlik ők meg, mindenki ugyanolyanba üljön, vagy aki duplán akar ülni, az vegyen duplárat, mert ugye a modell azt is felvezette, hogy legalább egy-egy szék legyen, ami nagyobb, hogy ő ugyanazért az árért meg tudja venni a nagyobb széket.
3: Én ezt szeretném elmondani, hogy ez a lány valószínűleg sajnos nem hallják, vagy nem látják a hallgatók, de hogy ő neki valami komoly testképzavara van, mert azért, aki magába töltött egy ilyen 20 liter szilikon, ez kb. Szerintem annyi lehet így a fenekében. Azért azt szerintem,
2: nagyon sok van ott beültetve, igen, ott valami igen, nem oké.
4: Hát a csípője vagy a dereka ugye tök vékony.
3: Igen. Fura, na mindegy. Visszatérve, amúgy én abszolút támogatom, hogy legyenek nagyobbak az ülések a repülőben. Nincs hely elájulni. Nem tudok

0: nem tudok igazából, tehát hogy gyakorlatilag...
1: Elfeküdni.
2: Tesz, nálad ez ilyen rendszeres, hogy repülő, akkor zúgy.
0: Hogy zúgy, igen, attól félek a legjobban, hogy zúgy, ezért nem szoktam nagyon repülni, de valójában én már ugye a szabolcsi vonatjáratokon szocializálódtam, ahol ezek már ilyen farkas törvények alapján kialakultak ezek a karfa szituációk, és általában a morcosabbnak van két karfája. Ez szokott nálunk lenni. Viszont maga a repülő, tehát a repülő a székméretek az röhelyes, de az viszont a kapitalizmus miatt van.
1: Na de várjál, de én mondjuk én elférek abban a székben.
0: Hát akkor én azt ajánlom... Hát egy 7 éves kisfiú, tudod, nektek tervezték ezt, igen, konkrétan. Igen.
1: De akkor én felajánlom nektek, hogy legyen nektek mondjuk nagyobb szék, de akkor fizessetek többet.
2: Hát figyelj, a nagyobb lábteret is meg kell fizetni.
0: Abszolút, és meg is szoktam fizetni, mindig a vízkiárat mellett ülök, és ott azért van rajtam a rettegés, hogy be tudjam kapcsolni magam, mert hogyha nem tudod bekapcsolni magad a vízkiáratnál lévő plusz pénzért megvett ülésedbe, akkor átültetnek.
1: Így van, ha nem vagy anyanyelvi, vagy tehát, hogy nem beszéled azt a nyelvet, ahonnan indul a légitársaság.
0: Hát
1: vagy...
0: az üvöltés mindenki megérteni.
1: Zuhan,
0: igen, ezt nem kell tudni, semmilyen nyelven, érted?
1: Na de hogy azzal egyetértünk akkor, hogy oké, legyen nagyobb szék, de akkor nekik ne legyen ugyanazért az árért nagyobb szék, bocsánat.
0: Jó, hanem... de legyen benne reggeli.
1: Akkor legyen reggeli. Hát bocsánat, nekem sincs reggeli. Tehát ugye írja valaki igazol, hogy Párizsban neked ilyen szuvod van, ugye nagy terepjárod, akkor te több parkolási díjat fizetsz, én ezt adom, fizessen
2: más
1: meg, mert több helyet foglalom. Okay. De akkor
2: más a történet, mert ott te magad döntöttél úgy, hogy te veszel magadnak egy óriási városi terepjáról, amire Párizsban semmi szükséged van. Igen, fizess meg, de én nem tehetek arról, hogy 194 centi magasra nőttem, és nem fér el a lábom, ahol te, a kis dugó, érted, most már te vagy a kicsi a csapat.
1: A csöpség,
2: te simán kényelmesen elhesszesz.
1: De várjál, ő nem lefele akar vertikálisan haladni, hanem oldalra akar. Tehát, hogy ő nagyobb akkora, helyet akar
0: igen.
1: ülni.
0: És? Emberi jogilag nem tudom, hogy meg lehet-e különböztetni a kettő dolgot, mert ugye...
2: Szerintem, ez egy érdekes kérdés.
0: Nem, a szélességet, a magasságot. Tehát ez, hogy most a kövérség, az egy döntése, ugye most ez hogy döntése részem, hogy kövér vagyok. És
1: sok minden felvett a Feri mondása, igen. Hogy, igen hogy,
2: ha magassággal nem
0: tudsz mit kezdeni. Ha most a Jani ülne itt, akkor azt mondja, igen, és ez egy döntés, az egy kudarc,
2: Tudod, mennyit hallottam, ez
0: szivárogott a klaviatúrából. Érted, felé tartom a kezem a klaviatúrának, és forró tőle, hogy most kéne itt lenni.
2: Kövér vagy, fogyjál le!
0: Igen.
1: De miért ne fizetne többet? Tehát mondom, adom azt, hogy akkor üljenek nagyobb helyen, de akkor ne üljön nagyobb helyen ugyanazért
0: már
1: az árért.
0: Megfizetik a Merkforminra ezt a plusz pénzt, most mit kell még itt?
1: Hülyeség, hogy akkor ő fizes, másfélszeres jegyár, és ülhetsz nagyobb helyen.
0: Szerintem a lehetőség legyen meg. A lehetőség legyen. Tehát az, hogy ne legyen muszáj megfizetni, de hogyha akarsz magadnak konfliktus kerülő lenni, akkor tudjál venni magadnak nagyobb helyet, de ne legyen muszáj megvenni nagyobb helyet.
2: Csak egy apróság, hogy átállítsunk.
1: Igen?
2: Egy év múlva, mikor kipattintottad magad, és 1.30 lesz
1: de nem leszek
2: ekkora. A szélességed, oké, vagy 2 méter, akkorára, akkor te ugyanúgy azt fogod mondani, hogy nem férnek el mellettem, tessék, akkor én 2 ülést kell, hogy vegyek.
0: De akkor felajánlja majd a vállát, hogy rásimuljatok egyet.
1: Amikor beül melléd egy nagy darab, mit csinál? Tehát egyrészt elfoglalja a karfát, 2 kihasználja az erejét, 3 átliheg rád, és már egy kicsit a te székeden ül. Tehát, hogy tökre adom, hogy legyen nagyobb szék. Akkor én se nyomorgok, neki se rossz. De akkor...
2: Oda Della.
1: Legyen csak. Az, hogy testi alapon nagyobb széket adunk, ne haragudj, ezzel nem tudok egyetem. Ez teljesen diszkriminatív, és az anorexiás megfizessen egy fél jegyet.
0: Én a fapados járatom úgy szoktam.
1: Igaza van, tehát akkor az anorexiás mit csinál?
0: Az anorexiás, hát szomorú leginkább. Le van esve a vércük a konstans otthonban.
1: Akkor neki 60% a repjegyára, érted?
0: Ahogy ebből írtam a szakdolgozatomat, és képzeljétek
1: el. Miből? A kövérségből?
0: Nem, hanem a testképzavarokból, az anorexiából és a bulimiából. És hogy az anorexiásoknak az IQ-ja sokkal magasabb az átlag embereké. Tehát, hogy éhesek, de okosak.
2: És mi miatt
1: mi az, hogy magasabb az IQ?
0: Magasabb a csoportban mért IQ, tehát az anorexiás csoport, az anorexiásoknak az IQ-ja általánosabb magasabb, mint az átlagemberi.
2: Mert rengeteg trükköt kell bevetni egyébként, hogy ne bukjon le például.
0: Nem azért, és
2: akkor ilyenkor elkezd
1: megokosodik.
0: Hanem valószínűleg az a fajta idegrendszer, ami nekik van, az kétfajta kisülés, tehát hogy valószínűleg magasabb fordulatszámon, magasabb szintű problémákat kezelnek, magasabb szintű szorongásuk van, és ez ugye...
1: Jó probléma megoldó képesség, nagyobb IQ.
0: Nem az, hogy jobb, hanem inkább azt mondom, hogy nagyobb kockázat arra, hogy komolyabb kihívásokat is kapnak, mint például egy evészavar. Tehát, hogy így, hogy hogy magasabban funkcionál, és ezért komolyabb, mint ahogy a nagy elméknek is általában mindig van valami plusz, egy kis depresszió, egy kis mániás depresszió,
1: tudom, nagy elme vagyok, én is küzdök egy csomó mindent. De nem értem, amit mondasz.
0: Igen, szóval szerintem, hogy ez is benne van, és ugye az van például a kövérekkel szemben, társadalmilag, ez kutatták, hogy a kövérekre azért haragszanak nagyon sokan, mert nagyon sok minden belejük lehet projektálni, ugye nagy projekti felület vagyunk, de ez az egyik, a másik, hogy vizsgálták, kézzétek el, mennyire mindenre emlékszem, hogy a sok cukor.
2: Csak megérte szóval, az egyetem.
1: Ez a pióca hogy jó hatása
0: vizsgálták, van. Hogy ki a szimpatikusabb, egy tolvaj, egy csaló, egy gyilkos, vagy egy kövér, és a kövérek a legvégső helyen végeztek.
2: Ez hogy mondjuk, nem vagyunk szimpatikusak?
0: Tehát 15 éve ezelőtt, amikor csinálták ezt a kutatást, akkor szívesebben töltött volna valaki egy időt egy tolvajjal, vagy egy rablóval, mint egy kövéremberrel. Mert olyan dolgokat projektálnak bele a kövérekbe, mint hogy lusták, igénytelenek, mit tudom én, tudod...
2: Megesznek.
0: Lassúak,
1: izzadnak,
0: kiszállhatatlanak,
1: leharapják a fejedet.
0: Igen, leszapogatják a kornettóról a csokoládét, és hogy ez pedig az a legjobb része. Igen, és hogy ez egy tök érdekes dolog, és hogy ez fordult meg, és igazából én nagyon nem szoktam azonosulni amúgy az amerikaiak problémáival, mert ha most ránézel erre a videóra, azok tök szép nagy ülések, tehát én azokban nagyon kényelmesen elférnék, még úgy is, hogy félig a folyosón lenne a testem, de hogy...
1: De te azt mondod, hogy opcionális, hogy legalább legyen ott neki, az, hogy ő megvehesse azt a jegyet.
0: Én azt mondom, ha én megtehetném, eldönthetem azt, hogy plusz pénzre veszek magamnak egy nagyobb helyet, én szívesen megvenném, azt nem támogatom, hogy ez legyen, de amúgy minden, mert bármit meg lehet ideologizálni, én azt gondolom, tehát, hogy bármire egy
1: de
0: jó...
1: De az élet csomó területén felétek billen a mérleg egyébként.
0: Nem, szó szerint,
2: ugye? Mindenben nem.
1: Nem szó szerint, igen. Szép elszólásod.
2: Nem, egy csomó nem. Mindenben nem.
1: De nézzük meg, hogy hol jön nektek vissza az, hogy egy kicsit nagyobbak
0: vagy. Nektek a
1: csoportommal. Abuzálok most titeket egy kicsit.
0: A hősök terén találkozunk. 12 óra 20 óra.
1: Szervezünk egy ellenfelvonulást, a felvonulás ellen, ahol csak a pufik lesztek és a vékonyak. Nem, arra gondolok, hogy például tényleg valaki tök igaza van. Ruha. Te... Én ugyanúgy megveszem az S-est, vagy az XS-est, vagy az M-est. Te érted? Én ugyanannyit adok azért a ruháért, mint amennyi...
0: De te nem az Arakicben szoktál vásárolni?
1: Mert... kicsit úgy érzem, tényleg élettem a csöpség. Már egy hét alatt gyerekruhákat hordok. Pici vagyok, és apró vagyok. Eddig ez olyan szerepe volt, értem, hogy miért lépett le. Egy hét után utálom. Nem, ne arra gondolok, hogy ti ugyanazt az árat fizetitek ki. A,
0: nem igaz.
1: A trófeába a svédasztalért pedig többet tesztek.
2: A trófeába
1: az XS-es ruha.
2: Akkor nézzük az autóvételt. Én nem vehetek magamnak kis autót, mert nem férek bele.
1: Értem, de a felső...
0: Most a kövér lettél, Feri, a kedvemért?
1: Hát azért... Nem csak
0: hát,
1: a kedvedért.
0: De nem vagy kövér, hát Feri egy magas, középkorú férfi.
2: Schneidig. Gyerünk, nyomassuk.
1: Schneidig. Azért az, hogy nem kövér, azért nem, ennyire nem kell barátkozni.
0: Nem, kicsit itt ott
1: értem,
0: van.
1: Értem, hogy még nem vagy aláírva, de azért ennyire nem kell jobban.
0: Nem így néz, hogy hozok én nektek kövéret, na már
1: nem. Na jó, de oké, ruhavásárlás, tessék. Én megveszek egy MS fölsőt, 8500 forintért. Te ugyanazt a fölsőt megveszed XS-ben.
0: Én először felmegyek az internetre, megkeresem ezt az MS fölsőt, hogy melyik országban gyártják le egyáltalán, és aztán reménykedem, hogy nem vették meg előlem a többiek. Tehát, hogy maradt még belőle egy méret, ami nekem jó.
1: Na, de egyenáras.
0: De nincsen női plusz size ruha. Nem létezik. Ez nem, tehát, hogy én nem tudok bejönni egy boltba és venni magam egy ruhát, mert én már csak a netről tudok rendelni.
1: Hát a függönyboltba tudsz vásárolni.
0: Nem, nekem a Máté Szalkán szokta varni egy ilyen ős otthon.
1: Függönyből.
0: Igen. Hát vannak, tudod, az, amivel a tankokat leszokták takarni, az a ponyva. Na hát abból készülnek a téli ruhák, és hát van a nyárruha, az meg vitorlavászon.
1: Igen. De most a Feribe megy vásárolni, nézzük, neked igen. Nincs, de te bemész. Te megveszel a H&M-be egy XL-es kabátot, én azt a kabátot megveszem MS-be, ugyanannyiért, neked több anyag, több gomb, több cipzár, több anyag van.
0: Amit a tiédből ugyanúgy egy pici ázsiai fiúnak a kezemunkája, neki mindegy. Hogy...
1: Amit az enyémből lesporoltak.
2: Rettenetesen sokat keresnek rajta így, de autóvásárlásnál neked jó a kisebb méretű autó, nekem muszáj megvenni egy nagyot, 10 millió forinttal drága.
0: Meg vagy, érted?
2: Te meg vagy egy gokárta. Lakás, tessék, te elnyomorogsz, vagy nyilván nem.
1: Jaj, ne mondnál, hogy azért nem, nem igaz, hogy a 120 kilós embernek plusz 50 négyzetméterre van szüksége.
2: Szerintem igen, dehogy nem, hát nagyobb tény. Miért nem nézel? Nem, ahogy gyere velem, segíts.
1: Nem vagy a harmadik kicsit.
0: Én egy lakóautóban lakom, hát nem tudom, nincs nagy lakásom meg, és nem vágyom ezekre óriás terekre. Pénz küldjetek, arra van szükség. Sok mindenre. Drágában úgy valószínűleg nagynak lenni, de ott van például a cipő kérdése, hogy én lány vagyok, és 43-as a lábam. Na hello, hát gondol, elesnék egy 39-es lábbal.
1: 43-as
0: lábam. 43-as a lábam.
2: 43-as cipő.
0: Igen. Hát nem létező, ez egy nem létező dolog volt. Hát gimibe, hát ezt nem is értették, hogy mi a probléma, hogy ezt hogy fogjuk megoldani. Hát, és akkor nincs a magát a választás lehetőséget, alapból elveszik tőled, hogy úgy öltözöl, hogy szeretnél. Tehát úgy öltözök, ahogy tudok.
2: Jó, és most a lelki nyomor, de ez nem érdekel.
0: Ez nem lelki nyomor, hanem
2: hogy
0: most
2: úgy
0: már...
2: öltözök, ahogy tudok. Itt hát most arról ez van, hogy kell-e fizessek azért, hogy én nagyobb vagyok. Az élet szinte minden területén fizetünk.
1: De akkor azt mondtuk, ez diszkriminatív jellegű fizetés? Nem,
0: a diszkriminációt azért nem használnám, mert az ember szerintem alkalmazkodik a saját helyzetéhez, és én nem éreztem azt, hogy...
1: Tehát diszkriminatív akkor lenne, ha normál jegyet adnának el drágában, hogy több kerozint fogyaszt a repülő, mert te mondjuk 100 kiló fölött vagy, ezért neked még megterhelik a jegyedet. Na, az diszkriminatív, nem?
2: De én megjöhetek úgy, hogy alkalmatlan a repülőülés arra, hogy egy egyébként nem különösebben kirívó méretű ember
1: normálisan
2: is
1: üljön.
2: Tudjon normálisan ülni. Uh-huh. Érted? Én így ülök a vízeren.
1: Nem, az jó, amit az Eszter mond, hogy legyen opció, hogy megvehesd, de az ne legyen, mert az rossz, aki melletted ül, annak
0: is. Gazdag kövéreknek legyen jó. A szegény kövérek meg nyomorognak a kis helyeikkel.
1: A szegény kövérek sanyargassák a vékonyakat, mert mindig az ablak mellé ülnek, és elfoglalják a karpát.
0: Vagy vehesse magának a vékony ember egy nagyobb helyet, ahol nem ül mellé egy kövérember drágábban.
1: Hogy
0: a vékony embernek legyen opció, hogy vesz magának egy másfélszeres helyet, hogy akár kül mellette, azt ne érezze ő, tudod.
1: Ja, értem. Igen, tehát a vékonyak is vehessék meg a kövér helyet.
0: Meg a szorongók, meg a, egyáltalán tudod, a szagérzékenyek, meg ezek nem bír el magas páratartalmat.
1: Három emberrel indult el a vízer aténiára. Három antiszoc ember megvette másfél millióért darabáról a jegyet, csak hogy egyedül utazzon a témába. Nem, egyébként ez tényleg érdekes, hogy középen ülsz, és balra ül a pufi, ugye akkor tökre zavarban vagy.
0: Nem meri, óvatos, kiszívta belőle a pióca.
1: A diszkréten, bájosan pufi, akkor ugye nem állítod föl sokszor, ezért visszatartod, át megpróbálsz közte és az ülés között kislisszanni budira, de inkább nem mész, mert tudod, hogy neki kicsatolni, felállni, az egy Monteverest
0: pont
1: megmászás.
0: Pont így ismerlek téged, Balázs, egy ilyen nagyon körültekintő embernek, aki tudod, ne, én visszatartja.
1: Nagyon pisilek a repülő előtt.
0: Igen? De igen, miért? Mert izgulsz.
1: Én szorongok. Nagyon szorongok. Masszívan viszkizem, és nagyon sokat pisilek előtte. Jaj. Nem, utálom ezt a kimászást. Tehát, hogy kimegyek, föl kell állni, vissza kell ülni, tehát tök körülmények.
0: Neked sajátod? Hát
1: repülöm?
0: Igen.
2: Nem a nevében, de úgy gondolod.
0: Nem tengeren túli járat, csak egy ilyen kis hely közé.
1: Használom azt is. De nem, tök nagy macera, és látom, hogy ő is szenved. Föláll, izzad, liheg, ugye én akkor ott megkerülöm.
0: Én például hányszor liheg, mennyi lihegést hallasz tőlem átlagosan, mennyi izzadás és lihegés történik. Tökre
1: rombolod a sztereotípiát.
0: Azt akartam mondani, se nem lihegek, se nem üzés. És nagyon magasra rúgok, mondtam már, hogy nagyon magasra tudok rúgni. Igen. Na, most megmutatom, csak a pióca ne lesz.
1: Oké, tehát akkor hely, megvehessük. És akkor ne diszkriminatív jelleggel ültessünk mindenkit ugyanabba. Legyen opció, hogy ő megveheti a repülőn a nagyobbat, ha akarja. Ez
0: mindenkinek
1: egy
0: legyen opció.
1: Ez egy jó megoldás. Ez
0: mindenkinek szüksége van erre az opcióra, mert amúgy ugye most ott tartunk, hogy már azt se döntheted el lassan, ki ül melletted, mikor a családdal utazol.
2: Hát, plusz pénz.
0: Akkor lehessen ilyet csinálni, hogy akkor azt mondod, hogy vannak ilyen extra, mint a moziba is vannak ilyen nagy székek, nagy helyek.
1: De jók azok,
0: igen. Ugye? És akkor azt mondod, hogy nincs pénz az első osztályra, de két kiskoszos széket tudok még venni magamnak itt a Jaj, nem tudom, úristen, aztán...
1: Mi van, ha berakjuk a kövéreket a csomagtérbe? Hülyeség?
0: Nekem oké.
1: Semmi önérzeteskedés, én ezt szeretem, nekem oké. A mínusz 50 fokot másfél óráig bírom.
0: Utazhatok a macskákkal. Ott vannak a macskák alapból, ugye? Nem kell nézni a többi ostobát, ugye? Igen. Akik nem hiszik el, hogy le fogunk zuhanni, pedig én tudom, éreztem, azt álmodtam előző este, igen, hogy meg fogunk halni.
1: És az igaz, hogy minden légőrőn még kicsit rátok néznek? Ezt én nem tudom, de van ilyen?
2: Eszter!
0: Bocsi!
1: De nem, szóval csomagtér oké. Csomagtér. De akkor visszafele meg menjenek a vékonyak.
0: Ezek legyenek az opciók.
1: Jó, de a visszafele úton meg menjenek a véznák, akkor be a csomagtérbe. Az egy jó deal. Tehát jó, mi kezdünk vékonyak, ha túléljük, akkor... De ti ott nagyobb eséllyel éltek túl, ugye azért a mínusz 50.
0: Csomagtérben?
2: Hát a mínusz 50. Pont oda esik a gép, hogy érlek?
1: Nem a mínusz 50, azért tovább húzzátok, tehát rajtatok van azért egy...
0: Hát addig ugye felbontogatok, milyen csomagot találok a hátulról. Hát ez meg az... Milyen nivaló. És ez meg az... Gyufázni például. Miért nem? Engem mindig megnyugtat a gyufázás, azt nem engedik.
1: Akkor nem lehet szúrószerszámot felvinni, mert egy akkora kést adnak neked, hogy felvágd azt a csirkét, igen, amit letesznek, ezt nem is érted.
2: Ez csak az első osztályon van, mi ezt nem tudhatjuk.
1: Ja, ti nem
2: nálunk
1: kaptok?
2: Nincs kést, nem hogy kést, nincs csirke se.
0: Rúgós bicskát szoktak hozni, meg szalonnát, a Szabolcsi járat.
1: Bocsánat, nem tudom, mi történik a turistán.
2: Azért szóltam, hogy kést nálunk nincs.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Óvatosan a külföldi koncertekkel. Közvetlen vonattal az Adriára. Veszprém lesz a tájfutó világbajnokság központja. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van, kett. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel korábban a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: Közvetlenül elérhető az Adria Veszprémből is. A Retro Istria Express, a MÁV éjszakai járata egészen augusztus 30-áig közlekedik naponta Budapest és a horvát tengerpart között. A vonat megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd Ljubljanán keresztül érkezik meg Opátiába és Rijekába. Az utasok választhatnak ülőkocsit, fekvőhelyes vagy hálókocsis utazást is. Az éjszakai járat kényelmes alternatívát kínál a nyári autópályás dugók helyett azoknak, akik vonattal vágnának neki az Adriának, közölte a MÁV. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg. Magyarországon már harmadik alkalommal. A verseny központja Veszprém lesz, míg a futamoknak a Bakony változatos terepei adnak otthont. Az előzetes várakozások szerint mintegy 60 országból közel 400 versenyző érkezik Magyarországra. Az esemény több ezer néző követheti a helyszínen. A világbajnokság televíziós közvetítéseken keresztül világszerte népszerűsíti Veszprémet és Magyarországot. A pontos versenyhelyszíneket a szervezők később hozzák nyilvánosságra, írja a Veol. Nyugodt, többnyire száraz idő valószínű környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a napsütés lesz túlsúlyban, miközben a nappali hőmérséklet 27-32 fok között alakulhat, ami ismét igazi nyári meleget jelent. A reggelek továbbra is kellemesen frissek maradnak, így a korai órák kedveznek a szabadtéri programoknak. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszigetelten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél általában mérsékelt lesz, csak időnként élénkülhet meg.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
5: Na, valami kis kedves az időjárásról.
6: Kedves?
5: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
5: Kaku megvan, Kikaku? A gaboni futballista, ez megvan?
6: Így hívják, hogy Kikaku?
5: Nem úgy értem, hanem, hogy tudod-e, hogy Kikaku?
6: Ja, hogy Kikaku!
5: Tudod-e, hogy Kikaku?
6: Oké, így értem.
5: Nem úgy írják, hogy Kikaku. Kikaku, Mikaku.
6: Erről nem a Kikaku?
5: Kérdés, az volt, tudod-e, hogy Kikaku?
7: Van egy gaboni focistánk?
5: Van egy gaboni focistánk, ugye berakja a Zsűl, hogy a gaboni focistánk Kaku. Nem tudom, hogy ő híres focista, vagy nem. De állít magáról valamit. És mindjárt megmutatom nektek, mert nektek is tippelni kell. Ugye nagyon érdekes, az afrikai futballt azért nehéz behozni őket Európába, mert egyre másra kiderül, hogy hát ilyen megmondhatatlan korúak. Ugye? Tehát, hogy nem tudod megmondani.
6: Sose derül ki. Nem árulja el.
5: Igen, hogy...
6: Hát
5: hogy,
6: ott van a mi fekete pákunk. Na,
5: róla se tudott pontosan megmondani. Ott a nagyobb baj, ugye ő se tudja. Tehát, hogy nincs születési anyakönyvi kivonat. Nigériában valahol, egy sátorban.
6: Elégették a szülei, mikor elment itthonról. Köszönjük szépen, megvagyunk.
5: Na most ugye az az érdekes, hogy ez a focis azt állítja magára, hogy ő 1990-ben született, ő Kaku.
6: Aha.
5: Viszont az az érdekes, hogy lenyomozták, hogy az anyukája 1986-ban meghalt.
6: Akkor ez viszont csodál.
7: Komoly ellenmondás.
5: De ugye ő azáltal, hogy meghamisítja a saját papírjait, azáltal valószínűleg máshol, más korosztályban máshogy tud játszani. És hát ugye itt kiderült azért Magyarországon is egy-két játékosról, mint a Miharos Berény, Spartakusz, meg nem tudom, tehát komoly csapatoknál, hogy ott is máskor a játékosok. Például a harmadosztályban szereplő Miharos Berény, Spartakusznak három mérkőzést is megóvták, ugyanis kiderült, hogy egy 5 éves játékos jogtalan szerepelt a meccseken, sőt, gólt is szerzett.
6: De miért 5 éves?
5: És azt azt mondta, hogy 12, vagy hogy? Tehát, hogy mindenhol szórakoznak a korokkal, de Kakura mennyit mondtok egyébként, hogy ránézel?
6: Hát ezen a képen, ahogy egy kicsit meggyötörve van a
5: nem pályán. Nem lehet, hogy ő 90-ben született, ezért tényleg nem így van.
6: Szerintem 50.
5: Hogy körülbelül egy 45-50 éves csávot lát.
7: Olyan 40-es, igen.
6: 40-es, de legalább 40-es. Na, viszont én találtam egy másik képet Kakuról, ott meg azt mondod, hogy 22. Nézd meg. Hát itt viszont egy tök jó fiatalos külsővel, jól kinéző kakú.
5: Nem tudod egy Európai Ligába igazoló játékosnál leellenőrizni, hogy valójában mikor született? Erre nincs egy születési anyakönyvű kivonat. Kongóban vagy Afrikában nem tudnak az Európai Ligák utána nézni, és általában fokozatosan vagy sorozatosan jönnek az afrikai játékosok, akik hamisítják a korukat. Szóval azt gondolt, hogy ezért ez valahogy ezért ilyen, nem tudom, jobban megy, nem? Vagy bürokratikusabban. Le van vezette, le van írva valahol.
7: Okay. Hát úgy látszik, hogy ez ilyen bemondásos alapon.
5: Hogy te mikor születtél, mondasz valamit? Aha. Nem kell semmilyen irat, vagy hamisítasz egy iratot.
7: Vagy megkérdezik, hány évesnek érzi magát.
5: Igen, 24-nek. És kérdezik, hogy csáu 42.
6: Ha belegondoltok, azért csinálja, mert ettől magasabb lesz az ár, plusz tovább maradhat. Mert ha te már 40 évesen akarsz bekerülni valahova, azt mondják, hogy köszönjük szépen, maga már lejárt lemez.
5: De ha 24-et mondasz, akkor se tudod lefutni azt a mennyiséget, amit kellene.
6: De darabig egy évet elvergődsz, hát majd sérülést jelent ez, de legalább fölvesznek. 40 évesen odamész, hogy 40 éves vagyok, én szerintem jól focizom, azt mondják, hogy meg se nézzük.
7: De olyan messziről jött, tehát hogy nézzük már ezt.
5: De 24 vagyok, így viszont jövök, ott van kakú. Nézd. Ti hazudtatok vala a korotokról, vagy mondtatok más? Ez kinél érzékeny? Férfiaknál, nőknél?
7: Szerintem mindenképpen. Hát én 4 éve, 40 éves
5: vagy. Olyan vagy, mint 10 éve Erdély Mónika, zárójelben 36, és 5 már, mikor megjelent a Mónika show alatt egy cikk, ugye ő mindig a zárójelben 36 volt. Nem?
6: Ugyanezt kiszeltünk, de ő is szeretettel szokta magát.
5: De miért csaltok? Ezt nem értem. Tizet levonsz, akkor nagyobb eséllyel mondják azt, hogy azt hittem öregebb vagy. Érted? Tehát, hogy a nők miért nyomják lefelé a korukat? Akkor nem nagyobb dicséret, hogyha bemondod az igazit, és megdicsérnek, hogy wow, ahhez képest viszont te fiatalabb. De ha fiatalabbat mondasz, nagyobb a reszkírozás, hogy azt mondják, hogy igen.
7: Hát van ez az age shaming, és tudod, egész egyszerűen arról van szó, hogy egy nő valahogy úgy leértékelődik, ahogy, és ez akármit mondatok, ez így van, ahogy egyre idősebb lesz, és átlépi a 40-et. Tehát én idén leszek 44 éves, és valahogy nagyon maga a tudat, azt kimondani, hogy 44 éves vagyok, az nagyon fura. Nem, szerintem nem tűnök annak, de hogy nem.
6: Nem is
7: érzem annak magam, de olyan rossz érzése van egy kicsit az embernek attól, hogy kimondja ezt a kort. És hogyha azt mondom, hogy 40, akkor az úgy nem tűnik annyira
5: ilyenkor,
7: nagyon sok.
5: Ilyenkor 10%, 5%, mi a csalás mértéke? Tehát mi az, ami megnyugtat?
6: Mi a kedvezmény?
5: Igen, tehát 44 vagy mit mondasz, ha mondjuk hazudni akarsz a korodról?
7: -2-3 év. De egyébként, ha összehasonlítom, hogy édesanyám mondjuk hogy nézett ki 44 évesen, vagy milyen mentális állapotban volt 44 évesen, vagy hogy ő milyen volt, vagy a nagyanyáink főleg, ahhoz képest én egyébként sokkal-sokkal jobb állapotban vagyok minden tekintetben, de valahogy 40 fölött én szerintem nincs olyan nő, aki úgy ne kozmetikázna, vagy ne akarna egy kicsit kozmetikázni az életkorán.
5: Milyen érdekes ez, Anna, nem?
7: Anna, te hány éves vagy?
5: 38.
8: 60-nak szoktam mondani magam, mert akarsz, hogy milyen jól nézel ki.
5: De ez is rá, hogy te mondom, hogy te többet mondasz.
8: 65-70. Persze, csak hogy milyen jól tartod.
5: De racionálisan nagyobb, jobb, mert akkor többet mondasz, akkor megdicsérnek. De ha lefele nyomod, akkor...
8: Akkor már nem.
5: De csalsz te is egy kicsit lefele?
8: Nem, én megmondom frankon.
5: Az egy nőnek azért nyilván nagyon más szerintem.
8: Az a mondat, tudod, mikor elhangzik, hogy a korodhoz képest.
7: Aha,
8: az akkor a korodhoz...
5: Az bántó?
8: Hát, a korodhoz képest, hát...
5: De ilyen, ezzel egy pasi egyébként dicsérni akar. Fura.
6: Mert az összes korosztályod már nem néz ki így, már nem ilyen friss, már nem ilyen egészséges.
8: Igen, csak már tehát benne van valahogy.
6: A korodhoz képest te, igen.
7: Itt szerintem sokkal-sokkal jobban nézel ki most, mint
5: mondjuk... egy Danobius Roadshow a Groove House konferálása közben.
6: Tudod, micsoda kapások voltak ott, te? Ó, így
5: de szerettem.
6: Óriási bókákat
5: csináltam. Neked valóban jót tett az öregedés.
6: Jót, határozottan. Meg,
5: meg az öltözködés.
6: Meg a béka.
5: Igen.
6: De azért ő kellett hozzá. Ezt vagyunk meg.
5: Kirázdott a ganyéból.
6: Tedd választ gumicsizmát.
5: Igen, hogy beőszültél, és ettől a beőszüléstől ettől így jött egy ilyen... Igen, meg úgy minden más változott egy kicsit, igen.
7: Hány olyan 20-30 éves tip-top nőt látsz, aki a botoxtól tip-top, de mindegy, tehát aki már most elkezdi a megelőzést, hogy aztán 44 évesen, vagy akár hány évesen, ne úgy nézzen ki, mint
5: én. Pedig úgy fog pont.
6: Úgy fog pont, hogy szerintem...
5: Szóval egy szexi idősödő nő az annyira szép.
7: Egy szép nőből szexi idősödő nő lesz. Egy közepesen jó nőből csúnya öreg nő lesz.
5: De botoxal még csúnyább.
7: Nem feltétlenül.
5: Miért? Látszik rajta.
8: Mindent
5: látszik,
8: lehet szerintem okosan
5: szép,
8: használni. Tehát mindent lehet úgy használni, hogy nem a végletekbe kell gondolkodni. Tehát nem annyi hialuron, nem annyi botoxot, nem annyi nem tudom én mit tolni, hanem csak annyit, amennyi jó érzés.
6: Tehát
8: mondom ezt úgy, hogy nem, de megtehetném. Megtehetném. A Bea, akit benn volt nálatok, én vele nagyon jóban vagyok, és nekik ugye van egy kozmetikai szalonjuk.
5: Férfiakhoz
8: igen,
5: is nyúlnak?
8: Abszolút, igen? Férfiakhoz is.
7: Ezt képzelni magadról, hogy nem. Lesz egy olyan pillanat, amikor oda
5: azt
7: fekszel.
5: Azt nem. Most megnéztem, utána néztem azért, persze.
6: De soha, kérdezik, soha nem.
5: Bio arckezelés, ahol a letapadt izmokat masszírozzák fel, állítólag mínusz 10 év, bio arcplasztika.
7: Én ezt csinálom, tolom fel állandóan.
5: Sárpej vagy bánpej vagy. Egy francia buldog vagy, Gyuri, enged már el. Ne, bio arcplasztika, gyerekek, ami azt jelenti, hogy a férfiaknak is csinálják, semmi szuri, semmi botok, semmi, hanem a letapadt arcizmokat heti rendszerességgel átmasszírozzák.
7: Na de ez az, igen, mert hogy
5: de ez az előszobája
7: lehet...
5: annak, hogy először ezt egy kicsi, aztán a botox.
6: Úgy van.
5: De botox, igen. Én nem fogok. Látom a Stallone, mert látod az amerikai sztárokat, hogy
8: túltolják,
5: nézek.
8: Azért
5: borzasztó.
8: Néznek így ki. Szerintem, hogyha csak
5: durva.
8: Picike botox, nem szerintem nincs azzal semmi
5: de nincs,
8: probléma.
5: De szerintem nincs ilyen, hogy picike botox.
8: De
5: szerintem ez addiktív. Szerintem nagyon addiktív.
8: Igen.
5: Picike. Még egy picike. Nem most még egy picike.
8: Tetszik az eredmény, ugye, hogy utána olyan simább lesz, és te megint akarod, amikor összetrolljasz.
5: Na de innentől meg, mert egyre több kell. Meg egyre jó. Tehát szerintem ez egy veszélyes.
8: Igen, egy kicsit, mint a tetovás.
5: Palinak pláne.
7: Viszonyosan szerencsés genetikád van.
5: Ez így van.
7: Tehát lássuk be.
5: Ez így van.
7: Könnyen beszélsz arról, hogy fogadjuk el a korát.
8: Igen, igaza van a Julinak.
5: Mindenki fogadja el a korát. Igaz, hogy úgy nézek ki, mint egy 35 éves gyerek. Szarozzatok. Igen, hát ez nyilván genetika is, persze. De most a Brednél láttam pont, hogy mit csinált ő az arcával. Feri, nem vagyunk elveszve.
6: Na.
5: Egy videóban elemezgették, hogy miért nézett ki úgy 2 éve, és mi történt, és hát a fülére van ráhúzva az arca. Egy amerikai plasztikai sebész elemezte a Brednek a fotóit.
7: Úgy hívják? Matchlifting.
5: Matchlifting, valahogy ráhúzzák a fülére, igen, az arcát. És mutatta 3 évvel ezelőtti videóját, meg a mostanit, és a füle, hogy kisebb a füle. Tehát, hogy ugye a fül méretet hasonlította össze, és ott mutatta, hogy ott a bizonyíték, hogy rá van húzva az arca a fülére. Nincs botox, semmi, meghúzzák az arcbőrt.
7: Kivágnak itt egy ilyen
5: itt a halántékodon, az alatt.
7: Igen, egészen a fültövénél.
5: Kivágnak egy részt.
7: Igen, és itt ezt az egészet így meghúzzák, hátrahúzzák, és odavarják.
5: Mert nem látszik, nem mondod meg róla. Tehát nem látszik úgy, mint a botox, meg nem látszik úgy, mint a nem tudom, amikor lemerevedik az arc szerkezetet, hanem egyszerűen csak a bőröt feszesebb, valahogy ezt látod rajta is. Szóval egy matchliftinget nevessünk el, Feri, nevessünk
6: én
5: el.
6: Jó vagyok így, köszönöm. Francokat. Húzod, csak egy... húzod, megy ki a szemed.
5: Azt nem tudom, hogy mennyire húzza meg a szemedet. Nem hiszem, hogy kínai leszel tőle, de valószínűleg az arcodon látszik, hogy kicsit megvózod. De miért Brednek látszik valami az arcán? Nem látod, hogy megvan húzva.
6: Egy darabig divat volt az is, tudod, hogy fölfelé húzzák a nők,
5: igen,
6: és
5: igen,
6: akkor
5: igen.
6: Már a hajvonalad, amikor a koponyát közepén volt fönt, és egy 30 centis homlokkal rendelkező nőket láttál, azért az nem jó. Nem,
5: igen.
6: Nem
7: hát van
6: normál.
7: Ez a Fox Eye nevű eljárás.
5: Az micsoda, de minden tudsz.
7: Hát Fox, mint a rókának. Igen? Tehát, hogy így húzzák fel, és akkor ettől ilyen lesz a szemed.
5: Hát igen, az nem áll jól. Látom egy-két, igen, magyar celeb lányom, azért az, amikor nagyon meg van húzó az arcuk, igen, és mindig csodálkoznának, és nem mennek nevetni, mert fél, hogy bereped az arcbőrük, tudod, és ilyen és ilyen az arcuk, vagy azért az veszélyes.
6: Mindig boldog.
7: Oszteopata, ő csinálja ezt az arcizommasszást.
5: Micsoda?
7: Oszteopata csinálja.
5: Oszteopata?
7: Oszteopata, igen, az egyik hallgató megírta.
5: Ez a foglalkozás, tehát ez az oszteopata?
7: Igen, az arcizmaimat is masszírozza belülről.
5: Ó, igen, nem jó, benyúl a szádba.
7: Egyébként halál komolyan.
5: Ne csináld. Hogy megmassz. Aha.
7: Igen, benyúl a szádba is, és azt is itt átmasszírozza.
5: És akkor ettől frissebb lesz az arcod, vagy jobbak a mimikáid?
7: Hát ezek
5: vagy...
7: a letapadások, amiket, aha, mondtál. Ezek,
5: igen, ez a bió.
6: Ha elkezd lógni, ha a letapadást fölmasszírozza, akkor...
5: Nem, ereszkedsz meg szerintem, mint a sárpej. Tehát nem leszel olyan.
7: Ha a bicepset meg a combizmot tudod, aha, tornáztatni, akkor az arcizmot miért ne tudnád?
5: Hát ez is simán, persze.
7: Ez a módszer.
5: Na, még Anna mondani akar valamit, rongyol be. Nem. Ezek nem jók.
8: Nem jók ezek, mert megnyúlik a kötőszövet ettől a húzgálástól.
6: Ezt mondom, és sárpejlés.
8: Nem lesz jó.
5: Tehát nem jó, ha masszírozzák az arcodat, az se jó?
8: De az igen, mert annál nem nyújtják. De ezek, hogy benyúl a szádba és húzogatja, egyre lazább szerkezet végén. Tök olyan lesz, amit
5: egy
8: buldog.
5: Föl tudsz egy kockacukor. Ez egy csülök van benne a szádba, alul tudod. Beöntöd a levest ide előre, nem? Szépen egész nap elszűrjük.
8: Nézd, Balázs, én csak a gépi kezelésekben hiszem.
5: Jézusom, és Anna egy hátrahúzta az arcát. Jézus,
8: úristen. De tényleg, hát az ez szuper.
5: Azért ez egy nagy illúzió, de közben nyilván egy nagy...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Na Mézó, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
6: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
6: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81. Boost your body and mind.
10: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
11: Jogosítvány. Jelentkezz most a Tárnai Autós Iskolához. Tízes egyszerűen otthonról és vágj bele rögtön az online képzésbe. Várakozási idő és utazás nélkül.
12: Tárnaiautósiskola.hu.
13: Brandó Burger Veszprém. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizes online webshopunkon. brandoburger.hu.
14: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. Riba Italia Kft.hu. A szakértelem otthona.
15: Építkezik vagy felújít? Tivafa Kft. Faanyag, cserép, bádog és kötőelemek egy helyen. Most akciós ajánlatokkal várjuk. Tivafa Kft. Minden, ami a tetőhöz kell.
16: Négy nő, egy hotel, rengeteg nevetés. A játékszín sikerdarabja, a menopauza garantáltan feldobja az estédet. Humoros és felszabadító előadás nőkről, és nem csak nőknek.
17: Jegyek és információ a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
18: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozó helye Siófokon.
19: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt. Ezért élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
20: Ha nyílászárot cserélne, válassza az Adapaut. A jól bevált Spektrum 80 rendszer mellett már a Premium Veka 70 és Veka 82 profil is elérhető. Extra kedvező lehetőségekkel és szakértői segítséggel várjuk bemutató terminkben. Adapaut Kft. A minőség a különbség. Veszprém, Tüzér utca 71. adabau.hu.
21: A nyári melegben feltöltődésre vágyik. Különleges családi ajánlatokkal és gyermekkedvezménnyel várja a Vital Hotel Nautis a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
22: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stop Shopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű, kényelmes és stílus

0: Halo, tak.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Nehezebben közlekedünk nyáron. Évadot hirdetett a Petőfi Színház. Strandlopások a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van. Kett. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolt a rádiónkban korábban Vad Róbert rendőralezredes.
3: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
2: Hit, erő, akarat mottóval hirdette meg 2026-27-es évadát a Veszprémi Petőfi Színház. 5 nagy színpadi bemutatót, 5 kamaradarabot, 2 gyermek és 1 ifjúsági előadást tervez a teátrum. Színpadra kerül a szerelmes Shakespeare, az Abigail és az Elizabeth, Jane Eyre életéből pedig táncjáték készül. A következő évadban 2 nagy fesztivál is jubilál, folytatódik a Petőfi Akadémia és a gyerekeknek szóló zenés beavató színházi program is. Olvasható a Veolon. A nyári szezonban ismét megszaporodtak a balatoni strandokon történt lopások, ahol az őrizetlenül hagyott értékek, telefonok, pénztárcák és kulcsok könnyű célpontot jelentenek a tolvajoknak. A rendőrségi tapasztalatok szerint az elkövetők gyakran gyors, figyelemelterelésen alapuló módszerekkel dolgoznak, sokszor akár párban is. A hatóságok arra figyelmeztetnek, a bűncselekmények többsége jellemzően a legforgalmasabb időszakban délután történik, amikor a legnehezebb észrevenni a gyanús mozgást. A közelmúltban például egy berhidai férfit is elfogtak Balatonkenesén, több strandi lopással összefüggésben. A rendőrség és szakemberek arra kérik a strandolókat, hogy értékeiket lehetőség szerint vigyék magukkal a vízbe, vízálló tárolóban, vagy használják az értékmegőrzőket, mert a törölköző alá rejtett tárgyak sincsenek biztonságban. Írja a Veol. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumokkal. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet. A hét második felében ismét erősödik a felmelegedés. A nappali hőmérséklet meghaladja majd a 30 fokot. A napos időszakokban továbbra is erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Hallottátok, hogy küzdenek a zuglóiak a békákkal? Összecsapott zugló a békákkal? Ez történik jelen pillanatban.
6: Óriási harc a telepen.
5: Lakossági panasz érkezett, hogy nem tudnak aludni a zuglóiak a békáktól. Elszaporodtak és rendkívül hangosak. Az önkormányzat pedig azt mondta, szakértőkhöz fordulunk, valóban bebizonyították, óriási decibellel kukartyognak a békák.
6: De ez ilyen.
5: Ez ilyen.
6: Ilyen, ha tóparton laksz, vagy patakparton, vagy milyen van zuglónak patakja?
7: Szennyvízcsatorna.
6: Szennyvízcsatornája, ott megy a békaza. Nálunk is reszelnek reggel, délbe, este.
7: De most még mindig a békákról beszélünk.
6: Én is.
5: Elszaporodtak, és az önkormányzathoz panasz jön, hogy vagy írtsák őket, vagy szállítsák őket máshova, vagy telepítsék át a békákat, de valami legyen, mert nem tudnak aludni a lakók. Hát nem gyönyörű a békazaj? Hát én imádom.
6: A legszebb. Mondjuk úgy, hogy jár a villamos, és úgy már egy kicsit lehet, hogy sok. Mert nálunk csak ez van.
5: De ez milyen szomorú, nem? Hogy az ember nem tud együtt élni a természettel, ezért az, hogy az elő erősebb, meg okosabb, azek az uglóiak rendben van, írtsuk ki őket. Vagy telepítsék át őket valahova. És küzdenek a békák ellen.
7: Az imádom ezt a történetet. Milyen jó dolguk van.
5: Egyébként
6: igen.
7: Nálunk is van hangja a természetnek, de egészen más. Tehát, hogy a Ferencvárosban is
6: azt mondtad, semmit!
7: Engedj már!
5: Tényleg milyen hang van zuglóban? Trolli hang, villamos hang, üvöltözés hang?
7: Hazafelé sétáló szurkolók hangja.
5: Igen.

0: Ahhoz képest egy kis béka muzsika, az miért zavarja egyébként a rákospatak mentén élőket? Nem is értem, tömeges bejelentések, hogy csináljon valamit az önkormányzat a békákkal. Hol élnek az emberek? Nem tudok aludni, kinek tudnék írni? Írok az önkormányzatnak, oldják valamit, meg. Oldják meg, mit csinálják a békák? Hány békát mérgezhettek meg? Hányat csaphattak agyon? Gondold, amikor Józsi kimegy egy lapát és elkezdi leütni őket, mert nem tud aludni. El tudom képzelni, hogy ez megtörtént.
1: De ezek kis békák nagy hanga, vagy ilyen óriás békák?
0: Ezek ilyen rendes, ilyen varangyosak, szerintem, amik ugye ott a szúnyogokat eszik a patak mentén, szaporodnak, jó helyük van, és hát este pedig iszonyatosan zenélnek.
2: És tényleg ez a következménye, ha az önkormányzat elszállítja a békát, akkor nyáron majd jön a fölháborodott zuglói lakos,
0: Sok a szúnyog.
1: De az, ami olyan, mint amikor hoztak tudod, olyan halakat, amik nem honosak, és akkor elszaporodtak, tehát valaki
2: nem, a
1: hobbi békája,
2: vagy csak egy,
1: de tudom, de hogy ez a klasszikus béka, ez a sima béka kurutyolás.
0: Ami azért tényleg durva, tehát hogy azért ott 100 béka egyszerre rákezd, annak azért van decibelje.
1: Hát azért a gamb visszaveri, tudod, körbe.
0: Igen, a körfolyosok. Igen. De nem, hogy a vecsésiek a repülő miatt, a zuglóiak a békák miatt, a nullás körgyűrű mellett a törökbálintiak a dugó miatt, tehát minden kerületnek és agglomerációnak megvan a maga panaszkodása. A paksiak paks miatt, a százhalombattaiak az erőmű miatt, tehát sehol nem hagynak minket aludni. Veled mi van? Béka. Nekem a körgyűrű.
1: A budaiak a pestiek miatt.
0: Igen, a pestiek a budaiak miatt. Szóval, hogy állandóan van valami. De amikor az ember nem tud együtt élni a természettel, ez olyan fura, nem?
2: Hát ott az önkormányzat mondott valamit?
0: Az önkormányzat azt mondta, hogy védettek a békák, nem nyúlhatnak hozzá. Ők kikérték a Madártani és Természetvédelmi Egyesület állásfoglalását.
2: Akik adtak hogy... három gólyát, hogy megegye a békákat.
0: Igen, hogy elak ezekkel a békáktól, ne nyújhatok hozzá, mert hogy szükséges ott tartani őket az élőhelyükön. Ott laknak, szeretik, nem nyúlhatnak hozzá. Ezért
1: átálltak
0: nem nyúlnak...
1: a sötét oldalra.
0: Átálltak a sötét oldalra. Ezért tiltakoznak az uglóiak.
1: Az a helyzet, hogy kis Ádám nem fog a zuglóban fellépni. Ő tudom, hogy békafóbiás, én is gyűlölöm. Igen, nem gyűlölöm a békát, de nem van egy fóbiám. Egyszer ráugrott egy a pucér vádlimra. Úgy, hogy este sétáltam, és gyanútlanul.
2: És megcsináltam.
0: Pucérvádi
1: van sétáltam. Feri, neked mi bajod van? Csináltassuk egy hormonpanelt. Hormonpanelt, rákoszni Ferinek.
0: Azonnal egy nagy vérkép, nagy rutin, hormonpanel, tesztoszteron szint, valami megnyerik.
2: Te mondtad, hogy itt a tavasz tagada.
0: Meg van.
1: Amúgy azért csinálsz, hogy motorozni fog. Motorozni fog, és előtte mindig felspanolja magát.
2: Olyan, akkor férfinak érzed magad.
0: Te még nem tudod, de a csapatépítő leteszünk egy üres üveget az asztalra, megpörgetjük.
2: Akinél megáll,
0: kiderítjük, hány a szobában lakik. Volt már, hogy a Zsülnél állt meg. Oda is bementünk. Megállt az üveg, amit kipörgettünk. Mindegy, hol áll meg, mi Ferivel bemegyünk.
1: De Zsül olyannak tűnik, aki azt mondja, hát jó.
2: Nem kiabált a múltkor sem.
0: Én ültem a fején egy párnával. A Feri addig tevékenykedett. Szóval, hogy ha előkerül az üveg, fuss vagy harcolj.
1: Iszak fuss.
2: Vagy hagyd magad, hamarabb tudom, szabadul.
0: Ezt tudom mondani. Egy farkas fej benéz az ablakon. Ott aztán a békák se nyomják majd el a hangot.
1: Úgy, de milyen állat lennél amúgy? Mi a totem állatod?
0: Milyen állat lennék szívesen?
1: Igen. Mi a belső spirit animalod?
0: Valamilyen olyan madár, ami költözik és sokat repül.
1: Egy madár. Madár.
2: Igen,
1: a bokád miatt, nem?
2: Kis
1: vékony bokáim miatt.
0: De most erre nem az, hogy kinézek.
2: Meg hát, a madárnak nincs lábnap.
0: Igen. A madárnak nem kell. Most várjál, kinézet alapján? De várjál, kinézet alapján, vagy lelki fejlődésem alapján?
1: Mixeljük össze.
0: Valamilyen szabadon élő madár.
1: Kócsag?
0: Hát igen, onnan csak egy ugrás a köcsög.
2: Kócsag, az nem rossz.
1: A kommentek alapján egy kócsag.
0: Rosszul értettük, Balázs, úgy értettük kócsag. Nem köcsög, sajnos köcsögé változtattunk. Kócsagot mondtam, atyám, kócsagot mondtam. Nem, madár, ami költözik, ami repül, ami szabad.
1: De egy sas vagy egy veréb?
0: Ez azért ugye érzed, hogy...
2: Nyilván verébb.
1: Egy turul.
0: Nyilván érzed, hogy egy kondorkesejű.
1: Kondorkesejű.
0: Nem, valami, és ráadásul költöző madár. Tehát amikor megyek és elindulok szeptemberben, és megyek 2000 kilométert Afrikába, aztán jövök vissza. Én szerintem valamilyen madár lennék.
2: Fostos ha választhatnék.
0: Egy fosztos bugybóka.
1: Ezért ezzel tojás minden reggel hármat. Nem hát, egy hát, régi életedre
0: emlékeztet. Te mi lennél, tessék?
1: Én Ferit akarom tudni. Nem voltam a aminek a szinkron...
2: A fosztos bugybóka szép.
0: Fosztos bugybóka nagyon szép.
2: Haja.
0: Akkor meg vagyok. Én költöző madár? Nem költöző madár a fosztos bugyókat. De milyen állat
1: nincs lennél? Mennie.
0: Milyen állat lennél?
2: Egy amit óriási szívesen... fehér cápa.
0: Fehér cápa lennél? Oh. Ragadozó, vízben él,
2: így van,
0: megesz
2: megy.
0: Minden, nincs ellensége, nincs természetes ellensége, csak az ember.
2: Megy, és a fiúk nagyon aktívak.
0: Aktívak.
2: Más csak úgy mondom, de nem figyelj, azért, mert tavasz van.
1: De te nem voltál szinkrohang valami rajzfilm figurának?
2: Rajzfilmnek nem.
1: De valami állatnak, nem?
2: Nem, rajzfilmnek nem voltam.
0: Te mi lennél, Eszter?
1: Én, hogyha állat lennék, egy lamantin lennék.
2: Keres, aki nem tudja, mi a lamantin, keresse.
0: A lamantin az a dugong, a delfinhez hasonló, kicsit nagyobb, nagyon lassú, nagy testű állat a víz alatt. Az igen, a lamantin, nem?
1: Igen, kedves. Csak túrja. Ellensége.
2: De hát egyébként... csak kivéve a hajócsavar.
0: De miért pont lamantin?
1: Azért, mert sötétben sellőnek néz ki.
0: Jó, ez micsoda pszichológiai teszt ez, tudod? Milyen állat lennél, és miért? Csak két kérdés, és már tudom a
1: belsőt.
0: Én remélem, ma a sellőjéned előjön két pinyakoláda után.
2: Ott fog ülni a kastély szökő kutyában.
0: 8-kor a kaszinó tojás és sonkatekercs mellett, remélem.
1: De Feri, az ott egy sellő.
0: Te Feri?
2: Jó, látod? Megnézed.
0: Megeszem még ezt a kis rakott krumplit, addig nézd már meg, az ott egy sellő, vagy egy vízköpő lányot a szökő kútba. Te az az Eszter oda néz.
1: Én nagyon szeretem a lamantinokat. Gyűjtöm a porcelán lamantint, ezt még nem tudjátok róla.
0: Gyűjtöd a porcelán lamantint.
1: Igen, igen, herendi, fisnet, ilyen festett porcelán lamantinokat gyűjtök.
0: De a
2: fantasztikus.
0: Szervusz, szívesen.
2: És üvegvitrínben vannak?
1: Igen. Igen.
2: Hány van most?
1: Kettő. Kettő, de van nagyon sok másik állatom. Van
0: de mi ez a se nem fóka, se nem rozmár.
2: Hát egy nagy kövér, egy ilyen bevert orrú áll.
0: Bevert orrú, vastag csontú.
1: Jó?
0: Szóval, hogy egy karábbi manátusz lennél.
1: Karábbi manátusz.
0: Egy karábbi manátusz lennél.
2: Na? Mondjuk tök nyugi, kis vízbe van, túrja a talajt.
1: Kócsagokat megtűri maga mellett.
2: Sőt, és a hátára is szállhatnak.
0: De így, ahogy nézem, igen. Szóval, hogy így...
1: Simán. Vagy
0: de azért azonosulsz egy állattal, mert a külső jegyek, vagy a belső tulajdonság. Tehát miért mond mindenki egy állatot, hogy mi lenne? Az állat belső jegyei, vagy külső jegyei? Tök a pszichológiai teszt. Tehát mondj egy állatot.
2: Amit hát belső jegyeket egy állatnál nem nagyon tud.
0: Dehogy
2: azt
0: nem.
2: Azt mi akasztottuk rá, hogy a róka ravasz, amit tudom én, az oroszlán fenséget.
0: Hát az, hogy intelligens, hogy buta, hogy milyen fejlett ökoszisztémában működik, és az ökoszisztémában hol foglalja el a helyet, szerintem azért sok mindent elmond, nem? Rovarok, sáskák, milyen intelligensek, milyen fejlettek, milyen durva ökoszisztém, hangyák.
2: Szex után letépik a fejet, hagyjad már.
0: Hangyák, micsoda rendszert működtetnek, milyen kolóniát, hangya lennél. Oké, akkor értem, te egy ilyen csapatban dolgozó.
2: Pedig királynő.
0: Igen, a kolóniában fontos elem, de nem egy vezető típus. De mondjuk egy madár, vagy egy ragadozó. Szerintem sok minden tényleg elárul egyébként.
1: Amúgy hogy... a kapibara is nagyon jó állat.
2: Kapibara.
1: A kapibara az olyan, mint egy
2: de
1: nagy
2: kocok. Csak ilyen szépeket tud.
1: Igen, ez nagyon összott a kedvenc állatom gyerekkorom, a kapibara. A vízidisznó a magyar fordítása. De nagyon aranyos, olyan, mint egy őznek, meg egy tengeri pocoknak lenne a keveréke.
0: De hogy ez egy ilyen... Tehát ezek az állatok tetszenek? Ez
1: nekem nagyon tetszik a kapibara. Ha bármikor kaphatnék egy kapibarát, elfogadnám. És a lamantint is. De mi baj?
2: Mondjuk a lamantint a fürdőkádba tartani kicsit kihívás, de...
1: Költségvetés, ugye? Egy bennék neki egy dzsapudzit. Vagy valami. Na mindegy. És mit akart? De amúgy a macskák is... Tehát, hogy
0: na macska nem lennék.
2: Jó. Pedig.
0: Nagyon szeretem a macskát, nem lennék macska.
2: A miénk óriási király. Ki bejár, ki van szolgálva, alszik, fekszik, néha érted, kimegy, kicsit vigéckedik, visszajön, én bírom.
1: Hogy nagyon csalódtam benned, Balázs. Miért? Nem lennél macska.
0: Még csak két hónap után most először. Egyetlen tök jó eredmény.
2: Volt már több is, de...
0: Tök jó eredmény.
1: Az egyetlen álltak a saját segügyát nyalogatja. Az nem
0: mondjuk ez lenni. Ez na látod? Így már sokkal jobb.
1: Históriája az altesti folyénokban, az nem akar lenni ez az állat.
0: Ezt nem tudtam, a macska meg tudja nyalni a saját segügyukát.
1: Meg tudja,
2: nem láttad még soha tiéteket mosakodni?
0: Hát a fenekét még nem. Mindig én tisztítom neki. Az, ami erre már nem szorul rá, mert ott vagyok én. Kikelepelem. Nem, ezt nem figyelt. Nem, a macskákban van valami alapvető számítás, ami bennem nincs. Valami alapvető érdek, valami érdekvezérelség. Van egy felsőbbrendűség, van valami hierarchikus elhelyezkedés a családi viszonyban.
2: Ami vannak legfelül, és mindenki azért van, hogy őket kiszolgálja.
0: De akkor valószínűleg ezzel nem tudok azonosulni.
1: Ez nem igaz, nincs bennük semmi ilyesmi, csak féktelen gonoszság. Ennyi van. A világuralomra törésnek a folyamatos igénye, és ezt különböző szinteken tudják éppen megvalósítani.
0: Igen, hát a macska és a kutya akkor már inkább kutya. Ami feltétel nélkül, ami szeret, ami cuki, ami jön, és...
1: Kinek van szüksége szeretetre, amikor gonoszságot is kaphatsz, Balázs?
0: A macskák
2: a
0: nem.
2: A szolgalélek.
0: Tessék?
2: Szolgalélek, hát azt te nem vagy. Ha valami távol áll tőled, az
0: az a szolgalelkűség?
2: Az a szolgalelkűség.
0: Te jó, ennek örülök, ez
2: és
0: jó.
2: És egy kutya...
1: De ez ma este megváltozik.
0: Amikor
2: láncon sétálnak.
0: Ki lesz tömve a szád zoknival.
1: Egy kapibara szőrgombóca.
0: Egy András kereszten fekszel majd. Szóval, hogy nem tudom. Valahogy nekem nyilván a szabadság vágyamat, vagy ezt testesíti meg a madár, ami dönt, ami felszáll,
1: egy
0: ami repül, ami semmihez nem kötött, ami szabadon van. Tehát, hogy valahogy nekem a madár létezése az erről. Erről árulkodik.
1: A deáktéri galambok nevében.
0: Na most igaz, nem egy szentmártéri galamb lennék, hogy zabálok és fosok, mint az állat, és fertőző vagyok, és gombás. Tehát
1: pedig az eddig históriád alapján inkább.
0: Igen. Az eddigi orvosi előzményed alapján inkább lennél egy fertőző. Fertőző madár. Nem tudom, de tényleg Lamantin. Tehát tényleg Lamantin.
1: Nagyon király. És te?
0: Zsül?
2: Mormota, vagy lajhár.
0: És tényleg mormota.
1: Úgy néz ki, mint egy ilyen pajzsmirigy alulműködés.
0: Valószínűleg az van neki. Valószínűleg Zsül ebben szenved. Egy hormon kettes panelnek is megmondaná, hogy állítsuk helyre. Anna? Várj, Annát próbáljuk kitalálni. Anna Szurikáta. Mindig figyel, két lábon van, néz körbe, jelel, ha valami van, de rendet tesz, ha valami nem oké.
1: És halottnak teheti magát a bajban.
0: Szóval várjál, Anna.
1: De madár lenne, Anna.
0: Anna madár lenne? Madár lenne,
1: szerintem igen. Tudod, mi lenne?
3: Egy dökkesejű.
0: Egy igazi röpkedő dökkesejű, csak a hullákra menne rá. Na, mi lennél?
3: Őz.
2: Nem, annyira nem illik
0: karaktered
2: hozzá.
0: Annyira nem őzik is.
2: Annyira nem.
0: Egy ilyen kis setesuta, ilyen kis remegő
3: nem
0: lábú.
3: Nem setesuta, az nagy túlélő szerintem az őz. Azért
0: igen?
3: Ott persze.
0: De akkor nem egy szarvas.
3: Nem, őz.
0: Anna őz. Na, ezt látod, nem mondtam volna meg. Ezt így nem.
1: Őz.
0: Ugye?
1: Sokkal inkább vagy egy róka, mint egy őz. Nézd,
3: á, róka nem. Nem.
0: És amit is rákcsáló, ugye van egy kötődésed hozzájuk. Az sem.
1: De hosszú nyakad van.
0: Vagyis?
1: Lehetne lúd.
3: Lúd?
2: Lúd egy jó.
0: Lúd, de várjál, lúd azért ez egy nagyon egyszerűen gondolkodó.
1: Nem? Mert rajszín, mert ők a legtudálékosabbak, tudod, akik jönnek, mennek, intézkednek, rendezik, okosak, bölcsek.
0: Egyébként igen. Te Márton Gunnár. Márton lúd, ugye Nils Holgerssonban, ő a Mártonon ment, és azon repült, kákkalak, jakkával a földön, te gyűlöltem.
3: Nem szerettem.
0: Nem, jó, szerettem a Nils Holgersson.
3: Annyira lélekmese. Hú, nagyon szerettem.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Körvasút köti majd össze a tóparti településeket. Vadvirágosabb lehet Veszprém. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van, kett. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta korábban rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai múltak kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Jelentős átalakuláson mehet keresztül a Balaton közlekedése. Körvasút köti majd össze a tóparti településeket 2030-tól. A fejlesztés gyorsabb, kényelmesebb és fenntarthatóbb utazást tesz lehetővé minden évszakban. A Balatonfüred-Tapolca-Keszthely vonalszakaszt villamosítják, megszűnnek a sebességkorlátozások, 9 km új villamosított nyomvonal épül Lepsény és Balaton akaratja között. A beruházás turisztikai és helyi közlekedési szempontból is jelentős előnyöket hoz. A balatonparti települések átszállás nélkül érhetők el, és a tó 4 évszakos turizmusának fejlődését is segíti. A projekt előkészítése idén elkezdődik, a részletes tervezés 2027 és 2029 között zajlik. A kivitelezés 2030-ban indulhat. Olvasható a Beolon. Klímaadaptív gyepgazdálkodást vezetett be Veszprém a városi zöld területek egy részén. Az új rendszerben a kaszálás az időjáráshoz és a növényzet állapotához igazodik, hogy a zöld felületek jobban ellenálljanak az aszályos időszakoknak. A változás egyelőre a városi zöld területek mintegy 10%-át érinti. A frekventált helyeken továbbra is rendszeresen nyírják a füvet. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumok. A napos időszakokban továbbra is erős lesz az UV-sugárzás. Összességében térségünkben kellemes napos nyári idő várható, amelyet a hét második felére fokozatos felmelegedés követhet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
5: Időjárás jelentés?
6: Szuper!
5: Szuper!
6: Szuper! Köszönjük jó, szépen. Egyre melegebb!
5: Meg is támogatjuk!
7: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
5: Ti nem utáljátok nagyon, a pokolba is nem kívántok ezt az új műanyag kupak megoldást, hogy kitalálta?
8: De utálom.
5: Figyelj, gyűlölöm. Nem tudok inni, nem tudom letekerni, mindig beverem a számat, kifolyik mellette a tej, a kóla, nem szeretem, de nem akarom letépni, mert ugye, ha már kitalálták, akkor maradjon rajta, de szívem szerint az összeset letépném.
8: Mindig ráfolyik a kupakra az ital.
5: Persze, lehetetlen.
8: Lelém megy az egész. Nem tudom, hogy ez mintha kicsesztek volna, direkt azért találták ki.
5: Ez hogy... egy bődületes maraság.
8: Azért, hogy ugye ne vesszen el a kupak.
5: Tehát ne de mi az, hogy ne vesszen el a kupak?
8: Hát, hogy ne szennyezd a környezetet.
5: De kinek veszik el a kupak?
8: Hát egy csomó embernek.
5: Hát előbb-utóbb az ugyanúgy, tehát...
6: Nem, azt nem külön a, kezelik?
8: Nem. A műanyag üveget kidobod a szelektívbe, de a kupakot nem.
5: És a
8: kupakkal együtt dobd ki, nyilván ez a cél.
5: Ja, értem, mert hogy a kupakot külön kidobom a kommunálisba? Vagy nem tekerem vissza rá?
8: Nem tekered vissza, tehát hogy az így elveszhet, és akkor ne vesz, ha együtt veszne.
5: Ja, lecsavarom. Egyébként, ha kettőt csavarsz rajta, lejön. Először kell csak rájönni a technikájára, lejön. Én szentségtörés, hogy
6: nem... inni, hát ott van az a...
5: De azt mondom, hogy lecsavarom róla a tetőt. Tehát leveszem. Kettőt csavarsz magán a tetőn, és lejön utána. Nincs azért annyira erősen oda rögzítve. Borzasztó idegesítő.
8: Amikor megjelent ez a szabadalom, állítólag aláírás gyűjtöttek. Hogy vonják vissza, mert hogy jött egy csomó panaszkodó levél.
5: Ja, hogy nem tudnak inni az emberek.
8: Mindenkinek tele volt a hócipője.
5: Hányan öntötték le magukat, képzeld el, hogy fogta, leöntik, önti ki, aláfordul a kupak. Igen, nem egy túlságosan jó megoldás, de értem én, hogy így legalább együtt így kerül a szelektívbe. De miért ez a visszaváltás indult el? Mi van ezzel a nagy...
6: Július.
5: Július?
6: Azt mondják most, hogy még nem teljesen olyan a rendszer, aminek lennie kellene, de majd előbb-utóbb beindul.
5: Nagy dírrel, durral beharangozták, ugye ezt a...
8: Átadták az automatákat.
5: Automaták, ahol visszaviszed az a műanyagot. Most ebben nem lett semmi. Ez nem indult el?
8: Nem, majd valamikor a júliusra lesz meg, ugye egyrészt feláll a rendszer, másrészt pedig kaphatóak lesznek azok az üvegek, amikkel rajta lesz az a vonalkód, amit vissza tudsz váltani.
5: Ja.
8: Ugye a dolog szépséghibája az, hogy nem nyomhatod össze az üveget, tehát hogy egybe, így göngyölekbe kell bevidd, és ami külön poén az az, hogy egy csomó helyen úgy van, hogy a kasszánál van kint, tehát végig kell menjél az egész bolton ahhoz, hogy ki tud vinni, hogy be tud dobni. Érted azt, amikor mondjuk a délutáni bevásárláskor, amikor 100 millióan vannak bent, te pedig mész előre a kis zacskóiddal, és visszad a...
5: Igen, elnézést, a 15 darab őzik, 250 kilós teszkozzatyorba, mert nem tudod összenyomni, hogy be tud venni, igen.
8: Nem tudom, hogy hány ilyen zacskót láttam így lerakva.
6: Összenyomva nem tudod bedobni?
8: Nem. Csak egybe, egészbe, felfújva. Nem tudom, hogy ennek mi a koncepciója, vagy ez miért jó. De csak egy.
5: Gondolom, akkor tudja leolvasni a QR-kódot, hogy akkor ismeri föl, hogy milyen típus, mennyibe kerül, tehát összenyomod, akkor ő nem tudja megmondani a rendszer, hogy ez milyen típusú, mekkora üveg, mennyit ér, nem tudom, gondolom ez lehet, meg a QR-kód is rajta van, hogy neked az alapján fizessen valamennyi pénzt.
8: Na de a QR-kód miért kellene, hogy sérüljön attól, hogy én összenyomom?
5: Hát ha összenyomod, hát akkor a maga a cetli is összemegy, ami ugye rajta van.
8: Hát én oldalt nyomom össze, nem
6: akkor
8: felülről.
6: Is nem tudod.
5: Hát az megtörik.
6: Meggyűrődik,
5: meg egy csomóan ugye akkor összenyomják fölülről, tehát
6: ez összemegy. Hát használtam már automata kasszát bárhol. Na, ott, hogyha a zacskóra ugye rá van nyomatva...
8: Miért szeretném?
5: Imádom.
8: Mit szeretsz
6: nem
8: rajta?
6: Nem kell beszélgetni, azért szereti.
8: Mit szeretsz rajta?
5: Az automata kasszát?
8: Hát a multi helyett dolgozol, basszus.
5: Hát a legkirályabb dolog.
8: Mi a jogomban?
5: Nincs sor. Senki nem mer odáll, mert mindenki be van szarva. Sokkal hamarabb végzek, mint ti ott, amíg a nénének te lepötyögi Erika néni, és izé szitkozódik közben. Pikpak meg, vagy ha megtanulod kezelni, és egyszer rászer, háromszor kell elismerned, hogy béna vagy, kétszer még segítséget kell kérned, de megtanulod a rendszert. A legkirályabb dolog. 5 perc alatt becsekkolom az összeset, úgyhogy én gyűlöltem az elején, imádom. És ott áll a néni, és még pakolgatja a baraszlekvárt, hogy püty, szacsor,
6: be, gyorsan pakolják.
5: És tik, be, kártya, kész, csókolom, kész, hogy nagyon klassz.
6: Nem Arika néni pityegésével van baj, hanem a következővel. Pontgyűjtő kártyája van.
5: Van kártya? Nincs. Készpénz? Applikáció?
6: Mivel szeretne fizetni?
5: A legkirályabb dolog.
8: Rettenesen bosszant a dolognak a kommunikációja, hogy ez úgy ad előadva, hogy ez a ti érdeketekben, hogy gyorsan végezzetek. A nagy lópikulát.
5: De nem
8: én
5: minden...
8: azért vagyok itt, hogy elköltsem a pénzemet a multinál. Ők pedig tulajdonképpen Jézusom, engem dolgoztatnak.
5: Jézusom, ez megint milyen hozzáállás.
8: Hát de ne
5: engem dolgoztatnak. Hallod?
8: Igen, hát de akkor adjon nekem kedvezményt. Hát ő kirúgott egy csomó kasszást azért, hogy oda feltegyen 4 darab kasszát, ahol én dolgozom. Hát megspórol rajtam a kasszásnak a fizetését.
5: Na de gyorsabban mész.
8: De nem megyek van. Gyorsabban.
5: Hát dehogy nem, 8 önkiszolgáló de kassza van, plusz 4 kasszás néni.
8: Mire kikeresed a magos bucit a listáról, mire
6: kikeresed. De már úgy kell oda menni.
5: Na igen, a péksüteményen van egy kis szívás, de azt is megtanulod nagyon gyorsan. Megtanulod a péksüteményt, hogy az annak mi a rendszer, hogy működik. Igen, a péksüteményen én is az elején tököltem, hogy segítséget kérsz. Bocsánat, van 2 pésztáciás tekercs, egy croissantot vakarod a fel. Tik, ennyi. Megmondtam, már nagyon egyszerűen jössz rá egy péksütemények, hogy mi kettőt lenyúlsz egyet, megeszel közben. Szóval nagyon, nagyon gyorsan, nagyon
6: még
5: gyorsan.
6: A péksütemény egyébként hagyjál, mert a nagy magyar átlagot mi érdekel? Az alkohol, ahova viszont nem tudsz pittyenteni, mert hívni kell egy izét, mert ugye ő megnézi, hogy...
8: Nem,
6: hát nagyon szomorú vagyok.
5: Istenem, ezért tart itt a világ.
6: Mert megnézi, hogy elmúltál-e 18 éves, érted? És akkor válsz.
5: Milyen a magyar ember? Mindenfajta újításon, technikai vívmányon mindig morog, mindig talál, az én pénzemet veszik el, megfizettem a Marika nénit az Interspárba.
8: De ne hülyéskedjél, hát te dolgozol helyettük. Hát ott volt egy kasszás, aki ezt megcsinálta neked.
6: De most is ott van.
5: De Istenem, a mesterséges intelligenciában korábban élünk, előbb utóbb mindenki elveszíti az állását. Sajnos ez a szép új világ. Ti hívtátok életre. Hát akkor használjátok a kasszát.
8: Adjon valami kedvezményt.
5: Miért ad a kedvezményt?
8: Hát azért, mert én a kasszás helyett dolgozom.
5: De időt spórolsz.
8: De nem spórolok időt.
5: Ha időt spórolok, akkor megkeresem a magos bucikódját. Az időmet. Tessék?
8: Keresem a magos bucikódját.
5: Hát, jó, ha várjál, hülye vagy, nem tudod.
6: A magos bucit, amikor beleszed az acsiba, ott van egy kis cetli, hogy mi a kódja. Az be kell ütni, kiad egy cetlit, ragasztod, és onnantól kezdve nem kell a magos bucit keresni, csak
5: kész. Tudod, mennyivel gyorsabb? Mire előttem Magdi anyus fölpakolja a Flora Septet, meg a Domestoszt, meg a 2 üveg viszkét.
8: Te is felpakolod?
5: Tik, így megyek.
8: De miért játszak én kasszás Erzsit?
5: És a Decathlonban mit csinálsz? Kasszást! Nem, bocsánat, 3 éve kasszást nem dolgozunk egyáltalán. Kasszást! Értse meg, Juli, nincs kasszásunk itt, már minden önkiszolgáló. Nem megyek sehova, amíg nem adok egy kasszát. Milyen jó a Decathlonnak az önkiszolgáló kasszája.
6: Bizony.
5: Berakod igen, és felismeri, felismeri, hogy mi van benne.
6: Nem kell kódot keresni.
5: Semmi. Az berakod zseni. Egy ilyen bödönbe, vagy egy ilyen üregbe, egy és megmondja, hogy férfi tornacipó 32-es 13600. Haver,
6: honnan tudod,
5: hát csak nyújtottam a cuccot, és te már leolvastad. Hol tartasz? Mi vagy te? Gyere onnan,
8: én tudom,
5: imádom,
8: egy
5: úristen.
8: Egy bicikligumi belsőben élek hosszú ideje, hát de én a múltkor csodálkoztam rá erre a rendszerre, hát elállt szavam szám, amikor láttam, hogy igen, ott
6: közelítettem. Van 8 éve?
8: Múltkor, hát...
5: Te hol élsz?
8: Egy bicikligumi
5: mi van? Ti mit csináltok? És ti nektek magyarázok kriptóról? Meg minden,
6: féltek mi? Kilépni a világba?
5: Mi az Isten van veletek?
8: Nem, körülbelül fél éve találkoztam először ezzel a rendszerrel a Decathlonban. Ezek szerint viszonylag ritkán.
5: Hát nem tűnik egy gyerek a tornacipőben.
6: Egy éve van szerintem.
8: Igen. De az a lényeg, hogy
5: zseni, nem?
8: Hát az viszont ilyen, az nagyon klassz, igen.
5: Nem tudsz olyan terméket betenni, hogy ne ismerje fel azonnal. Tehát bődületesen durva.
6: És nem kell kisimogatni a kódot, nem kell semmit. Na, semmi. Várjál, most megleplek. Budapesten már van olyan bolt, ahova bemész, fölismer, azonosít arcról, és minden termék, amit leveszel a polcról és beteszed a kosaratba, azt ő azonnal becsippantja, mert okos kamerák néznek mindenütt, plusz a polc ugye a súlyát méri, és amikor kimész, akkor csak kisétálsz, nem te pittyeksz, csak kisétálsz, és automatán levonja a bankkártyádról az összeget, amit elköltöttél.
5: De várj, hogy, van, hogy vagyok beregisztrálva a bankkártyára?
6: Hát először be kell regisztrálni,
5: ja, értem,
6: a boltba.
5: Olyan egyszer egy regisztrálás, hogy
6: így van. Arcról fölismer. Mindenhol okos kamerák vannak, megfogsz bármit, akkor ő azt látja. Te beleteheted egyből a zacskóba, vagy a szatyorodba, amivel
5: hol
6: elnéz,
5: van ez a bolt? Most
6: és
5: veszek két pólót.
6: Kisétálsz, így kisétálsz a boltból, nem kell bepittyegned semmit, érted? Semmit.
5: De jó.
6: Látja a kamera, és azon, hogy csak csippan a telefonod, levonták az összeget viszontlátásra. Egy ember nincs a boltban.
8: Ez az embetűs?
6: Milyen embetűs?
8: Nagy bevásárló.
6: Nem, ez egy kis kezdeményezés. Azokban a boltokban lesz majd ilyen állítólag, akik most el akarnak menni innen kis hazánkból.
5: És ha visszarakom a polcra, ide valaki is meggondolom magam, akkor azt is érzékel? Hogy te visszaraktad? Igen. De miért akkor a kosárban is de van egy érzékelő?
6: Nincs. Ő azt látja a kamera, és azonosította veled, hogy mi az a tétel, amit visszateszel. A polc is érzékelős.
5: Beszarok.
6: És látja, hogy te visszatetted, és levettél egy másikat.
5: Mindig ott fogok vásárolni, és óriás. Össze-vissza zavarom. Kettőt visszateszek, egyet elveszek, négyet felpakolom, hármat leveszek.
6: Na most kövess,
5: rohadék, ugye? Még azért nem vagy olyan okos. Na, azért jól összezavarlak, te kis AI. Nem, ez nagyon jó. Én nagyon élem ezeket az újításokat, én nagyon szeretem. Szerintem tök jó, és mindig azt hiszem, önkiszolgáló van, jó, senki, nem állott paf. Kicsit tökölős az eleje, tanuld meg, és rájössz, hogy úristen zseni.
8: Tanuld meg, te kis
5: aranyos kis csetlő botló, kis szelemúrdi, kis...
8: Most ősz, csodálkozol rá a technikai irányokat. Nem, én ezt nem adom.
5: Te
8: nem.
5: Szereted. De én is szeretem, közben megimádom a postát, tehát bennem is van azért egy ilyen maradi dolog. De és akkor beállsz a leghosszabb sorban, van tök üres önkiszolgáló kassa akkor is.
8: Nem, akkor oda megyek és bénázok nyilván.
5: De rohadt ideges vagy, és közben morogsz, az én pénzemből mindent fizetnek meg még valaki.
8: Igen. Azt gondolom, hogy rajtam nagyon sokat fog ez a bolt. Érted? 6 kasszányi embert fog. Érted?
5: Várj, te az ön típus, önértékelésű magyar vásárló, aki azt gondolja, hogy meglopják az önkiszolgáló kasszát.
8: Ha majdnem, hogy igen.
5: Hát csak engem nem fognak lenyúlni oda, és akkor is oda megyek Erika nénihez, és majd őt megvárakoztatom, de ő legyen az, aki lecsipogja.
8: Hány kasszás veszítette el a munkáját az önkiszolgáló kasszák miatt?
5: Sokan.
8: Sokan, így van.
5: Sokan.
8: És a multi megtehetné azt, hogy alkalmazza a kasszásokat.
5: De ez a jövő, erre megyünk. Sajnos a kasszások is el fogják veszteni, és az AI miatt meg még nagyon sok mindenki a gyártósoron, mert rengeteg munkanélkül ember. A következő 50 év egyik legnagyobb problémája lesz ez a fajta munkanélküliség, hogy sok millió ember veszíti el a munkáját.
8: Értem.
5: Ez nagyon sajnálom, de akkor is megyek vásárolni. Ez egy borzasztó dolog, tényleg. Előbb-utóbb itt is robotok beszélnek majd. Igen, igazad van. De hát ha én multi lennék, akkor én is spórolnék ezen, hogy gyorsabb, praktikusabb, átnevelem a vevőt, és gyerekek, gyertek vásárolni. Ráadásul többet lepörgetek, tehát ez, nincs ezzel baj.
8: Engem rettentesen bosszant.
6: Ó, ideje, ha megszokod.
8: Jól van.
6: Na egyébként,
8: én
6: ha már
8: a sárga... dolgozni.
5: Én inkább állok a sorba.
6: Ha már a sárga csekket említetted, na. Kis haver, szorul a hurok.
5: A sárga csekk körül?
6: Bizonyán.
5: Nem kell többet postára mennem.
6: Hamarosan vége ám a jó világnak, ahol te boldogan állsz a sárga csekjeiddel.
5: Bezárnak a posták.
6: A posták még nem zárnak be, de előbb-utóbb szerintem az is bekövetkezik majd. Viszont ugye az van, hogy van egy banki szolgáltatás, ha neked regisztrált banki fiókod van, tehát van bankszámlaszámod, akkor most már meg lehet azt tenni, hogy a szolgáltató, aki eddig sárga csekket küldött neked, az csak egy ilyen push üzenetet küld, egy ilyen hát fizetési jóváhagyásról, ahol te megnyomod a gombot és befizetted a pénzösszeget.
5: Hát ez majdnem, mint a csoportos beszedés az, hogy ő automatikusan levonja.
6: Az automatikus, de te itt ugye csak akkor fizetsz, amikor akarsz. Tehát, hogy, ha megnyomod a gombot, fizetési kérelem, ezt így hívják, jön feléd egy fizetési kérelem, no sárga csekk, senki, csak megnyomod a gombocskát, és azzal befizettél mindent.
5: Nem, ez jó, de én akkor is megyek postára.
8: Ami sárga csekkel jön.
5: Nekem még van egy csomó. Kérdezd
6: meg a sárga csekk rajongóját.
5: Jön még csatornadíjam, jön még vízdíjam, és talán jön Balatonra a kukadíjam.
8: De miért, ezekhez például miért ragaszkodsz?
5: Mert lusta vagyok bemenni kérni egy netes megbízást, vagy egy elintézem, vagy fölhívni őket, vagy valamit. Tehát ezt inkább lustaságból nem intézem el, hogy menjünk be, és akkor álljunk át digitálisan. Nekik ezt már automatikusan át kellene. De én még kapok sárga csekket, jön egy-kettő. Igen.
8: És mosolyogva beállsz a sorba.
5: Nem, ezt átutalással elintézem. Tehát csak a postára inkább térti bevényért megyek. Tehát, hogy jön valami céges dolog, vagy adóbevallás, vagy napbüntetés, vagy bármi, ORFK, BRFK, akkor azokért bemegyek, de csekket már ritkán fizetek azért én is, azt már nem. Fáradjon a kettős főpénztár, azért jön napot kívánkodtam, két csatornadíjam, meg egy vízdíjam. Nem, azok már átutalásban simán gyorsan, digitálisan átutalom. De a postára megyek, tehát hogy az tök jó.
6: De Júli, jött egy hallgatói kérdés, hogy a 4-es metróra fölmelsz ülni, mert ott például
8: van
6: nincs sofőr.
8: Van 4-es
5: metró. Jár 4-es metró.
8: Átadták a 4-es metró.
6: És magától megy, és nincs benne sofőr.
8: Párizsban vannak olyan vonalak, ahol az elejét egy üveg plexilap fogja, tehát látod is, hogy hova mész bele, belemész az alagútba. Annyira bánom, hogy Magyarországon nincs ilyen, mert én annyira nézném.
6: A 4-es metró.
8: Nem, hogy a 4-es metróból nem látsz ki elől.
6: Nem. Ott az üveg van. Juli.
5: Figyelj, Juli. Képzeld el, holdra is szálltunk már. Juli, figyelj. A SpaceX már visszajön a földre, képzeld el.
8: Illetve ember lépett a holdra.
6: Tök érdekes. Igen. Van interneted úgy, hogy nincs bedugva a falba a telefon.
5: Mit csodálkozok, gyerekek? Mit csodálkozok, gyerekek? Este fel részvényei vannak, érted? És ő akar kriptózni. Jézus,
8: én nem akarok kriptózni.
5: Nyugtass meg, nem vették kriptoszámlát, meg nem nyitottál sehol semmit, ugye? Atya úristen. Dohában, repülőtéren szintén olyan vonat közlekedik egy felső vasúti síren, amiben nincsen sofőr. Csodát látnál. Beszállsz és átvisz a terminálok között.
8: Igen, egy kis pestig se jutok el Dohában, de megvizzeljed, kiút el oda.
5: Megőrülsz egyébként. Na jó van.
8: Tényleg nincsen az... Ne vicceljél már, hát akkor én utoljára utoztam...
5: Nem, most mondd el, hogy hány ember veszítette el emiatt a munkáját, légy szíves, az automata 4-es metró miatt. Hát az ugyanaz,
8: rengetegen.
5: Mint a
8: kasz. Ki is kérem magamnak, hova lehet levelet?

Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: napi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulis a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdák is kirakott.
4: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a. Tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
5: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
6: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
8: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
9: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
10: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
11: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
10: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
12: Mentsük meg a barátainkat!

0: után kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédécukrászda, Nagykanizsa, Jakab-Kuti utca 5. Rossz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon! Ha nyílászárót cserélne, válassza az Adapaut. A jól bevált Spektrum 80 rendszer mellett már a Premium Veka 70 és Veka 82 profil is elérhető. Extra kedvező lehetőségekkel és szakértői segítséggel várjuk bemutató terminkben. Adapau Kft. A minőség a különbség. Veszprém, Tüzér utca 71. adabau.hu. Az Annagóra Aquaparkban 15 vízicsúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. Annagóra.com. Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozóhelye Siófokon.
1: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a Féküzletházban.
0: A nyári melegben feltöltődésre vágyik. Különleges családi ajánlatokkal és gyermekkedvezménnyel várja a Vital Hotel Nautis a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
2: Szeretnéd, ha gyermeked játék közben fedezné fel a tudomány és a technológia világát? A Tinkerlabs Veszprém augusztusban ingyenes nyílt napokat tart. Gyere el, próbáljátok ki együtt élmény alapú STEAM foglalkozásainkat. Jelentkezés www.tinkerlabs.hu. Tinkerlabs Veszprém, ahol a kíváncsiságból tudás, a játékból siker születik.
3: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stop Shopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű, kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop Shop Veszprém. Várunk szeretettel!
4: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred. Bradafaloda.hu.
5: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
6: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
7: Reklámot hallottak.
8: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
9: Óvatosan a külföldi koncertekkel. Közvetlen vonattal az Adriára. Veszprém lesz a tájfutó világbajnokság központja. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van. Kett. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel korábban a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
10: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladt.
9: Közvetlenül elérhető az Adria Veszprémből is. A Retro Istria Express, a MÁV éjszakai járata egészen augusztus 30-áig közlekedik naponta Budapest és a horvát tengerpart között. A vonat megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd Jubjonán keresztül érkezik meg Opátiába és Riekába. Az utasok választhatnak ülőkocsit, fekvőhelyes vagy hálókocsis utazást is. Az éjszakai járat kényelmes alternatívát kínál a nyári autópályás dugók helyett azoknak, akik vonattal vágnának neki az Adriának, közölte a MÁV. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó eseményét augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg. Magyarországon már harmadik alkalommal. A verseny központja Veszprém lesz, míg a futamoknak a Bakony változatos terepei adnak otthont. Az előzetes várakozások szerint mintegy 60 országból közel 4

0: 500 versenyző érkezik Magyarországra. Az esemény több ezer néző követheti a helyszínen. A világbajnokság televíziós közvetítéseken keresztül világszerte népszerűsíti Veszprémet és Magyarországot. A pontos versenyhelyszíneket a szervezők később hozzák nyilvánosságra, írja a Veol. Nyugodt, többnyire száraz idő valószínű környékünkön. A különböző előrejelzések szerint a napsütés lesz túlsúlyban, miközben a nappali hőmérséklet 27-32 fok között alakulhat, ami ismét igazi nyári meleget jelent. A reggelek továbbra is kellemesen frissek maradnak, így a korai órák kedveznek a szabadtéri programoknak. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszigetelten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél általában mérsékelt lesz, csak időnként élénkülhet meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim!

0: gyereke Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Közben találtunk egy kutatást, és ez mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készülnek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készülnek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
2: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
1: Inkább úgy képzeled, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeid, a gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Hát ott ezeket vagyunk. A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görbe legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbe ennek a legaljától felfelé ívelés van.
3: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
1: Van egy számol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb, nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség, 20 évesen nehéz,
3: mennyi vagy?
1: Bejön egy házastárs elvesztése nehéz, egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkai váltás, tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
2: akkor jó,
1: meg,
2: akkor van remény.
1: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
2: Aha.
1: Na.
3: Ha azt mondjuk, hogy életút fele. De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolnék.
1: 55-öt mondasz.
2: Én
1: aha.
2: Is azt mondom, én 52-53-at mondtam.
1: 52-53.
2: Igen, uh-huh. Illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
1: Van, aki az élet
2: hosszú kérdés
1: végig. Naposolt először.
2: Akkor mi azt mondjuk, a Julival ilyen 52 és 55.
1: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
4: 47 évesen házasodtam, úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
1: Mi ez a lábszak? Ki ez a papucs itt, te jó Isten? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
3: Várj, akkor ez viszont sokkal korábbi időpont.
1: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
3: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
1: korábbra,
3: viszont,
1: korábbra hozzad egy kicsit.
3: 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
1: Szerintem 30 évesen még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még erősöd az élet, munkahelyed van.
2: Hát akkor még hiszel
1: friss
2: magadban,
1: házas
2: tele
1: vagy
2: erővel.
1: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál benne, vagy próbálod csinálni, jól csinálod.
3: Lelkes vagy,
1: fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy, tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted, az
3: ott
1: a 30-35-ben.
3: Tele
1: vagy optimizmussal. Most nyilván valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
3: Mikorra fogy el?
1: 45, 47-48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leérni, mert a terhek lekerülnek rólad.
2: 8 éve fölfelé jövök.
1: Érzel?
3: 45-47?
1: 45-47, ez a számítás.
3: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam. Hogy azért vagyok ilyen rohadt szarul.
1: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
2: Elengedted.
1: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölfedted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Milyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na,
2: szerintem
1: mit mondtok
2: nagyban benne van az elfogadás.
3: Az.
1: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
2: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, mindegy. Vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
1: Okay. Igen, most van akinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
3: Én 46 éves vagyok.
1: De te is egy felfelé ívelő szakaszban
3: igen.
1: Vagy.
2: Miből látod?
1: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
2: Hogy honnan jössz?
1: Hogy mennyire Mariannáról, amiből kapaszkodsz. Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
3: Nem, hát mondjuk mondod, hogy kezdek igazán elszomorodni.
1: Most mondod, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen. Ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
3: Óriási
1: de ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
3: Hogyne, persze.
1: Kirepülnek, most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
3: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek a dolgok, ezek igen, ezek most jönnek, de például az, hogy...
1: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
2: Van egy csomó más mellé.
1: Bóbisivatag, 3 éve, érted be, érted.
3: Angulatzavarok,
1: erős izzadás.
3: Száraz a bőröd, hullik a haját.
1: Igen, hajszürkülés, hajhullás. Görbe legalja. Hát így nem már csak romlani fog. Tehát, hogy de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
3: Könnyebbül, tehát, hogy... egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
1: Implantátumcsere.
3: Az. És látod...
1: Elhagy az implantátumot, kifolyik.
3: Hiába cserélem. Már sehogy nem
2: lehet, érzi. Hogy rossz az út, ami jársz.
3: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
1: Aha.
3: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
1: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
3: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen másfél-két év, amíg úgy megérkezek
1: amíg
3: újra.
1: Amíg végleg kiesnek a fogai.
3: Amíg teljesen elengedem ezt.
1: Teljesen, te csontvitkulás.
2: Logó, tacskóbőr, minden.
3: Akármennyit kerázom.
1: Kirabolt hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
3: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a fejem.
1: Pesszimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami. Olyan cuki. Miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
5: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehet. Ferivel vagyok ugye egy korcs.
1: Nem érzed az ungörbe aját?
5: Nem.
1: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
5: Hát, fölfele megyek. Megmondom neked.
1: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguldasz.
5: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor azzal szembesülsz egy társaságban, nem vagy tényező kicsit.
1: Ugye ezt a nők úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válás. Tehát bemész egy étterembe, és 10 éve utánad fordultak, és láthatatlan vagy.
3: És tudod, hogy a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip, egyszerű.
1: Na, de akkor mi az U-görbe fölfelé ívelő szakasz?
5: Nálunk
1: most
5: a munkás
2: mondom, az
3: eltogadás. Van U-görbe, de a férfiaknak van U-görbe.
1: De nekünk az U-görbe felfelé ívelő szakasz a motorozás.
3: Motorozás.
1: A kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az U-görbe.
3: És felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
1: De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
3: Mert addigra fáradnak el.
1: Egy csomó 45-50 éves nő.
2: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves
1: sorban, hát ez egy férfi sztereotípia, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
3: Nem, mindenki nem feltétlenül egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi meg igen, lelki érés, ami
5: az a szellemi
3: amivel mi már rendelkezik.
2: Jaj, Juli, hagyjad már!
1: Tehát azt majd gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán.
3: Ezt remélem.
1: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az U-görbe alját. Jó, miből érzed az U-görbe alját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok és nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az U-görbe alján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
3: belőle. Hány éves vagy?
1: Én 49 leszek két hónap
2: már
1: múlva.
2: Már ő kifele jön.
3: Mit beszéltünk? 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
1: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
2: Hát 47 éves voltam.
1: 47 éves voltam. Mit akarsz ezzel mondani?
3: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
1: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod,
3: apa.
1: Meg igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
3: Tehát volt egy ilyen kis volt. Kapuzárás.
1: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
2: Hát azt mondják rá.
1: De mi, hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
2: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
3: Őszhajszálakat tépkedtél már?
1: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
3: De olyan,
1: Na, hogyha veled, mit akarsz mondani, az U-görbe alján vagyok, nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
3: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
1: Az 47.
3: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
1: Ja, értem. Tehát mióta gödör alján nézzünk körbe.
2: Fogjuk meg egymás kezdet, szorítsuk meg.
1: Rátsuk ki egymást.
5: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod, kész a gödörből,
1: kis a gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
3: 34
1: és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyon, felezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
3: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
1: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írta Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
2: Jó, de nagy váltás.
1: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
3: Valószínűleg nem ironizál.
1: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma, unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki el jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Mark küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W, üvszidi. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS-es nagyon jó, 32 vagyok. Vagyok. 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
2: Benne van.
1: Igen?
2: Benne van.
3: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
1: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
2: Süthet még a nap neked is.
1: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
3: Anna,
1: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt, hogy gyere a mamához egy kicsit. Gyere ide!
2: Neked el gyere tudjuk ide ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusra. Hát jöjjön! Hadd szóljon!
3: Ide, merre veszem? Semmi
1: gond. Ennyi, nincs ezzel baj. Írják, hogy itt azért van itt lehetőség.
5: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy nagyon úgy na.
1: Na legjobb. Hogy itt aztán, most aztán olyan kapós vagyok.
5: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, a Zsülám is ölelt. Át is ölelt a
2: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
5: Én is az vagyok.
2: Te is?
5: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani, szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
3: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
5: Vannak, és ezek, megmondom azt, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
1: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
5: egy nagyon jóképű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
1: És úgy volt az az összenézés, ami lehetett
5: igen,
1: volna?
5: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
3: hogy mondjuk innánk
5: egy kávét esetleg, mit szólt.
1: Ja, tehát, hogyha tovább vihetted volna.
5: Valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég.
1: Plusz, hát ugye, a gondolat elég, hogy tovább vihetted
5: volna. Van egy férjem, azért
2: de legalább a keresztek összeért, ahogy nyúltatok az akciós tej fölért?
5: Nem.
1: De ott van a villanás.
5: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
1: Mit látsz?
2: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
1: Tudom, hogy csak a tenalédiért nyúltál. A felső polcon volt a tenalédi.
5: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
2: Ez az.
1: Vannal veszel. De te is, aki azt mondta,
3: Juli, még bármi jöhet. Kézen fogva a menopauzával.
5: Jöttök ti még ide.
1: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
5: Hát az nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Ahogy mondta James Dean, így gyorsan, haj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
1: Igen. 30 korom és ott a 40 pluszos nők sorva állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek rájuk, nagyon hálásak. Hát a 30 pluszosként az U-görbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk, tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Jó. Mindenki ezt
2: írta.
1: Ez
2: az alja, és innen föl.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szerelem, napsütés és fergeteges félreértések. Az Erkel Színház produkciója Ankónai Szerelmesek. Olaszos hangulat, slágerek és kacagtató pillanatok egy ellenállhatatlan komédiában Siófokon. Jegyek és információ a Kámán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
3: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben, pici áron. Most a Rios tölcséres ékrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
4: Amfi Alsóörs. Augusztus 8-án felejthetetlen TNT élő koncert. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket egy varázslatos nyári estén.
5: Jegyek amfi.hu.
6: Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sazzon, pálinkadal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a Hotel Kapitány recepcióján.
7: Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyar és Pravarna szórja a poénokat.
8: Augusztus 8-án, ne vess velük!
7: Jegyek a kultix.hu-n.
9: Hédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Hédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
10: Bakony kötőelem. Csavar, szeg, purhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
11: Megható történet, felejthetetlen dalok. Légy jó, mint halálig musical Balatonfüreden július 28-án. Jegyek pannonvárszínház.hu.
12: Jogosítvány. Jelentkezz most a Tárnai Autós Iskolához.
13: Fizess egyszerűen otthonról és vágj bele rögtön az online képzésbe, várakozási idő és utazás nélkül.
12: tarnaiautosiskola.hu.
2: 5 kivételes művész, egy felejthetetlen este. Dés László siófoki koncertjén közreműködik Gubik Petra, Mácsai Pál, Wunderlich József és Fűr Anikó. Dalok, történetek és pillanatok, amelyek egyszerre meghatóak és felemelőek.
0: Jegyek és információ a Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
14: Nehezebben közlekedünk nyáron. Évadot hirdetett a Petőfi Színház. Strandlopások a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 28-a van. Kett. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolt a rádiónkban korábban Vad Róbert rendőralezredes.
15: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
14: Hit, erő, akarat mottóval hirdette meg 2026-27-es évadát a Veszprémi Petőfi Színház. 5 nagyszínpadi bemutatót, 5 kamaradarabot, 2 gyermek és 1 ifjúsági előadást tervez a teátrum. Színpadra kerül a Szerelmes Shakespeare, az Abigail és az Elizabeth, Jane Eyre életéből pedig táncjáték készül. A következő évadban 2 nagy fesztivál is jubilál, folytatódik a Petőfi Akadémia és a gyerekeknek szóló zenés beavató színházi program is. Olvasható a Beolon. A nyári szezonban ismét megszaporodtak a balatoni strandokon történt lopások, ahol az őrizetlenül hagyott értékek, telefonok, pénztárcák és kulcsok könnyű célpontot jelentenek a tolvajoknak. A rendőrségi tapasztalatok szerint az elkövetők gyakran gyors, figyelemelterelésen alapuló módszerekkel dolgoznak, sokszor akár párban is. A hatóságok arra figyelmeztetnek, a bűncselekmények többsége jellemzően a legforgalmasabb időszakban délután történik, amikor a legnehezebb észrevenni a gyanús mozgást. A közelmúltban például egy berhidai férfit is elfogtak Balatonkenesén, több strandi lopással összefüggésben. A rendőrség és szakemberek arra kérik a strandolókat, hogy értékeiket lehetőség szerint vigyék magukkal a vízbe, vízálló tárolóban, vagy használják az értékmegőrzőket, mert a törölköző alá rejtett tárgyak sincsenek biztonságban, írja a Veol. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumokkal. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet. A hét második felében ismét erősödik a felmelegedés. A nappali hőmérséklet meghaladja majd a 30 fokot. A napos időszakokban továbbra is erős lesz az UV-sugárzás.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
17: Mondtad, hogy mondani akarsz valamit, Gyuri?
18: Ja, igen, srácok.
17: Na!
18: Hát a tanácsotokat akarom kérni.
17: Segítünk, amiben tudunk.
18: Kezdek belecsúszni valamibe, ami kezd kicsit túlnőni rajtam, és lehet, hogy nagyon sokan küzdenek ezzel a problémával, és nem is biztos, hogy ez probléma, de úgy érzem, hogy kezd kicsúszni a kezemből a dolog.
19: Na te esetedben biztos, hogy az.
17: Erre most jöttél át Tesszalonikiben, vagy Isztambulban, vagy hol érezted először?
18: Isztambulban voltam, mehettem volna Tesszalonikibe, hogyha nem, nem beszélek le róla.
17: Igen.
18: Hát ma reggel majdnem elkéstem, mert hogy az utca közepéről fordultam vissza.
17: Aha.
18: Mert az utca közepén jöttem rá, hogy elfelejtettem megsimogatni a kutyát.
19: De már.
17: Nagyon jó. Tehát tessék visszavenni megsimogatni kis blökit. A kis kutyuskát.
18: Kb. Fél évvel ezelőtt indult el egy olyan folyamat, hogy lett egy rituálém, hogy mielőtt kilépek az utcára, és míg eljutok a villamosig, addig bizonyos dolgoknak meg kell történnie ahhoz, hogy az aznapom
19: tökéletes.
17: Hogy az jó legyen.
18: Igen. Uh-huh. Meg kell simogatnom a kutyát, mielőtt kilépek a házból.
19: Háromszor ráköpni a kapu kilincsre.
18: Ha kiléptem, amikor reggel van hajnal, akkor köszönök a madaraknak, azt mondom, szervusztok, kedves madárkáim. És kell találnom egy gyalogost, akinek hangosan köszönhetek. Jó Aha. reggelt kívánhatok.
17: Húha,
19: nagy a baj.
17: Kezd ez alakulni.
18: Ez már a kényszeresség kategória.
19: Nem, ez a teljes elme baj, Juli. Tehát, hogy ez nem kényszeresség.
17: Ezt szerintem azon túlmutat, kezdesz megőrülni. Tehát ez...
18: Szóval... Én sose értettem, amikor azt mondták, hogy vannak emberek, akik csak úgy tudnak kilépni a szobából, hogy háromszor elfordítja a zárban a kulcsot. Nekem soha nem voltak ilyen problémáim. Vagy megfordul a tengelye körül, vagy leül a kis székre és elszámol háromig, vagy ha visszaszalad valamiért. Tehát ezeken mindig mulattam.
19: Tízig kell elszámolni.
18: Tízig. De hogy egyre több ilyen jelet vélek felfedezni magamon, és attól félek, hogy szélesedni fog a repertoár.
19: Nem fogunk szólni, Juli, esküszöm, mert már szólhattunk volna.
18: Szóval most egyelőre ez a három dolog működik, és ma annyira feszítő érzést éreztem, hogy kimaradt a kutya simi, hogy visszamentem, hogy megsimogassam a kutyát. Hogy ez rosszabb lesz?
19: Gyalogost találtál, akinek hangosan?
18: Gyalogost találtam, hál' Istennek volt egy kutyasétáltató az utcán, úgyhogy kedvesen ráköszöntem, és madarak is voltak, nekik is tudtam köszönni. De kezdek attól tartani, hogy eljön majd az idő, amikor csak úgy fogok tudni kilépni a lakásból, hogy ellenőriztem a gázt, a villanyt, hogy le van kapcsolva.
19: Juli, ez az idő már eljött, mert ha ez nem jött volna el, akkor nem mész vissza a kutyát megsimogatni. Rossz hírem van, te már ebben benne vagy.
18: De ez már a kényszeres kategória?
19: Elenge. Ez az, igen.
17: Mi van, tehát fölkezd, kilépsz az utcára, meg kell simogatnod.
19: Meg kell simogatni a kutyát.
18: Csak úgy lépek ki az ajtón, hogy előtte odalépek a kutyához, és megsimogatom.
19: Köszönöm a madaraknak, majd keres egy gyalogost, akinek hangosan köszönhet. Érted? Az a baj, hogy mi abban a pillanatban, ahogy te visszamentél, mert a kutyát nem simogattad meg, ebben a pillanatban te már benne vagy. Te már kényszeres vagy, de nagyon. Ugyanis, ha nem lennél kényszeres, akkor azt mondanád, hogy jó, ma Blökit nem simogattam meg, majd holnap megsimogatom. Vagy ha hazaérek, jobban megsimogatom. El tudnád engedni. Te már rettegsz, a szívedben ott facsarodik az az érzés, hogy úristen, mi fog velem történni, ha nem csinálom ezeket meg.
18: Nem ami fog velem történni, hanem úgy gondolom, hogy ha ezek megvannak, akkor lesz jó a napom. Klassz a napod.
19: Tehát egyébként szar napod lesz, rossz dolgok fognak veled történni. Félsz attól, hogyha nem csinálod meg a hármas szentírásodat, akkor neked rossz lesz a napod. Ezt hívják kényszerességnek.
18: És a hármas szentírásból lesz négyes?
19: Lesz.
18: Meg ötös?
17: Hát ez lehet, hogy emelkedni fog. Igen, látnom kell egy piros villamost. Meg kell számolnom két repülőt. Ott van a két repülő, igen. Észre kell vennem egy kondenssígot.
18: Nektek nincsen semmilyen rituálétok reggel?
17: Nincsen. Semmi. Nincs.
18: Csak én vagyok ennyire kettyós.
17: Nem, ez nem, szerintem nem kettyózásról van itt szó. Tehát, hogy azon már régen túl vagy. Hanem...
19: oda vagy.
17: Igen. Én szerintem ezt sokan csinálják. De azt mondják nálam sokkal okosabb emberek, hogy a kényszer mögött, és a kényszeres gondolatok, és a kényszeres cselekedetek mögött mindig valamilyen szorongás áll. És maga a kényszer a tünet. Tehát, hogy te neked nem a kényszeren kell elgondolkodnod, sem gondolati, sem cselekvési kényszeren, amik jönnek, mint gondolati kényszer, hogy gondolnom kell valamire, meg gondolok folyamatosan valamit, betüremkednek bizonyos gondolatok a gondolataim közé. Meg ugye a cselekvési kényszer, ha megteszem, megcsinálom, tisztaságmániás, hogy körmöt rágok, kutyát simogatok, hanem hogy emögött mi a szorongásod. Aha. És a szorongást kell csökkenteni, és csökken a kényszer. Ez a megoldása a kényszer csökkentésének. Vagy gyógyszer. Én egyből azzal kezdeném.
18: Nagyon sok gyógyszer. Érted?
17: Tehát, hogy én azt hiszem, hogy de hát ezt, pszichoterápián ezt elmondanák, ha jársz, vagy járnál. De
18: vagy
17: hogy kéne. Nagyon szerintem nagyon kéne. De hogy a szorongást kellene megoldani. És ha oldod a szorongást, oldódik a kényszer. De nem a kényszer kell megszüntetni, mert a kényszer csak a tünet. Az ok maga, hogy szorongsz. És a szorongásoddal kell valamit kezdeni. Amit a szorongásodat te ventilálod kényszerben. És az nyugtat meg, hogy ura vagyok, hogy kontrollálom. De miért akarom kontrollálni, megsimogatni, megnézni, megszámolni, ötször megnézni az állat, hogy be van az árva? Azért, mert szorongok valamiért. De a szorongásnak meg nem mindig van pontosan oka. Sőt, nagyon sokszor nehéz definiálni a szorongás pontos okát, mert sokszor ok nélkül zajlik.
18: Én nem érzem, hogy szoronganék.
17: Hát ez a semmi?
19: Ez már ez a
17: nagyon nagy baj.
19: Itt az igazi probléma.
18: Én nem érzek magamban semmiféle ilyen belső feszültséget, de az tény és való, hogy ez kb. Onnantól indult, amikor édesanyám meghalt. Tehát, hogy ez ahhoz tudom datálni.
17: Hát ezért ez már egy, egy terápiás kiinduló pont. Okay. Igen.
18: De most tényleg nektek, amikor például színpadra lépsz,
17: tessék,
18: nincsen
17: igen?
18: olyan, hogy nem tudom, kettőt dobogsz, vagy... De,
17: ja,
18: vagy,
17: semmi.
19: Vagy persze, semmi. És megnyalja a szemöldökét, még az szokott lenni.
17: Bármilyen elindulna, azonnal
18: innen.
17: Azonnal meg is állítom, nem hagyom ebbe bele menni magam, de nincs, nekem sosem volt ez a fajta. Szorongás volt sokszor, meg más típusú, de ami kényszerben jelenik meg, hogy akkor visszamegyek, ötször megnézem, hogy az, be van-e csukva az ajtó. Beleszagolok a levegőbe, hogy ég a gáz. Bezártam el a kocsit, visszamegyek, hogy körbejárom, még egyszer megnézem. Hál' Isten ez nem.
18: A kényszeres, én azt gondoltam, hogy eddig az, aki attól fél, hogy azért szagolgatja, meg kapcsolgatja a lámpát, mert attól fél, hogy felrobban a ház.
17: Az már mindegy, maga a kényszer, a tünet, az már mindegy, hogy a félelem nem legitimizálja a szorongást. Tehát, hogy ez nem... Ó, hát én csak megszagolom, igen, de haver hatodszorra jössz vissza.
19: Tehát a gáz megszagolása az egyik jó. Érted? Egyszer megszagolom, vagy megnézem, hogy elzártam-e a gáztűzhelyet, és kész. Utána azzal nincs dolgod. Abban az esetben van dolgod, ha valami munkál benned, hogy megint meg kell nézzen.
17: Igen.
19: Érted? Hogy mindig visszatérsz ugyanahoz a dologhoz. Egyébként pedig a denevér szív kivonat erre nagyon jó, a kutyára kell szórni.
18: Másfél kilót hol lehet rendelni?
19: A kínai piacon. Igen.
17: Szóval azért vigyázz erre, mert ebbe azért eléggé be lehet csavarodni. Szóval erre rá lehet csúszni. Ugye, és aztán már maga a kényszer adja a kapaszkodót, a kényszer adja azt, hogy uralom a szorongásomat, és egyre jobban szorongok, egyre kényszeresebb vagyok, de a kényszerrel tartom rendben a szorongásomat, hogy elvégzem azokat a rituálikat, tisztaságmánia, állandó takarítás, folyamatosan cipőt pucolok, folyamatosan porszívózom otthon, de ha leesik egy morzsa, már ott vagyok, fölporszívózom, sőt, már lehetőleg a gyerek a morzsa porszívóból vacsorázzon. Vagy rágom a körmöm, vagy folyamatosan vécét csikálok, de hogy ez nagyon be tud pörögni. Tehát, hogy találd meg, hogy az okát annak, hogy mind szorongsz, és csinálj szorongás oldást valamilyen formában. sporttal, meditációval, nem tudom, csikunggal, mit tudom én, valahogy old a szorongást.
18: A golyókat?
17: A golyóval bárhogy, érted?
19: Vagy a reggeli ital, még azt írják a hallgatók, hogy egy feles és mindent elfelejtesz.
18: Igen. Elkezd egy gyógyszert, és azt mondja, hogy gyógyulok.
17: Miért nem jársz pszichoterápiára? Miért nem iszi terápiára?
18: Hát, mert a pszichoterapeuta fog sírni.
17: Ne, nehogy is. Nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. 2 perc alatt vissza-vissza oda, és megmondja, hogy hát akkor itt van a probléma, kérem szépen, ezzel kéne dolgozni.
18: Persze, a te ultrarövid terápiáid.
17: Gyere el hozzám.
18: Így van, de.
17: Megterápiázlak.
18: Az a baj, minden ilyen terápia, az alsó hangom fél év, de inkább egy év. De inkább
17: mondjuk
18: kettő,
17: az ultrarövid, az pont
18: az
17: nem.
18: Az pont nem, igen, az pont tudom. Te hiszel, de az ilyen gyors
19: trapitrokokban. De ez egyre rosszabb lesz, tehát 2 év múlva már 18 ilyened lesz, amit reggel meg akarsz csinálni. Melyik éri meg jobban 2 évig járni egy terápiára és kijönni belőle, vagy 2 év múlva itt állni, és reggel 3-kor kell fölkelned, hogy a 18 darab ilyen dolgodat meg tud csinálni, mert ez szaporodni fog.
18: Annyira mosolyogtam azelőtt, a Csonka Bandival beszélgettem erről, és mondta, hogy neki ez egy ilyen komoly blokk, hogy nem tud elindulni.
19: Több komoly blokk is van,
18: nem tud elindulni úgy, hogy van egy, neki is van egy ilyen checklistája, egy ilyen 5 pontos checklistája, és akkor van óriási probléma, ha valamit otthon felejt, mert ha visszamegy, akkor ezt az 5 pontos checklistát újra végig kell csinálni.
17: Hát ez egyértelmű.
18: Ki kell nyitnia, be kell zárnia, el kell csavarnia.
19: Júli, egyszerre jött a 3, vagy egyesével
18: nem,
19: jelent?
18: Nem.
19: Na, ezért mondtam, hogy 18 lesz belőle, vagy 25, érted? Nem, nincs megállás. Tehát először csak a kutyát simogattad meg. Oké, aztán kerestél egy gyalogost, akinek ő most már a madarak. Holnap mi lesz? Érted? Hát ez egyre több lesz ilyened.
18: Nem szállok majd liftbe?
19: Például.
18: Nem fogok mozgó lépcsővel közlekedni?
17: Hát ez akár oda is begyűrűzhet, persze, igen. Minden nap járok Keszthelyről Budapestre, soha nem mentem, úgyhogy ne álltam volna meg a Verencei benzinkúton, ha csak egy perce is.
19: És már rettegsz, hogy mi fog történni, ha nem állsz meg.
18: De látjátok, hogy nem vagyok mered, az egyetlen kettős, hogy egy csomó embernek van ilyen.
19: Tehát nem mered majd kipróbálni azt, hogy nem állsz meg a Velencei benzinkúton, mert rettegni fogsz, hogy történik valami.
17: Igen. Drágom a körmöm, mozgatom a szemöldököm, csikorgatom a fogam, ha oldalra nézek, akkor folyamatosan figyelgetem az orrom, folyamatosan mozgatom valamelyik lábujjam. Ezek beillenek valamelyik elme bajba? Nem vicc, komolyan kérdezem, mi ez? Amióta az eszemet tudom, ezeket csinálom. Hát, mi nem vagyunk pszichológusok, nem tudjuk ezt megmondani, pszichiáterek, de érdemes lenne azért elmenni. És mi van, nincs madár? Tehát, hogyha nem jön madár, akkor mi van? Tehát,
18: madár az van mindig.
17: Madár van? Madár, de elkezdesz...
18: Gyalogos. Az a másik Achilles pontja ennek a sztorinak.
17: És ha nincs gyalogos?
18: Akkor várok. Akkor várok, igen.
17: Meddig vársz? Amíg nem jön egy gyalogos?
18: Jön egy, azért nem majd ízén egy pusztában lakom.
17: Oké, de amíg nem jön gyalogos, vársz?
18: Várok. És hát keresek egyet.
17: Tehát keresel egy gyalogot. Igen. És az megnyugtat, amikor meglátod.
18: Ha meglátom, akkor odalépek hozzá, nagyon kedvesen mosolygok, és azt mondom, jó reggelt. És neki, egyébként neki is jól indul a napja, mert egy idege így ráköszönt.
19: Én és meg... képzeld el, azóta a gyalogosok ott gondolkodnak a kerületben, ki ez a hülye szőkenő, aki
17: mit
19: közel
17: csinál,
19: hozzánk.
17: Igen, mit csinál ez a nő? És számolgat mindig, igen. Hát, én nem hagynám magam jobban belecsúszni. Tehát, hogy...
18: És azzal, hogy felismertem, hogy ez probléma, ezzel nem vagyok beljebb.
19: De ez már jó. Ez
18: hát,
19: jó.
18: Tehát tudom, hogy ez nem oké, akkor ebből nem lesz több, ha tudom, hogy nem oké. Nem?
17: Jaj, hát ez igen. Ha tudom, hogy szorongok, megoldódik a szorongás. Ha tudom, hogy kényszerbeteg vagyok, akkor ez nem mélyül. Dehogy nem. Hát ha a szorongásod okát nem találod meg, és azoknak a gyökerét nem oldod, vagy nem, akkor nem fog megoldódni szerintem.
18: Én magam mitől? Vagyok a szorongás, hát engem nem lehet kiiktatni.
17: Igen. Szerintem tehát az irányba, kéne menni. Ezek a pszichés problémák, ezek be tudnak ám azért csúnyán gyűrűzni. Írj egy listát, hogy most hány van, és nézd meg egy hónap múlva. Ha ez karban tudod tartani, hogy ez a 3 ez így megmarad, és ez neked jó. És nézd meg, mi van, ha egyszer nem jön a gyalogos. Na?
19: Addig fogsz ott állni, amíg jön.
18: Hát most addig állok ott. Most megállok, igen, megkeresem a gyalogosomat, és köszönök neki. Lehet, hogy egyszer veszélyesen élek.
17: Egyszer valakit késsel fogsz rohakálni.
19: És mi van, ha az lesz majd a szorongásod, hogy addig nem mersz elindulni, amíg nem puszilod meg azt a gyalogost, érted?
18: Ne, kérlek, ne adj ötleteket.
19: Simán. Hogy most még csak az van, hogy köszönnöd kell neki közelről. Holnaptól az jön, hogy oda kell lépned és arcon csókolni.
18: Ne, létszes, ne önt ültesse bennem ilyen gondolatcsírákat, mert ez bennem kivirágzik.
19: Csak akkor lesz jó a napod, egyébként egy katasztrófa lesz, Juli, ha holnaptól nem puszilod meg a gyalogos.
17: És miért ott fogja csokolgatni a gyalogosokat?
18: Ha azt veszed észre, hogy belépek a stúdióba, és az első ember, akit szembe jön, megpuszilom, akkor ez a következő stáció.
19: Ott fog állni az ajtóba, minden reggel várlak. De jó, de vadidegen gyalogosokról van szó. Ne próbálkozz valami mással, tereld el, egy reggeli szex.
18: Alszik.
19: Hát már, na mint, és? Alszik a katona.
18: Alszik, amiről. De őrülne a legjobban, hogyha ez lenne a tikkem, szerintem.
19: Próbáld meg átterelni, mindenkinek jó.
17: Szerintem azt nézd meg, hogy mennyire van hatással a normalitásra.
18: Már eléggé.
17: Na, akkor ott már szerintem segítséget kell kérni. És ez nem azt jelenti, hogy hülye vagy, vagy bolond, hanem hogyha már annyira meghatározza a napodat, hogy a normális életviteledre ez rossz hatással van és megváltozik, akkor ideje szerintem szakemberhez fordulni. De ugye ez tök érdekes, hát van a gyász, van a nyukád eset, amiről beszéltél, és kényszeressé kezdesz válni, és szorongsz. Hát azért a kettő között nem nehéz megtalálni a párhuzamot, hogy ez meg fog történni, vagy hogy ez... Ha ez nincs oldva, feldolgozva, akkor azért itt megvan a szorongás oka. De aztán lehet, hogy tök más. Csak ha már nagyon a minőségi életed rovására megy, akkor azzal ne várjál.
18: Ez még szerintem
17: belefér. Ez még kezelhető.
18: Dr. Sevestyén, mikor kezdesz aktizálni egyébként?
17: Gyere útére. Egy útéülésre. Igen. Igen. Az első terápia végén, mikor benyögjük az árát, egyből meggyógyulsz majd.
18: Nincs nekem semmi bajom, hallod? Óránként 15 ér.
17: Igen. Júlia, kutya teljesen rendben van, én is sem elköszönök tőle. Jó, de azért nincs baj, csak elköszönsz a kutyától, te megsimogatod, az nem baj. Ha segít, ha messzenül kimész a teraszra, és ordítod, hogy Brüsszel. Fontos, hogy 8-10 kört csinálni. Baj van, Júli, pizok, nagy baj. Igen. Minden reggel van egy rutinom, pánikszerűen elhagyom a lakást. Oké, de hát, hogy mi a rutin, azt azért úgy írd meg, mert ebből nem tudjuk, igen. A hangok mondják, hogy teljesen normális, amit csinálsz.
18: Általában össze is vesznek. Ehhez még teljesen normális. Nem, ez már nem normális.
17: Minden reggel, minden reggel, amikor beülök a kocsiba indítás előtt, jó reggelt köszönök az autómnak. Ha kimarad, utólag bocsátot kérek tőle.
18: Ugye?
17: Érted? Hát teljesen, mindenki megbolondult.
18: De ilyen apró kényszerek mindenkinek vannak.
17: Nézd meg, hogy kibírod-e, hogy egy reggel nem csinálod.
19: Nem bírja. Hát
17: de nézd meg, hogy kibírod-e.
19: Eljönni.
17: Uralod-e a kényszeres gondolatodat? Nézd meg, hogy el tudsz, hogy jönni, nincs gyalogos, nincs
18: vadár. Azért gondoltam, hogy erről beszélnünk kell, mert ma visszafordultam. Tehát, hogy szerintem most léptem át a Rubikon.
17: Már hogy visszafordultál?
18: Ja, Istenem, Balázs, hova figyeltél? Ja, visszafordultam, mert nem simogattam meg a kutyát. Az utca közep...
17: Welcome.
19: Már nagy Isten hozott. Mondtam én neked, hogy ez már ennél csak rosszabb lesz.
17: És honnan jöttél vissza? A rádióból, tudod.
19: Hát, ez szép lenne.
17: Gyerekek, de hogy hány SMS-t kapunk, és hogy hányan szenvednek ebben, azért ez nagyon érdekes. Nagyon sok jön. Hogy vannak hasonló rituálékon. Lehet, hogy azért ezzel kell foglalkozni, szerintem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként. Pöröpöpöpö!
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os Aró marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sazzon, pálinkadal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a Hotel Kapitány recepcióján.
8: Nem csak enni hívjuk. Degesz étterem és pizzéria, megújult étlap, új koktélok és hangulatos kvízestek Balatonakaratján.
9: Négy nő, egy hotel, rengeteg nevetés. A játékszín sikerdarabja, a menopauza garantáltan feldobja az estédet. Humoros és felszabadító előadás nőkről, és nem csak nőknek.
10: Jegyek és információ a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
11: Augusztus 1-én Zircikon, családi és sportprogramok, ikonikus hazai fellépők Zircen. Az esemény főtámogatója a Nutriverzum. Részletek zircmedia.hu.
12: Kalandravágy, irány a Balatoni Élménypark és Minicity csopakon. Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot. Balatonielménypark.hu.
13: Utazási csomagjából ne felejts el!
14: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
15: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
16: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni? Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választhatsz új építésű living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living exkluzív, limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
17: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
18: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom. Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
1: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: Kelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak

0: változatosan. Ez a Rádió 1.
1: Szervusz Attila, Feri vagyok. Minden Rádió 1 hallgatónak, meg neked is jó nyaralást kívánok.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Megnéztem, gomoly felhős napos időnk lesz ma, így jellemezhető az időjárás. Bőven alkalmas strandolásra, 30 fok felett leszünk, 32-33 is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Köszönjük szépen! Nagyjából

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Szia, Alexa vagyok, csak szeretném elmondani, hogy a rádió egy legjobb rádió, mai slágerekkel, ahol nagyon jók a műsorvezetők, és titeket hallgatlak itthon.

0: Rádió Egyen. Csak igazi mai slágerbe egy vadonatúj stage-el, de az összes lemezlovasunkkal. A Strandfesztiválon együtt bulizunk a hallgatókkal, és valakit most ingyen bejuttatok. Halló!
1: Szia, Patrik vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Patrik, szia, mit csinálsz most? Nagyon zöröksz.
1: Dolgozok. Füreden gépkezelő.
0: Fürezz a Márdi, hát azt megugorjuk egy sétahajóval.
1: Hát akár, vagy kocsival.
0: Vagy vízibiciklivel.
1: Az is jöhet.
0: Lehet, hogy lesz jegyed, mert hogy 10-ként elértél!
1: Na, egy csinálsz, olyan.
0: Bizony.
1: Olyha. Rádió, ez csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Most már biztos, hogy van jegyed.
1: Hú, azt köszönöm szépen. Földobtáltak így egy munkalapot.
0: Ezek után mosolyogva dolgozol?
1: Pontosan.
0: Akkor teker nagy hangerőt a Rádió Egynek, mert már most bulizunk fejben. Hölgyeim és uraim, a következő órában is bejuttatok valakit a Strandfesztiválra, itt a Rádió Egyen.

0: Light. Az opál a legendákban sokszor bal szerencsét, törékeny kapcsolatot jelez. Hát állítólag az énekesnő direkt választotta ezért a mesterséges opált, a mesterséges drágakövet, amivel azt üzeni, hogy a saját magunk által épített boldogság stabilabb, mint a tökéletesnek hitt szerelem. Azonnal folytatom a zenélést ezzel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: vezető telefonálj 10-ként, mondd a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
2: Bulizz a Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os Aró marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
6: Nem sírok, csak az allergia.
5: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
6: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
5: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
11: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
10: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
12: Mentsük meg a barátainkat!
10: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
13: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
10: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, aki készen áll arra, hogy egy őrült nagyot bulizzon a Rádió Egy segítségével, az most kezdjen el telefonálni a játék kapcsán, mert hogy augusztus 19-től 22-ig strand

0: Rádió 1, csak igazú a sláger megy. A forradalmunk 20-as 311-111 egy ország hívja, a játékot indítottam az előbb, a Tét páros napi egy strandfesztiválra. Halló!
1: Szia, Ádám vagyok.
0: Ádámon meglepődtél, igen, te vagy itt a vonalban, téged kapcsoltalak adásba.
1: Gyere, megy, a tizedik vagyok.
0: Jó helyen kapizsgálsz, te lettél a tizedik!
1: Hát ezt nem hiszem el.
0: Ráadásul páros napi jegyet nyerhetsz, kit vinnél el?
1: Petrának hívják.
0: Oké, de csak akkor viheted Petrát, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igaziba is lágy
0: elmegy. Akkor itt fesztiválozás lesz.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Nagyon-nagyon köszönjük, nagyon köszönöm.
0: A többieknek mondom, drága Rádió 1-esek, nem adjuk fel. Látom, hogy még most is csörög az összes vonalunk. Délután is játszunk az igazi mai slágerek között.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. We go together.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Igazi mai slágermeccs. Ez a dal pedig, amit indítottam, egy igazi nagy találkozás. Amy McDonald's This is the Life slágerét felhasználva modern house köntösbe öltöztette a klubok három nagy ágyúja. A Swish Disco, Rehab és Sam Felt. Az eredmény pedig egy olyan dal lett, amit már több mint 40 milliószor streameltek a Spotin. Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt.
2: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening to Radio 1 Hungary.
3: Why your body just can't take it?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJs, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ha nyílászárót cserélne, válassza az Adapaut. A jól bevált Spektrum 80 rendszer mellett már a Premium Veka 70 és Veka 82 profil is elérhető. Extra kedvező lehetőségekkel és szakértői segítséggel várjuk bemutató terminben. Adapaut Kft. A minőség a különbség. Veszprém, Tüzér utca 71. adabau.hu.
3: Kalandrovágy! Irány a Balatoni Élménypark és Minicity csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Balatonielménypark.hu.
4: Augusztus 1-én Zircikon! Családi és sportprogramok, ikonikus hazai fellépők Zircen! Az esemény főtámogatója a Nutriverzum. Részletek zircmedia.hu.
5: Szemét
6: levittem.
5: Villany
6: befizettem.
5: Klíma
6: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Utazási csomagjából ne felejts el!
8: Önnek a Protexin kell.
7: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitamin italaival. Drink 81. Boost your body and mind.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
11: Körvasút kötheti össze a balatonparti településeket 2030-tól. A tervek szerint villamosítják a Balatonfüred-Tapolca-Keszthely vasútvonalat, és új nyomvonal is épül Lepsény és Balaton akaratja között. Közvetlen vonattal lehet eljutni Veszprémből az Adriára. A Retro Istria Express augusztus 30-áig naponta közlekedik. Veszprém mellett Ajkán és Zalaegerszegen is megáll, majd több horvát tengerparti célállomást érint. Klímaadaptív gyepgazdálkodást vezetett be Veszprém a városi zöld területek egy részén. Az új rendszerben a kaszálás az időjáráshoz és a növényzet állapotához igazodik, hogy a zöld felületek jobban ellenálljanak az aszályos időszakoknak. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
8: Rádió
1: E! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai

Ez a Balatoni Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy, mindenkit szeretettel köszöntök. Nagyon kellemes keddet kívánok a következő napokban, ahogy a mai nap folyamán is. Hársa István magyar hangja, Kis Gábor, István Szabin van, én helyettesítem, de a menetrend a megszokott, tehát jönnek a jó zenék egymás után. 12 és 13 óra között kevergetem a pop, illetve dance dalokat, ezek szólnak a rádió egy déli mixében, és rögtön egy csapat jön, aki leginkább a pop, illetve az indi határáról érkezik ezzel a kis lemezzel. A Train következik, és a Drive By.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A nyár második nagy hőhullámára készülhetünk. Holnap ez vár bennünket. Felhőt alig látunk az égen, de a napsütésből lesz bőven. A hajnal lesz még viszonylag friss, 11-19 fokkal, délután 29 és 35 fok közötti hőmérséklet vár bennünket. A Rádió egy déli mixében most jön egy duett. Sia és Kendrick Lamar következnek, és tőlük a Greatest.

Ez itt a Balatoni Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy autósok a 7-esen és az M7-esen egyaránt kaszálást végeznek előbbin a 100-as kilométert követően, utóbbin pedig a 145-ös és a 165-ös kilométer között. Balesetmentes napot mindenkinek, Willy William jön a DLMX-ben most az Igóval.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Vannak olyanok, akiknek a mai nap sokkal szikrázóbb és fényesebb, mint az összes többi. Nem vagyok rajta meglepődve. Ünnepelnek a Szabolcsok. Névnapot tartanak. Isten éltesse őket itt a Balatonnál környékünkön. De nem csak rájuk gondolunk, hanem azokra is, akiknek a születésnapja esik erre a napra, július 28-ára. Jár a virtuális fülhúzogatás, és Sam Feltől, a holland DJ-től. Egy pörgős track. Ez a Daily Mixben a Heart Like Mine.

0: Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, mert hihetetlen, hogy telik az idő, már a 13 óra utáni szakasz jön, persze, hogy jó zenékkel megtöltve, senki nem fog csalódni a Rádió egyben. Énekel Taylor Swift. Az énekesnő frissebb megjelenései közül érkezik a Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
4: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stop Shopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű, kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop Shop Veszprém. Várunk szeretettel!
5: Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyar és Pravarna szórja a poénokat.
6: Augusztus 8-án. Neves velük!
5: Jegyek a kultix.hu-n.
7: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom filmpremier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: Brada Faloda. Menüz nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred. Bradafaloda.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi, ma is

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, megy. Mindenkinek jó időtöltést kívánok, kellemes keddet, különösen akkor, hogyha valaki szabadságon van, és éppen lazít, egy picit irigy is vagyok. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött Kis Gábor, na azért nem rossz a hangulat, a jó zenék azok érkeznek egymás után. Egy olyan például, amiben két különböző egyéniség kapott szerepet, és lehet, hogy ebből kifolyólag lett nagy siker a dal. Van, aki a zenéért van oda, van, aki külön-külön The Kid Laroiért, vagy éppen Justin Bieberért, és van, akit a dalnak a szövege varázsol el, akármelyik táborba tartozunk. Ez most jól fog esni. Itt van a Rádió 1, és benne a Stay.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az autósok munkálatokra számíthatnak, a 7-esen kaszálást végeznek a 100-as kilométer után, és az M7-esen úgy szintén csak kilométerben odébb a 140-es környékén egészen a 165-ös kavicsig. Mindenkinek balesetmentes napot kívánok! Egy olasz DJ jön most 2011 óta tevékeny, Alex Kenji, ez tőle a Bambolé.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, megy volt már nagy hőhullám a nyár folyamán, és állítólag holnap jön az újabb adag. Ebből felhőt alig tapasztalunk meg az égen, a legtöbb helyen derült napos időre lesz kilátás. Itt a Balatonnál esetleg némi déli egyszelet megtapasztalunk, a hajnal még viszonylag friss lesz 11-19 fokkal, a csúcsérték 29 és 35 fok között alakul. A következő dal az USA-ban 7-szeres platina státusszal rendelkezik. Rihanna énekel, jön a Disturbia itt a Rádió 1-en.

Balatoni Rádió 1, Veszprémben, Siófokon és már Tihanyban is a 105.7 MHz-en. A 105.7 MHz-en.

Ez itt a Balatoni Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert ha itt van a nyár, az embernek elképesztő bulis hangulata van, ez a dal pedig rátesz egy lapáttal. Ha megnézzük a videóklipjét, akkor rögtön le is esik a tantusz, hogy miért. Hát ott van a luxus limuzin, amit, hogyha értünk küldenének, akkor szerintem rögtön helyet foglalnánk benne, és azt mondanák, hogy induljunk, mert a lábunkban nem áll meg a bugi, de a színes ruhák, a tükörgömb és összességében a klub hangulat az bevonz bennünket, még akkor is, hogyha ez egy lassabb dal. Látótól Lukelától jön a Lottery, aztán a következő órától Györke Attila veszi át tőlem a stafétát. Holnap délben találkozunk ismét. Kis Gábort hallották. Nagyon kellemes keddet!

Balatoni Rádió 1, Veszprémben, Siófokon, Tihanyban és már Ajkán is a 89.8-on.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
3: Nem sírok, csak az allergia.
2: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
3: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
2: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgyis lett.
8: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
9: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
10: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
11: Ez a Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györki Attila a stúdióban. Az előttünk álló hét leghidegebb napja van. Csak szólok, ennél már csak melegebb lesz. Úgyhogy adunk a nyár hangulatnak, kérném azt a hangerőt mindenkitől. Én pedig játszom az igazi mai slágereket a nyaralás mellé. Aki dolgozik, hát az is szeretni fogja. Swish Disco, Rehab, Sam Feld készítette ezt a dalt. A klubokban ez most nagyot megy, a fesztiválokon is, a DJ-ink imádják játszani. Úgyhogy itt a Sleep Tonight.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Swish Disco and you're listening

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az lett mindenkinek a 30-32 fokokban, és hát lehet üdvözölni azt a hőkupolát is, amit holnaptól ismét megkapunk. Már holnap utára 35-37 fokot mondanak, de azért még szerdán a Dunántúl nyugati, észak-nyugati részei, például Sopron kap egy kis déli szelet erősebb lökésekkel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: mit ír, és Petra azt írta SMS-en, hogy nagyon fel van pörögve, kalandparkban voltak ma, kötélpályázott a barátokkal, nagyon nagy adrenalin van benne, óriási volt a hangulat, és most a szállásuk felé is a Rádió Egyet hallgatják. Jó hangulat lesz akkor végig útközben, drága Petra, meg utána is. Ed Sheeran Camera például. Mindjárt jön Cyril remixében. Hozok nagy Rádió 1-es klasszikusokat is, mint a Major Lazer féle Light It Up, de ezt is játszani fogom. Opel Light.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Csap

Mario és Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.

0: mondd a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
2: Buliz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, a zene nem áll meg. Közben kitartást mindenkinek az M0-áson, többen is jelezték, Erika például legutóbb, hogy óriási dugó van a csepeli kihajtó előtt egy felborult kamion miatt, minimum 2 óra várakozás a helyszínen lévő tűzoltók szerint. Zsolt is ezt írt, a Szigetszent Miklós előtt az M0-áson nem sokkal az M1-es irányába kamion keresztbe fordult. Bárki bármit lát még, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Azonnal jön az újabb zenei óra, és ezzel kezdek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobrielménypark.hu.
4: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stopshopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű, kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop Shop Veszprém. Várunk szeretettel!
2: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
5: Brada Faloda. Menüzd nálunk füreden, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred.
6: Bradafaloda.hu.
7: Építkezik vagy felújít?
8: Tivafa Kft.
7: Faanyag, cserép, bádog és kötőelemek egy helyen. Most akciós ajánlatokkal várjuk. Tivafa Kft. Minden, ami a tetőhöz kell.
9: Ha nyílászárot cserélne, válassza az Adapaut. A jól bevált Spektrum 80 rendszer mellett már a Premium Veka 70 és Veka 82 profil is elérhető. Extra kedvező lehetőségekkel és szakértői segítséggel várjuk bemutató terminben. Adapaut Kft. A minőség a különbség. Veszprém, Tüzér utca 71. Adapaut.hu.
10: Újdonság Veszprémben. Megérkeztek az új Cherry modellek a Ringautó Veszprémhez. Modern design, innovatív technológia és élmény minden kilométeren.
11: Ne csak halljon róluk, ismerje meg őket személyesen.
10: Várjuk a Ringautó Kft-nél Veszprémben az Északkeleti útgyűrű 18 szám alatt. Cherry, most már Veszprémben is.
12: Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sazzon, pálinka dal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a Hotel Kapitány recepcióján.
13: Augusztus 1-én Zircikon. Családi és sportprogramok, ikonikus hazai fellépők Zircen. Az esemény főtámogatója a Nutriverzum. Részletek zircmedia.hu.
14: Szemét.
15: Levittem.
14: Villany.
15: Befizettem.
14: Klíma.
15: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
14: Hol?
15: Kaisai.hu.
16: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
17: Képzeld, az Anna Góra Aquaparkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
2: Annagóra.com.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
18: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
18: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Ha hőkupola, akkor Rádió 1. Ha esik az eső, akkor is Rádió 1 egész nyáron, de a következő napokban a hőkupolát kapjuk majd meg. Jön a nyár második nagy hőhulláma, úgyhogy a klímákat ismét tessék majd beröffenteni. 35 fok közelében mérünk majd szerdán, főleg az Alföldön. Derült, napos idő lesz mindenhol, végig nulla csapadékkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na lássuk, ki bulizik majd a vadonatúj Rádió 1 stage-nél az összes lemezlovasunkkal a Strandfesztiválon augusztusban. Halló!
1: Halló, Marci vagyok. Én a játékra szeretnék jelentkezni. Jókor?
0: Jókor, tökéletes az időzítés. Honnan hívtál?
1: Tatáról.
0: Tatáról. Mit csinálsz éppen ott?
1: Dolgozom. Kozmetikus vagyok.
0: Ó, a kozmetikákban mindig a Rádió 1 szól. Mondhatom neked a jó hírt?
1: Igen.
0: 10. lettél, Marci!
1: Nagyon köszi, szuper, tök jó, fú, de örülök.
0: Úgyhogy lesz egy utat Zamárdiba.
1: Nagyon jó, tök jó.
0: De csak akkor, igen, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon köszönöm, nagyon örülök, szuper, nem is számítottam rá.
0: Csak így megpróbáltad.
1: Igen.
0: Jaj, de jól tetted, mert így akkor bulizni fogsz. És még mindig vannak jegyeink, hölgyeim és uraim. Juhász Gergő Szabin van, de Király Tamás helyettesíti majd, úgyhogy a Kívánság műsorban ma is páros belépőjegyhez lehet jutni. Többször is itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

vagy hogy van valami fontosabb is a karrierjénél. Teljesen érthető ez az érzés. Mondjuk kevesen merik kimondani, főleg a zeneiparban, de hát Sam Feld brandje elég erős. Sőt, a rajongói az egekbe emelték a DJ apukát. A gyerkőc egyébként most 3 éves. Hölgyeim és uraim, itt a Hot Like Mine!

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Igen, jó zenékkel gyorsan pörög a műszak, már is indítom a következő zenei órát az infók után Ray Daltonnal. Can't hold back, my heart is beating strong. You
1: make it easy when the night's long. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

játszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai Regan Lili, Jamina, Metger Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior, Kollár,

0: kisebb a Strand Fesztiválra.
1: Bulis a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az Anna Góra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. annagora.com.
2: Schoder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyar és Pravarna szórja a poénokat.
3: Augusztus 8-án. Neves velük!
2: Jegyek a kultix.hu-n.
4: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
5: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezz le te is a Féküzletházban.
6: Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sazzon, pálinkadal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a Hotel Kapitány recepcióján.
7: Szemét
8: levittem.
7: Villany
8: befizettem.
7: Klíma
8: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: kaisai.hu.
9: Kalandrovágy. Irány a Balatoni Élménypark és Minicity csopakon. Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot. Balatonélménypark.hu.
10: Édi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Édi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
11: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobrielménypark.hu.
12: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Hétfőtől szerdáig fél liter borsodi világos sör 25% kedvezménnyel csak 299 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió egyen.
13: Meghirdette 2026-27-es évadát a Veszprémi Petőfi Színház. A teátrum 5 nagy színpadi és 5 kamara bemutatóval, valamint gyermek és ifjúsági előadásokkal készül. Műsorra kerül többek között a Szerelmes Shakespeare, az Abigail és az Elizabeth. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó versenyére mintegy 60 országból közel 400 sportoló érkezhet, a futamokat pedig a Bakony különböző helyszínein rendezik meg. Július 30-án rajtol Balatonfüredről az 58. Kék Szalag Raiffeisen nagydíj. Európa legrégebbi tókerülő vitorlás versenyén több száz hajó és több ezer versenyző áll rajthoz. A háromnapos eseményt a Kék Szalag Fesztivál programjai kísérik, a díjkiosztót augusztus 1-én rendezik meg Balatonfüreden. Kellemes napos nyári idő várható, amelyet a hét második felére fokozatos felmelegedés követhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, 16 óra 15 perc közlekedési infók. Botoncolt, hogy az M5-ösön Budapest felé a 60-as kilométertől folyamatosan lassul a pálya, az M0-ás előtt pedig teljesen meg is áll. Tehát elég nagy a gond, a vész szerint baleset van, úgyhogy aki még tud, időben hagyja el a pályát Budapest felé. Köszi szépen, Botont. Azt pedig ugye már korábban jeleztük, volt egy baleset az M0-áson a déli részen az M1-es felé, a Soroksári Duna híd előtt, a bámészkodók miatt, ráadásul a túloldal is visszatorlódik az M6-osig. SMS, telefon, Viber 20-as 311-111 jöhetnek a további hírek. Jó utat a Rádió 1-jel!

0: Csoki, és a folytatásban ilyen dalokkal készülök, mint a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: Hídi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
4: 4 nő, 1 hotel, rengeteg nevetés. A játékszín sikerdarabja, a menopauza garantáltan feldobja az estédet. Humoros és felszabadító előadás nőkről, és nem csak nőknek.
5: Jegyek és információ a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
8: Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
9: Barátokkal egy jó este. Tegesz étterem és pizzéria, izgalmas kvízestek, finom ételek és új koktélok Balaton akaratján.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Ha én valakinek előzenekara vagyok, az egy ember.
11: Ahogy Juli hátraszaladott ugrik, te meg van, egy szintetizátorral zenélsz.
10: Én a mulatos blokkomat, érted? Azt a megfelelő helyre tartogatom.
11: Nagyon jó, megjött már a név DJ Ferbinski.
10: Perry Mercury.
11: Figyelj, mind a kettő zseniális, tehát a naphallgatója címért kiáll Ferbinski, DJ Ferbinski.
12: De nem, hogy kicsit ilyen, azt látom, hogy egy nagyon mély, dörmögős hangon tudod, ilyen szerelmes lágereket
10: játszó lenni. Az a baj, hogy ha nagy buliba megyünk, ott mulatós kell, tehát ott oda kell csapni, ott nem lehet izé romantikázni. Jó?
12: De utána lesznek lassú számok.
10: Igen, de az csak külön neked.
12: Feri Moore.
11: Feri White. Nagyon jó Feri White.
10: Feri White. Ú, ha úgy tudnék énekelni, basszus.
11: Egyébként a Feri White nagyon adom.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Itt a Rádió 1, 16 óra 37 perc közlekedési infók. Judit Weiberen megerősítette a korábbi híreket. Aki teheti, kerülje az M0-ás déli szakaszát és az M51-es szakaszt az M1-es felé. A baleset miatt hatalmas, több kilométeres torlódás van. Az M0-ás egész déli szakasza áll az M4-esig. De beállt az M3-as is, ezt Pogány küldte SMS-en. Kifelé haladva a Hortnál a 62-es kilométernél 3 kilométeres a sor, mert dolgoznak az úton. És nemrég Botond jelezte, az M5-ösön Budapest felé haladva a 60-as kilométertől folyamatosan lassul, az M0-ás előtt pedig teljesen megáll az M5-ös, tehát elég nagy a gond, úgyhogy aki még tud, időben hagyja el az M5-öst Budapest felé. Jöhetnek még a hírek, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.

felépője, amikor az egyik szervező a segítségére sietett. Utólag így már Alex Kenji azt mondja, ez volt élete egyik legemlékezetesebb belépője. Hát hölgyeim és uraim, arcot most én sem tudok mutatni így a rádióban, de a nevet tessék megjegyezni, Alex Kenji, Olaszországból ilyen dalokat készít, mint ez, a Bumble.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez itt az Aranyka Show.
4: Halló, Aranyka?
3: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
4: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
5: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
8: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
9: Utazási csomagjából ne felejtse el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Amfi Alsóörs. Augusztus 8-án felejthetetlen TNT élő koncert. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket egy varázslatos nyári estén.
12: Jegyek amfi.hu.
13: Építkezik vagy felújít?
14: Tivafa Kft.
13: Faanyag, cserép, bádog és kötőelemek egy helyen. Most akciós ajánlatokkal várjuk. Tivafa Kft. Minden, ami a tetőhöz kell.
2: Az Annagóra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. Annagóra.com.
15: Szerelem, napsütés és fergeteges félreértések. Az Erkel Színház produkciója Ankónai Szerelmesek. Olaszos hangulat, slágerek és kacagtató pillanatok egy ellenállhatatlan komédiában Siófokon.
16: Jegyek és információ a Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
17: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
18: Ankónai Szerelmesek Szigligeten. Egy fordulatos, pikáns zenés komédia felejthetetlen olasz slágerekkel. A Turaida Színház dupla előadással érkezik a csodálatos szigligeti várudvarba augusztus 3-án és 4-én. Jegyek online már kaphatóak. Csapjon le rájuk időben!
19: Rossz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon!
20: Brandó Burger Veszprém. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
21: Jogosítvány. Jelentkezz most a Tárnai Autós Iskolához.
22: Fizess egyszerűen otthonról és vágj bele rögtön az online képzésbe. Várakozási idő és utazás nélkül.
21: tarnaiautosiskola.hu.
23: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobrielménypark.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
24: Körvasút kötheti össze a balatonparti településeket 2030-tól. A tervek szerint villamosítják a Balatonfüred-Tapolca-Keszthely vasútvonalat, és új nyomvonal is épül Lepsény és Balaton akaratja között. közvetlen vonattal lehet eljutni Veszprémből az Adriára. A Retro Istria Express augusztus 30-áig naponta közlekedik. Veszprém mellett Ajkán és Zalaegerszegen is megáll, majd több horvát tengerparti célállomást érint. Klímaadaptív gyepgazdálkodást vezetett be Veszprém a városi zöld területek egy részén. Az új rendszerben a kaszálás az időjáráshoz és a növényzet állapotához igazodik, hogy a zöld felületek jobban ellenálljanak az aszályos időszakoknak. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
2: Rádió
1: E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
0: Átálltunk kettő lemezjátszóra, a lemezjátszók mögött pedig a Loving Arms. Hello mindenkinek, a mikrofonnál meg Király Tamás. Szia Andris!
3: Szia Tamás, ne ijeszgess, hogy itt nagyon késő jött meg a zene, mert mostanában annyira fekete ciklusban vagyok, hogy most megijedtem, hogy még a lejátszót sem tudom elindítani. Ugye a hétvégén kiderült, hogy a pendrive-ot nagyon sikeresen el tudom hagyni, úgyhogy most meg azt hittem, hogy ezt is elfelejtettem.
0: Nem, te jó vagy, de meg lett a pendrive egyébként, mert nem. Biztos olvasták a socialben, hogy mi történt, nincs meg azóta sem.
3: Nekem nagyon gyászos hétvégén volt ebből a szempontból, ugye elhagytam a pendrive-omat, és többek között nem is a pendrive zavar, hanem ami biztonsági mentés nem volt meg, mert emlékeim szerint talán novemberben csináltam ilyet utoljára. Amatőr hiba, úgyhogy ilyet DJ-k ne csináljátok, tanuljatok az én hibámból, meg hát akkor most dobjuk fel ezt a hetet, mutassuk meg, hogy ez
0: egy
3: sokkal
0: jó.
3: Egy ilyen jó indítás, valamint jó hírek után, akkor csapjunk bele a délutáni Lime Mixbe. Mindjárt elhatizom magam, de addig lejátszom nektek az Azizomot Ed Sheerantől, úgyhogy maradjatok jó hangulatban Tomival és velem a Loving Arms-szal itt a Rádió 1-en a délutáni Lime Mixben.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a live mix és a friss közlekedési info. Nagyon-nagyon sokan írják, hogy mekkora gond az M0-áson továbbra is a déli szektorban duhan a halasztinál, az M1-es felévezető oldalon korábban ugye keresztbe fordult egy kamion. A 20-as kilométernél már két csomó elindult a forgalom, de gyálig ér legalább 15 kilométeres a torlódás. Nagyon lassan oszlik, aki tud, akinek bármit ajánl a GPS, fogadj el, kerülőút kell, 15 kilométeres dugó, az azért nagyon sok. Na, a közlekedési infok után viszont, na, hogy pörög tovább a mix.
1: Ez amúgy nagyon vicces volt, majdnem nagyon akartam, hogy az amúgy az M0-ás is nagyon gáz. Aztán rájöttem, hogy igazából az M0-ásról beszéltél.
0: Jó, hát te közben kevertél az elején még. Igen, M0-ás mondjuk ezt még egyszer. Aki egyébként nézné, hogy Andris hogy kever, miközben nem figyeli a konfliamat, élőben vagy természetesen.
1: Andris most, nevedd magadra, Andris mostanában semmit nem figyel, úgyhogy igyekszik magát összeszedni. Hogyha minden jól megy, akkor ezt a szettet azért hiba nélkül le fogja tudni hozni. De mindegy, ha történjen akármi, azt mondom, hogy a csoda szép az élet, wonderful life, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a délutáni Lime Mixben, úgyhogy már csak emiatt is megéri velünk maradni, hogy kíváncsiak legyetek arra, hogy vajon hiba nélkül végig toljuk ezt a délutáni Lime Mixet. At the turntables now.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig 2 órán keresztül élőben mixelve, élő kameraképpel és rengeteg üzenettel. Tiszteletem uraim, hát ez a mai mix, na ez nincs tekintettel a melegre, brutál durván beindult, a hatás pedig nem maradt el, nyomom melót ezerre, köszönöm az energiát, ölelés a Ruci mester küldte. A beadó mikrofonot sokkal jobb.
1: Megvicceltél engem. Mondom, most meg a hangomat felejtettem el? Mi történik itt velem? Na, szóval, Ruci mester, jó, hogy itt vagy velünk, és az energiáról van szó, akkor nagyon örömmel küldjük neked a jó hangulatot is, úgyhogy kitartás a melóhoz, ne dolgozz túl sokat, szokták ezt mondani, a jó zenéket pedig a jó hangulattal hozzuk nektek.
0: 0620-311-111, ide várjuk az üzeneteket továbbra is, a legnagyobb kedvencek között pedig most egy olyan, amit szerintem tényleg hozza a nyári hangulatot.
1: Abszolút, abszolút a nyári hangulatba illik, úgyhogy ha a nyári hangulatról beszéltünk, ez biztos, hogy rátesz egy lapáttal. Gordo és a Loco Loco, ez a fesztiválok, valamint a nyári nagybuli kedvence is, hát akkor miért ne illene bele ebbe a délutáni Lime Mixbe? Úgyhogy ezzel megyünk tovább, maradjatok Király Tomival és velem a Lovingham-szal, itt a Rádió 1-en, a délutáni Lime Mixben.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, benne pedig a live mix, ami most már 2 órás, szóval a következő órára is igaz lesz az, hogy...
1: A lemezjátszóknál! Loving
2: arms, loving arms. És tőlem balra pedig Király Tomi.
0: A következő órában is, és ami nagyon fontos, korábban megígértük, hogy az idei nyáron is természetesen a Rádió 1 csinálja a legjobb hangulatot, és a Rádió 1 viszi el a legjobb bulikba a hallgatóit. Hát tartjuk a szavunkat, mert hogy még a mai napon lesz 2 játék nálam, ezt elárulhatom, Strandfesztivál páros belépőért, hogy mikor, figyelni kell az adást, de most mutatok minden infót ezzel, aztán pedig jövünk mindjárt a Live Mix második órájával.
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

Rádió 1 Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai. Regan Lili,

0: Mondd a szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
2: Bulis a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stop Shopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű, kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop Shop Veszprém. Várunk szeretettel!
5: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt. Ezért élvezd be a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
6: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a féküzletházban.
7: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
8: Bakonykötőelem. Csavar, szeg, purhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
9: Szeretnéd, ha gyermeked játék közben fedezné fel a tudomány és a technológia világát? A Tinkerlabs Veszprém augusztusban ingyenes nyílt napokat tart. Gyere el, próbáljátok ki együtt élmény alapú STEAM foglalkozásainkat. Jelentkezés www.tinkerlabs.hu. Tinkerlabs Veszprém, ahol a kíváncsiságból tudás, a játékból siker születik.
10: Ha nyílászárot cserélne, válassza az Adapaut. A jól bevált Spektrum 80 rendszer mellett már a Premium Veka 70 és Veka 82 profil is elérhető. Extra kedvező lehetőségekkel és szakértői segítséggel várjuk bemutató terminben. Adapaut Kft. A minőség a különbség. Veszprém, Tüzér utca 71. adabau.hu.
11: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred.
12: bradafaloda.hu.
13: Kalandrovágy. Irány a Balatoni Élménypark és Minicity csopakon.
14: Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát
15: és a rengeteg izgalmas játékot.
13: balatonielménypark.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Meghirdette 2026-27-es évadát a Veszprémi Petőfi Színház. A teátrum 5 nagy színpadi és 5 kamara bemutatóval, valamint gyermek és ifjúsági előadásokkal készül. Műsorra került többek között a Szerelmes Shakespeare, az Abigail és az Elizabeth. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó versenyére mintegy 60 országból közel 400 sportoló érkezhet. A futamokat pedig a Bakony különböző helyszínein rendezik meg. Július 30-án rajtól Balatonfüredről az 58. Kék Szalag Raiffeisen nagydíj. Európa legrégebbi tókerülő vitorlás versenyén több száz hajó és több ezer versenyző áll rajthoz. A háromnapos eseményt a Kék Szalag Fesztivál programjai kísérik, a díjkiosztót augusztus 1-én rendezik meg Balatonfüreden. Kellemes napos nyári idő várható, amelyet a hét második felére fokozatos felmelegedés követhet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Így is van, ahogy ígértük, folytatjuk a live mixet a lemezjátszóknál, továbbra is a Loving Guns. Egy órán keresztül még mixben pörögnek az igazi mai slágerek. Bep is ültél, itt el egy nagyot.
1: Ittam egy nagyot, elmentem oda, ahol a királyok is egyedül járnak, úgyhogy most már minden király.
0: Na, mivel indítjuk a második órát?
1: Kezdjünk bele, Dot Leave és az Öxent. Ezen nyitjuk a második órát,
0: live mixnek.
1: Na, még egyszer újra kezdem, ezt akkor is elmondom jól. Szóval, a második óráját ezzel a dallal nyitjuk a live mixnek, úgyhogy jó hangulatban, jó zenékkel maradjatok velünk, Király Tomival és velem a Loving Guns-szal.

0: Megy a Live Mixben, pedig hozzuk a friss közlekedési infokat, hogy ezzel is segítsünk. A fővárosban sajnos baleset van a határúton, a Gyáli út előtte mellett, az M0-ásról is rengeteg info. Dunarasztinál az M1-es felé vezető oldalon még mindig egy korábbi baleset miatt több mint 10 km a torlódás, az ellenkező M3-as felé vezető oldalon pedig Diósnál az erős forgalom miatt 4, Vecsésnél pedig baleset miatt 9 km-es a torlódás. Azt a mindenit, óvatosan, türelmesen. De ne válunk meg, a közlekedési infok után megyünk tovább a Live Mixben.
1: Direkt csinálod velem, esküszöm.
0: Igen.
1: Igen, Andrisának nincs semmi mondani való. Jó, hát akkor menjünk tovább.
0: Köszönjük, hogy ilyen sokat hozzátettél.
1: Igen, ez is egy igazi testbeszéd, mondhatjuk így, amivel tovább megyünk, ugyebár. Áll a párbennel a Buddy Talk-val, megyünk tovább itt a délutáni Live Mixben. Úgyhogy jó hangulatban, jó kedven, jó zenékben maradjatok Király Tomival és velem a Lemmingemszal.
2: A lemezjátszók

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a live mix, méghozzá úgy, hogy Andrisnak is van mikrofonja.
1: Van. Gondoltam, hogy megviccelek azzal, hogy elkezdek tátogni melletted, és hogy kezdjek kapkodni ott a keverőpulton, hogy na most megint mi történt, de nem, ezt majd egy másik alkalommasítom el.
0: A mixemek, még folytatjuk, van még fél óránk a délutáni live mixből, viszont nagyon fontos, csütörtöktől jövő hét keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos, nagyon meleg lesz, 35-37 fok, hát erre készüljünk majd.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Egy pici hidratáció szünetre mi is elmegyünk, aztán pedig folytatjuk a Live Mix Summer Edition-t.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Újdonság Veszprémben. Megérkeztek az új Cherry modellek a Ringautó Veszprémhez. Modern design, innovatív technológia és élmény minden kilométeren. Ne csak halljon róluk, ismerje meg őket személyesen. Várjuk a Ringautó Kft-nél Veszprémben az Északkeleti út gyűrű 18 szám alatt. Cherry, most már Veszprémben is.
5: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stop Shopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop Shop Veszprém. Várunk szeretettel!
6: Ankónai szerelmesek Szigligeten. Egy fordulatos, pikány zenés komédia felejthetetlen olasz slágerekkel. A Turaida Színház dupla előadással érkezik a csodálatos szigligeti várudvarba augusztus 3-án és 4-én. Jegyek online már kaphatóak. Csapjon le rájuk időben!
7: Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
8: Hídi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Hídi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
9: Amfi Alsóörs. Augusztus 8-án felejthetetlen TNT élő koncert. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket egy varázslatos nyári estén.
10: Jegyek amfi.hu.
11: Autobontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autobontó Berhida.
12: 5 kivételes művész, egy felejthetetlen este. Dés László siófoki koncertjén közreműködik Gubik Petra, Mácsai Pál, Wunderlich József és Fűr Anikó. Dalok, történetek és pillanatok, amelyek egyszerre meghatóak és felemelőek.
13: Jegyek és információ a Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
3: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
14: This is the world is mine radio.

0: is the World is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Így is van, már itt is vagyunk, és még 30 percen keresztül pörög a Rádió 1 Live Mix. Summer Edition a lemezjátoknál továbbra is a Loving Arms.
1: Jó zenékkel megyünk tovább, haló!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Rádió egy Live Mix Summer Editionben, pedig Taylor Swift, aki néhány hete csinálta meg minden idők lagziát, de a legérdekesebb szerintem nem ez, hanem hogy azóta se posztolt róla, ami teljesen egyedülálló szerintem, teljes fotótilalom. 0623111111 az SMS és Viber számunk, itt egy nagyon fontos üzenet, légy szíves, mindenképpen olvassátok be. Sziasztok, én Lili vagyok, imádom a

0: egyet, minden nap ez megy. Ilyen fontos üzenetet soha nem hagytunk volna ki. Szép délután, urak, egy kiadós délutáni sétához ideális zenei összeállítást kaptunk ma is. Igaz, hazafelé összeakadtunk egy életveszélyes álmafutóval, aki a bicikli úton jött egy zöld kábrióval, aztán behajtott a játszótérre. Olyan 5-6 éves forma lehetett, szerencsére nem sérült meg senki.
1: 5-6 éves forma.
0: Igen, egy ilyen kis játékkábrió volt, csak a smoke-smile-t nem hallottad rajta, de cuki üzenet volt egyébként.
1: Akartam mondani, hogy ezt az álmokfutást nem lehet elég korán elkezdeni.
0: Zöld kábrió.
1: Csepel alsó.
0: Igen.
1: Na, jó zenéket ígértünk ugye mára, a második órában is, és hogyha már rádió egy Live Mix Summer Edition, akkor van egy Golden Summer szuper jó sláger és egy nyári dal Loitól és David Puentes-től. Úgyhogy én azt mondom neked, Tamásom, hogy ezzel menjünk, és ezzel robogunk tovább itt a délutáni Live Mixben, úgyhogy én azt mondom nektek, mivel ez egy újdonság, hangerőt fel!

0: Ez a Rádió 1, és ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. És egy nagyon cuki üzenet jött. Sziasztok, a segítségeteket szeretném kérni. Ma Balaton akaratján délelőtt tankoltam a MOL-nál. A kasszánál egy Kristóf nevű srác dolgozott, akinél fizettem. Nagyon szimpatikusnak találtam, ha egyedülálló, keressen a Balatoni értékmentés csoportban Ágó kötőjel MOL néven. Köszönöm a segítséget. Hát hát ha tudtunk ebbe segíteni.
1: A szingli. Hát a fociban a kapuban is áll egy kapus.
0: Várjál, taps rá! Andri, zseni volt ez a mész. 2 órán keresztül nagyon jól bírtad. Mi a hétvégi, illetve a hét második felének menetrendje nálad?
1: Hát veled viccelültem az imént, de tényleg egyébként egy nagyon jellemző, mert most nagyon mélyen érinti ezt a pendrive elhagyás ez a lelkemet, úgyhogy visszamegyek Debrecenbe elhagyni a következő pendrive-umat.
0: Igen, mert aki nem hallgatta a műsor elejét, hétvégén ugye a kampuszon teljesen megsemmisült.
1: Igen, abszolút.
0: Egy fél évnyi munkád és a
1: pendrive-ot. Igen, abszolút, úgyhogy remélem a debreceni tulajdonos nem hallgatja ezt a mixet most. Általában mindig hallgat. Ja, de most remélem nem, mert akkor biztos izgú, hogy vajon hogy fogjuk megtartani a bulit.
0: Meg lesz, pró lesz. Ahogy ez is pró volt, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Kellemes délután neked.
1: Köszi, Tomi. Sziasztok, szia.
0: Én pedig mindjárt indítom az élő kívánság műsort, és benne a játékot, amiben páros belépőt lehet majd nyerni a Strandfesztiválra. Az első igazi mai sláger pedig ez lesz. Lói és a Get Lucky, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
6: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
9: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
8: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
10: Mentsük meg a barátainkat!
8: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
11: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
8: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
12: Ez itt az Aranyka Show.
13: Halló, Aranyka?
12: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
13: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
14: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitamin italaival. Drink 81. Boost your body and mind.
16: Szeretnéd, ha gyermeked játék közben fedezné fel a tudomány és a technológia világát? A Tinker Labs Veszprém augusztusban ingyenes nyílt napokat tart. Gyere el, próbáljátok ki együtt élmény alapú STEAM foglalkozásainkat. Jelentkezés www.tinkerlabs.hu. Tinker Labs Veszprém, ahol a kíváncsiságból tudás, a játékból siker születik.
17: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten, vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom Film Premier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
18: Körvasút kötheti össze a balatonparti településeket 2030-tól. A tervek szerint villamosítják a Balatonfüred-Tapolca-Keszthely vasútvonalat, és új nyomvonal is épül Lepsény és Balaton akaratja között. Közvetlen vonattal lehet eljutni Veszprémből az Adriára. A Retro Istria Express augusztus 30-áig naponta közlekedik. Veszprém mellett Ajkán és Zalaegerszegen is megáll, majd több horvát tengerparti célállomást érint. Klímaadaptív gyepgazdálkodást vezetett be Veszprém a városi zöld területek egy részén. Az új rendszerben a kaszálás az időjáráshoz és a növényzet állapotához igazodik, hogy a zöld felületek jobban ellenálljanak az aszályos időszakoknak. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes estét a mikrofonnál Király Tamás. Ez már az élő kívánságműsor. A kérések előtt viszont gyorsan nézzük a közlekedési infókat. Dusán írt, hogy sziasztok, a Rákóczi hídra a felhajtás kuka, nyugodtan kerüljön bárki. Valóban Buda felé elég nehezen lehet haladni. És az M0-áson is továbbra is nagy a dugó. Dunaharasztnál az M1-es felé nagyjából 10-15 km még mindig a torlódás. Egészen Gyálig. A másik irányba az M3-as felé pedig Diósnál és Vecsésnél is komoly torlódás. Jó utat mindenkinek! A közlekedési infók után pedig nem csak, hogy egy újabb nagy kedvencet indítok, de egy játékot is a Strandfesztiválra. Aki 10-ként hív, tudja a rádió ezt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és miközben Miley Cyrus énekelt, én már 9 telefonálóval beszéltem, mindenki nyerni akar Strand Fesztivál páros belépőt, de ez csak a 10. nyerheti, akit úgy hívnak, hogy... Szia!
1: Szia, Győző vagyok!
0: És egyben a 10.
1: Nem hiszem el, komolyan, annyit próbálkoztam már, köszi, jó!
0: Győző, voltatok már nyaralni?
1: Hát voltunk egy-két napot, de így hosszan még nem voltunk.
0: Na hát akkor egy nagy csobbanás a Balatonban jó lesz, meg mellé a Strandfesztivál, ha tudod, a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: De jó, köszi! Ott leszünk mindenképpen.
0: Hát így, hogy megvan a jegy, azért ebbe bíztam is. Tudod-e, hogy kivel mész?
1: Hát a feleségemmel megyek.
0: Érezzétek jól magatokat!
1: Köszi! Köszönöm! Nagyon örülök!
0: És lesz még, aki így örülhet ma, mert lesz még játék. Nagyon figyeljük, hogy mikor indítom. Most viszont egy újabb kérés. Szia Tamás, én Kukitől a Fire-t szeretném kérni a lakótársaimnak, Áromnak és Lacinak, és a munkatársaimnak a pizzériába, mert mi 11 óráig nyomjuk a melót ma is. Sanyitól jött. Kitartás nektek! Kuk és Kárner és a Fire már indul is a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Aki élvezte a mai meleget, az holnap örülni fog, mert még melegebb lesz. Aztán csütörtökön még melegebb, akár 39 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Az igazi mai slágerek között pedig Andi kérésére jön Kaigo. Szia Tamás, a barátomnak, Lacinak szeretnék küldeni egy igazi mai slágert. Kaigo az, akinek a dalára legelőször táncoltunk, ha lehet, akkor tőle pörögjön egy friss kedvenc. Itt a Chasing Paradise a One Republic-kal közösen is az info.
2: Játék!
0: Indul az újabb játék, aki tizedikként hív, tudja a rádió eszlogent, a Strandfesztivál belépőt nyerhet tőlem. Párosat,

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy benne pedig az élő kívánság műsor, de most nem ezért hívja mindenki a Rádió Egyet, hanem azért, mert a 10. telefonáló strandfesztivál páros belépőt nyer. Na nézzük, ki lesz ő. Hello, én Király Tamás, ők téged hogy hívnak?
1: Szia, Gergő vagyok.
0: Gergő, képzeld, te lettél a 10.
1: Nem mondod, úristen, de jó.
0: Én ezt bírom, de nem töröm meg a lendületet. Mi a rádió eszlogen?
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Jó!
0: Milyen lendület! Na hát ez kell! Nagyon fontos info, lesz még játék, holnap is lehet tőlük páros belépőket nyerni, most viszont az élő kívánság műsor Ray-től a Where is my husband-del folytatódik. Bence kérte, kinek küldjük, szia!
3: A munkatársaimnak.
0: Mit üzensz nekik?
3: Kitartást a munkában.
0: Kitartást? Már indul is nektek az igazi mai sláger itt a Rádió 1-en.
3: Köszi, szia!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és egy gyors hidratációs szünet után a stúdióban a diszkósi csapat. A Király Tamást hallottátok, további kellemes estét és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civit

0: napi jegyet a Strand Fesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel's Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
4: Nem sírok, csak az allergia.
3: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
4: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
3: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
5: Mondom, mi a szétunk, de lány, én meg fiú.
6: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiapos kupon ajánlatként.
7: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Augusztus 1-én Zircikon, családi és sportprogramok, ikonikus hazai fellépők Zircen. Az esemény főtámogatója a Nutriverzum. Részletek zircmedia.hu.
11: Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyed és Prabarna szórja a poénokat.
12: Augusztus 8-án, neves velük!
11: Jegyek a kultix.hu-n.
13: Rósz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon!
14: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni?
15: Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választhatsz új építésű living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living exkluzív, limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
16: Jogosítvány. Jelentkezz most a Tárnai Autós Iskolához.
17: Fizess egyszerűen otthonról és vágj bele rögtön az online képzésbe, várakozási idő és utazás nélkül.
16: tarnaiautosiskola.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
18: Meghirdette 2026-27-es évadát a Veszprémi Petőfi Színház. A teátrum 5 nagy színpadi és 5 kamara bemutatóval, valamint gyermek és ifjúsági előadásokkal készül. Műsorra került többek között a Szerelmes Shakespeare, az Abigail és az Elizabeth. Veszprém ad otthont a 2027-es tájékozódási futóvilágbajnokságnak. A világ egyik legrangosabb tájfutó versenyére mintegy 60 országból közel 400 sportoló érkezhet, a futamokat pedig a Bakony különböző helyszínein rendezik meg. Július 30-án rajtol Balatonfüredről az 58. Kék Szalag Raiffeisen nagydíj. Európa legrégebbi tókerülő vitorlás versenyén több száz hajó és több ezer versenyző áll rajthoz. A háromnapos eseményt a Kék Szalag Fesztivál programjai kísérik, a díjkiosztót augusztus 1-én rendezik meg Balatonfüreden. Kellemes napos nyári idő várható, amelyet a hét második felére fokozatos felmelegedés követhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú,
20: adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco!
21: Disco Shit! A rádió
1: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
22: Ladies and gentlemen, madame, a három adat messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Disco Shit Radio Show, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel, egészen este 9-ig. Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én élőben itt vagyok egész héten, úgyhogy tartsatok velünk, természetesen támogatom Hanvai PG-t FM-en, weben és applikáción keresztül, Disco Shit. Ma meghozom a negyedik sorban a negyedik Imhal Angel dalt, a vadonatújat, a hosszú verziót, amelynek a címe Drive Me Down, de előtte a Switch Disco lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Disco Shit Radio Show-ban.
23: Come on, kiss my neck, come on, pull my waist in. Baby, I'm so

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma adrenalin nőlő diszkos itt a Rádió 1-en. Kétharmadban vagyunk, Hamai Mixel, én pedig Junior vagyok, a Bárány az szünetem van, de pénteken már együtt leszünk, mert hogy Kecskeméten diszkos itt lesz, és egészen speciális kiadás, ritkán szoktuk ezt csinálni, hogy majdnem két órán keresztül back to back, tehát együtt fogunk játszani, bármi is süljön ki ebből, diszkos itt lesz, ez egészen biztos, és ezzel kapcsolatban van egy online játék.
1: Tessék fölmenni a diszkos itt Facebook oldalára, ott kint van egy meghívó videó, azt megosztani, és egyébként minden le van írva ezzel kapcsolatosan, hogy mit kell konkrétan csinálni, és hogy mit lehet nyerni. Most pedig megyünk tovább, az első Email Angel dal jön, a Bad Times, méghozzá a Messengers megfentésében. Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy, a Diszkos itt Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi, mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: Annyit akartam mondani, hogy Imanager ez halál jó fejcsaj. Egyébként bekövetett engem Instagramon, visszakövettem őt, és az új Day by Day című dalomat, a Reels videót, amit kiraktam róla az Instagram, azt tovább osztotta, halál jó fejcsaj. De komolyan, nagyon-nagyon aranyos.
0: Abszolút jó fejek, és egyébként nagyon-nagyon hálásak nekünk, hogy játsszuk a dalaikat. Ugye most már az elmúlt héten bekerült a Rádió egy rotációjába is a Moving to the Sun. Speciál, ugye én egy vadonatújat hozok ma. Ez lesz sorban a negyedik, amit tőlük játszok a világon elsőként hosszú verzióban. Most is egy Imaan Angel dallal megyünk tovább, méghozzá a háttérben a Messenger-szel, de ez még most csak mondhatni egy régebbi, az I'm Alive itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosít Rádió Show-ban.

0: Diszkós itt, Rádió Show, Bárány Attila nincsen, de pénteken már csatlakozik hozzánk, mármint Kecskeméten, hiszen a Diszkós itt Legends lesz egy nagy koncerten egyébként, a koncert után, azt hiszem majd a koncert lesz, a Diszkós itt indítja majd a partit a nagy színpadról, és 1 óra 50 percen keresztül fogunk back-to-back hárman játszani.
1: De mikor kezdünk?
0: 23 óra 50-kor.
1: Ez nagyon fontos, szóval tessék megjönni, ha már nem, akkor tessék megjönni korán, hogyha már nem jöttetek meg egyébként, illetve nem jöttök majd meg pénteken a Majka koncertre, és nem elfelejteni, hogy ezzel kapcsolatos játékunk is van, tessék megnézni a Diszkós itt Facebookján, most pedig jön egy sajátunk a háttérben, Bárány Attila, DJ Junior és jó magam hangai PG, jön a Sorry, itt a Rádió 1-en, csak igazi ma is láger megy a Diszkós itt Rádió Show-ban.

0: igaz, mai sláger megy diszkosi trédősú. Bálint Attila nélkül, DJ Junior és velem Hanvai PG-vel, ugye már többször mondtuk, hogy pénteken Kecskeméten lesz diszkosi aktivizáció. A szombatomról még nem beszéltem, itt a fővárosban fogok játszani, méghozzá Kopaszi gátnál, Bálint Attilával egyetemben, egy régi szabadtéri szórakozó helynek a Remember Bulián, ahol egyébként minden egyes pénteken voltak olyan évek, amikor a Juniorral élőben jelentkeztünk be a Duna partjáról.
1: Engem erre még nem hívtak meg, mert én alig dolgoztam a Rióban. De egyébként nem, ez azért van, mert ezen a napon mi általában az Attilával szintén egy másik bulit csinálunk, ez az Erzsébet híd Budai hídfőjénél van, és általában Made in Ibizázunk, és most is így lesz egyébként augusztus 1-én. Az előző nap, meg ahogy mondta Hanvai PG, ugye 23:50-től lesz majd diszkos itt Kecskeméten, előtte én még 8-tól, majdnem este 10-ig, úgyhogy nagyon fog rohanni, hogy odaérjek, még Balatonfűzőn balatoni bobozok.
0: Most megyünk tovább, és jön egy saját, a háttérben Roberto Vini, és jó maga Hanvai PG, Sebek mélyén itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkos itt Rádió Show-ban.

0: Ez a Rádió Egyes is olyan diszkos Rádió, hogy 20 éve itt vagyunk veletek, és hát meg nem állunk egyébként. Lesznek még azért meglepetés bulik, augusztusban jó néhány. Ott leszünk fesztiválokon, nagy rendezvényeken, és ezt már mondhatjuk, hogy a DJ Otin is ott leszünk augusztus 8-án. Hogy és milyen formában, egyelőre csak az after partyról beszéltünk, az egészen biztos, hogy külön-külön lesz egy ilyen diszkosítás helyszín, ahol mind a hárman fogunk majd játszani, ha jól emlékszem, hogy egy 1 óra 20 perceket fejenként.
1: És ígértem már egy vadonatúj Email Angel dalt, ugye már jön a Drive Me Down, a háttérben a Messengers, akik minden egyes helyzetben, illetve verzióban megcsinálják ezeket a dalokat DJ-k számára játszható hosszú formában. Ez már a negyedik dal, amelyet a világon elsőként én kapok meg egyébként Gangó Bernadettől. Na ez érkezik most itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is láger megy. Jön a Drive Me Down a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy villám gyorsan elment az adás, bár ennél a nélkül, de DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel már is búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal, hogy pénteken este 8-tól a balatoni bobon kezdek, ott pörgetek majdnem 2 órát, aztán egy óriás gipgáz, ahogy szoktam mondani, nagy gázzal indulok, és érkezek Kecskemétre a srácokhoz, mert ott pénteken folytatjuk 23:50-től, diszkos itt lesz, back-to-backbe játszunk 3-an, szombaton pedig augusztus 1-én Budapesten éjszaka játszom majd az Erzsébet híd budai hídfőjénél, igen, nem mondhatom a hely nevét, de mindenki tudja, szerintem ott lesz Made in Ibiza, Bárány Attilába pörgetek, majd én ezzel búcsúzom, illetve azzal, hogy holnap után csütörtök este, meg még a héten, vasárnap is mixelek itt a Rádió Egyen a diszkos hídben. Szevasztok!
0: Jut eszembe, nagyon-nagyon sokan kérdeztétek tőlem, hogy fölkerül-e majd valahova a Guinness Rekord kísérletünk, illetve csúcsbeállításunk zenei anyaga, ami 50 óra folyamatos diszkozást akar. Az első 6 órát meg tudtam csinálni, videó van belőle. Ma este, pontban most, ahogy vége lesz az adásnak, 21:00-kor kikerül a YouTube csatornámra, videóanyaggal, hanganyaggal, hibákkal, mindennel úgy, ahogy ment. Az első 6 óra, tessék csekkolni, nagyon-nagyon fontos, ugyebár, hogy pénteken Kecskemét, szombaton a fővárosban fog játszani, Bárány Attilával egyetemben, a Kopaszi gáton, és máskülönben egyébként videók még folyamatosan kerülnek ki a TikTok oldalamra, ahol már több mint 78 000-en vagyunk. Én ezzel búcsúzném ma estére, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
3: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
4: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a nyár este. Telepakoljuk ezt a következő három órát olyan zenékkel és olyan remixekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön Hypaton és az Out of My Head itt a World is Mine Radio Show-ban.

of Ördis My Radio Show. A lemez játszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: Szemfelt és egy fantasztikus Coldplay feldolgozás Rosalinnal. Ez volt a Heart Like Mine a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem 11-ig a lemezjátszói mögött Jauri.
1: Na és a folytatásban jönni fog kettő darab Medúza dal is. Az első az Edge of the World, a második pedig majd a Don't Wanna Go Home lesz. Medúzáik egyébként az én egyik személyes kedvencém, hogyha ilyen rádiós hangzásvilágról van szó. Ugye nagyjából így a Covid idején durrantak be, aztán most már a DJ Mag Top 100-as listájának 92. helyén vannak, olyan neveket előzve egyébként, mint a Topic, a Vinay, vagy akár Marlon Hofstadt, úgyhogy nemzetközileg is igazán elismertek. Na de nem is szaporítom tovább a szót, ez a World Is Mine Radio Show itt a Rádió 1-en, megyünk is tovább!

0: Egy igazi magyar sikertörténet, Imael Angel, Hugel, Ultranate és a Move into the Sun, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Hugel szeptemberben Budapesten is fellép, amikor ezt a dalt lejátsza, hát nagy lesz az ováció.
1: Na és a magyar érdekeltségű Hugel szám után megyünk is tovább, és egy kicsit keményebb vizekre fogunk evezni. Jön Arzsitól a Wait, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: mindenkinek, kösz, hogy itt vagytok, ez van nálunk minden keddeste. Ilyenkor bizony a technóba is belekóstolunk Jauri segítségével. Ő mixel egészen 11-ig a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nézzük, hogy mi jön most.
1: Jön az én személyes egyik nagy-nagy kedvencem Übereszt, és neki az egyik legújabb, tala az új albumáról, a Disturbing Paradise, úgyhogy ezzel kívánok mindenkinek további jó szórakozást itt a Rádió 1-en. Természetesen ez a Third Is Mine Radio Show. Megyünk is tovább.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene Jauria lemezjátszói mögött. Tíztől mi lesz nálunk ma?
1: A recept az hasonló lesz, tele-tele leszünk igazi mai slágerekkel, közös nagy kedvencekkel, és hát a végén tőlem szokásomhoz híven pedig be fogunk gyorsulni. Úgyhogy remélem, hogy itt maradtok velünk, vagy jöttök vissza, egy rövid szünet.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: vasárnapi jegyet a Strand Fesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Elmúlt este 10. Hello mindenkinek, indul a mai második szett. Hello Jauri.
2: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek. El is kezdjük, ráadásul egy közönség kedvenc dallal. Faithless, Bibi Rexha a New Religion-nál. Itt, a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en. Na, let's go!

0: Ez a közös munka tőlük 2026 nyarán. Ez volt a Save Me Tonight a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jauria lemezjátszói mögött ma rengeteg újdonsággal jön is a következő, nagyon fogjátok szeretni.
1: Na és hogyha nyár van, akkor egy dolog egészen biztos, hogy érkezni fog egy Lost Frequencies sláger. Így is jön, a következő dal az tőle érkezik, a Live It All itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: barátok Gordóján.
1: Az a Gordó, aki egyébként augusztus 8-án, majd itt Budapesten is, a Budai Várban, innen tőlünk nem messze, hallható lesz. Őt a magyar közönség utoljára akkor hallhatta egyébként, amikor még Carnage-ként a World is Mine hozta el. Hát ugye akkor még egy teljesen más típusú zenét játszott, na de a lényeg, hogy folytatódik a World is Mine Radio Show itt a Rádió 1-en, Gordóval és a Loco Locóval.

0: Anima és egy fantasztikus friss megjelenés, ez volt a Beautiful, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és nem tudom, egyedül vagyok-e veled, de engem ez a zene meg úgy alapvetően az egész dallamvezetése nagyon emlékeztet egy híres 80-as évekbeli Cyndi Lauper klasszikusra, a Time After Time-ra. Itt mellettem most Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött, és nézzük, hogy mi érkezik most Jauri.
1: Na és aki szokott minket hallgatni kedd esténként, az nagyjából tudhatja, hogy az órák vége fele mindig egy kicsit elkezdünk gyorsulni, és aki jól hallgatózik, az hallhatja, hogy mögöttem az alapok, a zenék azok már egy picit gyorsulnak, úgyhogy Anima Beautifulja után pedig jön Marlon Hofstadt és a Breed itt a Rádió 1-en. Megyünk is tovább.

0: Auri állt a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Milyen lesz neked még ez a hét?
1: Ez a hét, ez nekem egy kicsit csonka lesz, úgyhogy sokat fogok stúdiózni, meg a stúdiómat építeni, de ettől függetlenül találkozhatunk szombaton Kecskeméten, úgyhogy aki meg akar hallgatni élőben, annak Budapestről nem sokat, Kecskemétről meg igazán keveset kell utaznia, úgyhogy remélem, hogy találkozunk valahol, de ha máskor nem, akkor egy hét múlva ugyanitt az éterben. Addig is jók legyetek, sziasztok!
0: És ne kapcsoljatok sehová, rögtön jön Christopher!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
3: The World is Mine Radio Show is coming back!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: 22. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Christopher a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Megyünk tovább egy nagy kedvenccel, szintén itt a Rádió 1-en, méghozzá Alex Kenji-nek a Bambuliójával. Szerintem nem kell bemutatni senkinek, ha már nyár, és Tech House, akkor nekem egyébként egy ilyen kötelező darab. Úgyhogy megyünk tovább ezzel, Rádió 1 World is My Radio Show.

0: Rádió Showban a Rádió Egyen. Itt mellettem Christopher a lemezjátszók mögött, üdv a most érkezőknek. Hello Christopher!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri!
0: Na nézzük, mi lesz itt a következő dal?
1: A következő a Bajánának az utó hatására jött létre méghozzá Matt Sassarival. Ez nem más, mint a Tukumi is most egyelőre még tesztüzemben van, nem biztos, hogy ez egy végleges verzió lesz, úgyhogy ezzel jövök most itt a folytatásban, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy milyen szerintetek így a Bajána után ez a dal. Úgyhogy írjátok meg nekünk, ahogy csak tudjátok. Még egyszer Matt Sassari, Christopher, Tukum, rá

0: is Mine Radio Show. Ez a World is Mine Radio Show.
1: A lemezjátszóknál Christopher. Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com

0: következő napokban.
1: Igen, olyan rossz, utolsó egy hónap van hátra nyárban, és ez mindig ilyenkor nagyon fájdalmas sajnos. De úgy még érkezek én Kónyra, és utána pedig megyek ki Ibizára, ugyanis ott lesz a debütöm, úgyhogy várok mindenkit mind a két helyen nagyon sok szeretettel. Addig is jó pihenés, és mindenkinek szevasztok!
0: Hajrá, Krisztófer, sok sikert kívánunk neked Ibizán! Már a köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert bulizunk már is Accenttel, a rengeteg zenei díjjal rendelkező dance pop nagykövettel. Adrián egyébként a keresztneve, producer, énekes, szórakoztató figura, aki az anyanyelvén, a románon kívül köszöni szépen akcentus nélkül is remekül elboldogul, például angolul, spanyolul, lengyelül, és amikor még duóként működött az Accent formációként, akkor volt egy bomba daluk, a Kylie ezt gondolta újra 2025-ben. Jön a Don't Leave!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy jó kis dance pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a 2026-os megjelenés a Save Me Tonight. Hát a Davidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert ő az apukáját is Davidnek hívják, David Lopez, puertorikói, illetve az énekesnő első nagy szerelmét is Davidnek, Dávidnak hívták, David Cruz, olyan 10 évig együtt voltak, amíg be nem indult az énekesnő zenei karrierje. Hozom már is!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén is. A mikrofonnál Kis Márti, a folytatásban pedig Superstar DJ-k, egy igazi menő kollaboráció, Switch Disco Rehab és Sam Felt és a Sleep Tonight, úgyhogy egy picit a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál pillanatait is felidézhetjük, hiszen a holland Sam Feltel és a brit mashup DJ párossal a Switch Disco-val is együtt bulisztunk. Ez a Sleep Tonight.
1: Why you buddy just can't take hints?

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy, és ilyen már-már pop klasszikusnak számító dalok is, mint a Rain on Me, Lady Gaga-tól és Ariana Grande-től. Hát az esőre sajnos még mindig várni kell, a hőség riadóra viszont már nem sokat. Szerdán nagyrészt derült időre van kilátás, csapadék nélkül, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz, csak hogy ilyen hivatalosan fogalmazzak. Hát megérkezik most már 34 fok is napközben, és ez így fokozatosan emelkedni fog napokon át. Erre rendezkedjünk be. Ez a Rain on Me az éjszakai műszakhoz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

get the party lit. Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Tombol a nyár, úgyhogy kedvenc német előadónk, Z-generációs énekesnőnk Loi úgy döntött, hogy egy igazi nyári slágerrel rukkol elő, és egy kollaborációval a DJ producer David Buentezzel együttműködésben készült ez az új kislemez, a Golden Summer, ami a nyár felejthetetlen, igazából megmagyarázhatatlan érzéseiről szól, amiből egy abszolút rádióbarát igazi mai sláger született. Loi, itt a Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és most egy igazán prémium hang, Ray Dalton, hát nem csak egy énekes, dalszerző is, Grammy-díjra is jelölték már, és ami a mai napig inspirálja, felsorolta ezeket egy interjúban, az a szerelem, a legjobb barátok, a tenisz, Venus és Serena Williams, Roger Federer, úgy általában a sportolók, az erdő, az utazás és a víz közelsége. Ray Dalton, Blood Running, hozom a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: is how we'll leave the light on.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy-díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia, jön

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi